érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fox FM. I find my way through the darkness.

0: Taps kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
3: Összekö.
1: Nagyon szeretem.
0: Box FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenka fehér orosz elnök hamarosan beszél egymással, és egyebek között téma lesz közöttük Volodymyr Zelenszky Minszkkel szembeni fenyegetése, jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfői moszkvai sajtótájékoztatóján értesült az MTI. Peszkov arra reagált, hogy Zelenszky pénteken közölte, egy hetet ad Lukasenkának arra, hogy eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni. Újabb helyben ökológiai katasztrófával fenyegető aszbeszt szennyezésre hívta fel a figyelmet Nógrád vármegyében a Mi Hazánk mozgalom. Dócs Dávid a párt alelnöke szerint az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár működése és felszámolása során jelentős mennyiségű veszélyes anyag kerülhetett a környezetbe, veszélyeztetve a környék településeinek lakóit. Az ügyben feljelentést tettek, és azt sürgetik, hogy a hatóságok teljes körűen vizsgálják ki a szennyezés mértékét. A Paksi Városi Múzeumban is megtartották szombaton a Múzeumok Éjszakája program sorozatot. Volt tárlatvezetés az emléktérben, ahol a hat teremből álló tárlat korhű tárgyakkal és interaktív animációkkal mutatja be Paks 19. századig tartó történetét, a török kor utáni újratelepítést és a szenicei kúria múltját. Mesekoncert mellett a Dunamenti régióban honos gyógynövényekről, azok gasztronómiai alkalmazásáról és egészségügyi előnyeiről is hallhattak az érdeklődők. A Paksi Városi Múzeum új állandó kiállítása a Paksi Metszet 10 éve nyitotta meg kapuit a Deákház néven is ismert szenicei kúriában. Az elmúlt 10 év alatt a gyűjteményük néprajzi és helytörténeti gyarapodásának jó részét ajándékozás adta. Az elmúlt évtizedben bekerült több száz tárgy közül mutatnak be egy válogatást a 10 év tárgyai című kiállításban, melyet Nagy Balázs alpolgármester nyitott meg. A kiállítást rendezte Kövi Ónódi Gyöngyi.
2: Ez a 10 év, ez megváltoztatta egy kicsit a múzeumnak a megítélését, illetve a köztudatban másképpen került be. Ennek következményeképpen megváltozott a gyűjteményezési szokás is, nagyon sokkal több ajándékozás történik, és ezért úgy gondoltuk, hogy az elmúlt 10 év tárgyarapodásából válogatunk, egy gyűjteményes kiállítást készítettünk ebből a több ezer darabos gyarapodásból. 4 nagy gyűjteményi egységünk van, a képzőművészeti gyűjtemény, a történeti gyűjtemény, a régészeti gyűjtemény és a néprajzi gyűjtemény. Minden gyűjteményi egységből kerültek be tárgyak. A legtöbb tárgy a ajándékozás által került a gyűjteménybe, illetve még egy olyan szempont volt, hogy a város történetének egy érdekességét mutassa be, valamint legyen benne az általános és tipikus mellett valami egyedi is.
1: Németh Roland, a Paksi Városi Múzeum régésze a római gasztronómia világáról tartott előadást, de Zelei Endre labdazsonglőr trükkjeit is megnézhették a látogatók. Egy paksi pincészet és borház borkóstolóján az érdeklődők azt is megtudhatták, hogy a paksi boros gazdák pincéit a bor tárolására kiválóan alkalmas paksi lőzbe vájták, majd köréjük présházakat építettek. A pincékből kitermelt földet felhasználták, házak és présházak falait tömték vele, vagy vályogot vetettek belőle. Innen kapta a nevét a ma is igen népszerű Sárgödörtér. A Múzeumok Éjszakáját a Charlie Firpo Blues Band fergeteges koncertje zárta a Paksi Városi Múzeumban. Kellő beépítettségi szintet el kell érnie a Vácikában lévő új utcáknak a szükséges útépítések elvégzéséhez. Erről Weisz Mátyás, a körzet önkormányzati képviselője beszélt rádiónknak.
3: Várják a lakók, hogy komfortosabb legyen az életük, tehát a közvilágítás leginkább az hiányzik, tehát arról kell majd gondoskodnunk, és hát a szilárd útburkolat néhol még hiányzik. De hát a végleges megoldásnak azért feltétele az is, hogy egy jó beépített legyen a terület, mert a útépítés után kezdenek el nehéz gépekkel mozogni ezekben az utcákban, akkor az jelentős befolyással lesz az út minőségére.
1: A közeljövőben elindulhat a Kodály Zoltán utca felújítása, folytatta Weisz Mátyás önkormányzati képviselő.
3: A Kodály Zoltán utcai tervek már készen is vannak, remélhetőleg a közeljövőben elindulhat a felújítása is. Ott is több lakossági fórum volt, pontán meghirdetve a tervekbe beépítették a lakossági kéréseket, javaslatokat, úgyhogy ott már a megvalósítás vár. A Vadász utcában már a kiviteli terveket készítik, a Kölcsey utca és a Szilárd Leó utca esetében éppen a múlt héten volt lakossági fórum, és ott is megvitattuk a lakossági kéréseket, javaslatokat, és hát remélhetőleg a legtöbbje be is épül a engedélyezési, illetve a megvalósulási tervekbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: volt a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Elutasította a román parlament az Adrian Veszte, a miniszterelnök jelölt által javasolt szociáldemokrata és liberális politikusokból álló kormány beiktatását a hétfő esti bizalmi szavazáson, értesült az MTI. A kormány beiktatásához a képviselők és a szenátorok több mint felének, 233 törvényhozónak a támogatására lett volna szükség, de a Veszte a kabinetet csak 189 törvényhozó szavazta meg, 23-an pedig ellene szavaztak. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter hétfőn annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal. Egészségpolitikai konferencián lobbizott Heringes Anita polgármester és Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója a Paksi egészségügyi fejlesztésekért, különösen az egynapos sebészet és a CT finanszírozás mielőbbi jóváhagyása érdekében. A Paksi városvezető közösségi oldalán azt írta, hogy Paks városa minden szükséges feltételt biztosít a fejlesztésekhez, így már csak a finanszírozási döntésre várnak. A mai napon 17 órától tartja a munkaterv szerinti nyílt ülését Madocsa község önkormányzatának képviselő testülete a polgármesteri hivatal tanácskozó termében, adta hírül a település a közösségi oldalán. A napirenden többek között a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, a felnőtt házi orvosi és gyermekorvosi körzetet érintő döntések, az önkormányzati tulajdonú földek bérleti díjának felülvizsgálata, valamint a polgármester idegen nyelv tudási pótlékának megállapítása szerepel. Az ülés nyilvános, arra minden érdeklődőt várnak.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi FC a görög Panathinaikos csapatával csap össze először a konferencia ligában. A kétfordulós megméretetés első meccsére július 23-án Pakson kerül sor. Szász Dávid, a Paksi B közép egyik oszlopos tagja, az ellenfél kapcsán a következőket nyilatkozta rádiónknak.
2: Ez egy nagyon nehéz kör lesz valószínűleg. Én már megelégednék egy tisztességes eredménnyel is, amikor is esetleg egy szoros eredményben alul maradunk, de nyilván nem lehet így hozzáállni a dolgokhoz, meg ameddig nem lefutott a 2x90 perc, addig bármi lehet, szokták volt mondani, és egy két meccses párharcon is bizonyította már a csapat, hogy ejtett ki esélyesebb ellenfeleket, például a Larnakát két éve, akik ugye tavaly pedig a konferencia ligában bejutottak az egyenes kieséses szakaszba, és talán a csoportkörbe a főtáblán egyetlen egy gólt kaptak, vagy kettőt, úgyhogy nyilván ott is minden évben alakul a csapat, az a ciprusi csapat, de azért az akkor is erős volt, és előtte is, és utána is, és azért őket egy 5-0-val kiejtettük. Szóval azért van szansz, mindig van szansz.
1: Szász Dávid szerint kiemelt kockázatú mérkőzésre lehet számítani.
2: A görögök a szurkolás szempontjából elég őrültek, úgyhogy valószínűleg az is ilyen kiemelt kockázatú meccs lesz. Valószínűleg a rendőrök fognak nekünk hirdetni ilyen találkozási pontot, amivel elkísérnek a stadionig, mert nyilván nem leszünk több százan, de lehet, hogy 50-60-70-en ott leszünk, és akkor azért nyilván szervezett keretek között kell majd bemenni a stadionba, és oda kell figyelniük ránk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: XFM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 perc reggel 6 óra után jó reggelt, és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. 2026. június 24-én szerdán, amikor így 6 óra után pár perccel már 22 fokot mutat a hőmérő. Itt Pakson a stúdiónál kánikula várható ma is, 34 fokkal legalább, és azt a hírt is megkaptuk ugye az elmúlt napokban, hogy fölénk érkezett a hőkupola. Én úgy emlékszem, hogy tavaly ismerkedtünk meg úgy igazán a hőkupola jelenségével és fogalmával. Többek között erről is szó lesz ma reggel, és Traster Andi vagyok, és a szokás szerint szerda reggel én hozom nektek az élesztőt. Remélem, hogy mindenki kipihente magát. Én úgy éreztem, hogy éjszaka nem mozgott a levegő, hiába volt minden tárva nyitva, nem tudom, hogy tudtatok-e pihenni, de itt áll előttünk egy újabb hétköznap, amikor nagyon sokakra vár a jól megérdemelt munka, illetve hát ami a nyári szünetet illeti. Én tegnap találkoztam egy anyukával, aki azt mondta, hogy jaj, nem bírom. Hát mondtam neki, figyelj, ez még csak a nyári szünet, kvázi második napja. Mondtam én ezt neki kedden, ugye, hogy két napja úgymond nincs suli, ma már elmondhatjuk, hogy három. Szóval kitartást kívánok mindenkinek, a táborozóknak nagyon jó táboroztatást, a nagyszülőknek nagyon jó unokázást, és ha valaki esetleg a mai napon indulna, ha jól megérdemelt szabadságára, akkor ahhoz is minden jót kívánok, és mindenek előtt balesetmentes jó utat. Ami a ma reggelünket illeti, hát nyári témákban is fogunk utazni, majd a kiskertekkel fogunk foglalkozni, ugyanis vendégem lesz 8 óra után Komáromi Lilla, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Tolna vármegyei elnöke. Lilla évente egyszer azért ellátogat hozzánk, mint növénydoki, nem mellesleg, és hát mindig hoz valami aktuális témát, és úgy tájékoztatott, hogy a legaktuálisabb téma az a kiskertekben használt növényvédőszerek témája. Nagyon-nagyon sokan rosszul használják a kiskertekben a paradicsomra, a paprikára, vagy akár a zöldborsóra, bár azt már ugye megszedtük, a zöldbabot még talán nem mindenki, fokhagymát, hagymát, szóval, hogy nagyon sokan használják rosszul a különböző növényvédőszereket a kiskertekben, úgyhogy erről fogunk beszélni. Ami még a vendégeimet illeti, 7 óra után körülnézünk a Paksi 8-as körzetben, a körzet képviselője Szél Benyámin érkezik hozzám. 8-as körzetbe tartoznak ugye a település részek, Dunakömlőd, Birító, Gyapa, Csámpa és Cseresznyés puszta. 7 óra 30 után, pedig 7:30 után érkezik hozzám egy kiváló pedagógus, Ványiné Német Ildikó, a Paksi Bezerégy általános iskola tanára. A múlt héten a Klebersberg központ szokás szerint 10 Tolna vármegyei pedagógust jutalmazott kiváló pedagógus címmel, és idén 3 paksi pedagógus is a 10 között van. Szélsípos Andrea tanárnővel már Harmad Gabi kolléganőnk beszélgetett, tegnap volt a vendégünk, ma pedig tehát Ildikó érkezik, és szerintem egy nagyon jót fogunk csacsogni arról, hogy egyáltalán ő miért is választotta a pedagógus pályát, egy kicsit portrézunk, de én nagyon sok minden másra is kíváncsi vagyok, ami a mai fiatalokat, gyerekeket, az ő tanításukat illeti, módszerek, képernyőidő, AI és a többi. Kíváncsi vagyok sok mindenre a véleményét illetően. Úgyhogy ezekkel a témákkal várlak benneteket, illetve 6:30 után hozok egy jó kis interjú csokrot ugyanis, megkezdődött Pakson a hétfői napon a határon túli diákok, középiskolások olvasó tábora. Sok-sok évtizedre nyúlik vissza a tábor története, megérkeztek tehát többek között Erdélyből, a Felvidékről és a Vajdaságból is azok a diákok, akik egy hétig itt fognak táborozni, és Pálfi Kati kolléganőnk a nyitónapon már kint járt, úgyhogy hozott jó kis interjúkat. Természetesen focizunk is majd egy kicsit, és most már végképp és biztosan nyár van, és ezt nem csak a meghosszabbított hőség riadóból tudjuk, hanem lezajlott a Szent Iván éj tegnap éjszaka, nem tudom, tudjátok-e, 23-áról 24-ére virradó éjszaka, tulajdonképpen a Szent Iván éj éjszakája, vagyis a nyári napfordulóhoz kapcsolódó ünnep. Viszont a nyári napforduló ebben az évben korábban kezdődött, 2026-ban június 21-én magyar idő szerint egészen pontosan délelőtt 10 óra 25 perckor következett be, úgyhogy végképp nyár van, ami azt jelenti, hogy a jó nyári slágerek sem maradnak el ma reggel. Nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 20 perccel járunk reggel 6 óra után. Ígértem, hogy egy kicsit focizunk. Így kora reggel mindig lehet focizni, mert általában ugye két mérkőzés ilyenkor kora reggel vagy hajnalban ér véget. A Panama-Horvátország mérkőzés eredménye 0-1 lett, tehát a horvátok győztek az L csoportban. A K csoport mérkőzése pedig a Kolumbia-Kongói Demokratikus Köztársaság 1-0-ra végződött, vagyis Kolumbia talált be sikeresen a kapuba. A mai napon úgymond európai idő szerint is lehet majd este focizni, illetve szurkolni, ugyanis 21 órakor fog kezdődni a B csoportban két mérkőzés is. Bosznia-Hercegovina Katárral csap össze, Svájc pedig Kanadával, tehát este 9 órakor magyar idő szerint két meccset is közvetítenek majd. Hát nem tudom, hogy ki melyiket nézi majd inkább, vagy ki lesz az, aki felváltva kapcsolgat. Egy biztos, kezdődik az utolsó forduló, és sok extra meccs jön majd a mai nap folyamán. A harmadik forduló ugye azt jelenti, hogy a csoportok meccseit egy időben rendezik meg, ez pedig azt is magával vonja, hogy először lesznek olyan napok a tornán, amikor 6 meccset is rendeznek. Éjféltől majd jön a C csoport, a 4 pontos brazilok a 3 pontos skótokkal játszanak, a szintén 4 pontos Marokkó ellenfele pedig a 2 vereséggel kezdő Haiti lesz. A napi programot az A csoport zárja majd, az eddig 100%-os Mexikó már tovább jutott, a cseheknek pedig 1 pontja van, a másik meccsen a szintén egy pontos Dél-Afrika a 3 pontos Dél-Koreával játszik, de hogy ez már ugye éjfél után lesz, tehát ez tulajdonképpen a holnapi napról programja, a magyar idő szerint, tehát európai idő szerint. A 48 csapatos VB egyik újítása egyébként, hogy a 12 csoportgyőztes mellett a legjobb 8 harmadik is tovább jut, a legjobb 32 közé, vagyis a harmadik hely megszerzése is jó eséllyel továbbjutást ér a csoportban. Mindenkinek nagyon jó szurkolást kívánok, és hát kitartást a futballistáknak, ott is meleg van, ami pedig bennünket illeti. Megérkezett fölénk a hőségkupola, a hőkupola. Én úgy emlékszem, hogy tavaly figyeltünk fel talán először erre a jelenségre, vagy tavaly kezdték el magyarázni, hogy mit jelent az, hogy hőkupola van fölöttünk, amikor tényleg hetekig nagyon meleg volt. Még úgy vannak az emlékeim, hogy ez egyébként már az őszi időszakra esett, de nézzük meg, hogy mit is nevezünk hőségkupolának, másnéven hőbuboréknak. A kifejezés egyébként csak a 2010-es években terjedt el igazán, azóta a meteorológiai jelenségek bulvárosításának vált áldozatává, akárcsak a gyakran egyébként szenzációhajhász módon használt poláris örvény vagy hóbomba. Ezért sokan úgy gondolják, hogy egyszerűen a hőhullám, vagyis több napon áttartó kánikula szinonímája a hőségkupola, de ez nem így van. A hőkupola akkor alakul ki, amikor a magas légkörben kiterjedt magas nyomású rendszer fejlődik ki, amely lesüllyedésre és összenyomódásra kényszeríti az alatta lévő levegőt, ez pedig felmelegíti az alsóbb légrétegeket. A forró levegő ugyanakkor kitágul, és egy kidudorodó kupolát hoz létre, amely csapdába ejti a hőt, írja az euronews.com. Hát ilyenkor szoktam mondani, hogy de szép hangzik. Meghosszabbították ugye a hőség riasztást az előrejelzések szerint június 30-áig, vagyis egészen jövő héten keddig lesz nagyon magas hőmérséklettel kánikula, és lehet, hogy előfordulhat, hogy bizonyos délutánokon vagy estéken egy picit enyhébb levegőtömeg érkezik fölénk, de nem valószínű, úgyhogy kánikula sok napsütéssel, semmi csapadékkal, má a mai napon is erre számíthatunk. A legtöbb helyen mérsékelt marad a légmozgás, a nap második felében helyenként viszont az északnyugati szél az felerősödhet, az országos átlag hőmérsékletet 30 és 34 fok között jósolják, a napon ennél ugye jóval melegebb van, az UV-sugárzás pedig kimondottan 11 és délután 3 óra között lesz rendkívül erős. A teendőket tudjuk, sok folyadék, lehetőleg víz és mentes víz egyébként, mentes víz. Figyeljünk oda arra, hogy autóban még csak pár percre sem hagyjunk gyermeket, állatot, figyeljünk oda az idősekre, idős szomszédainkat, rokonainkat minden nap legalább egyszer kérdezzük meg, kérdezzünk rájuk, lehet, hogy lehetőség szerint nyissuk rájuk az ajtót, igen, jól vannak, hát az autót is nyissuk ki, igen, hogyha bent ülnek, szóval figyeljünk oda ezekre, és hát figyeljetek arra is, hogy nagyon gyorsan le lehet égni a napon, amennyiben van idő strandolni, főleg a délutáni órákban, vagy napközben, úgy naptejet mindenképpen használjatok, illetve adjatok a gyerekekre is fejfedőt. Hideg vize mindig legyen az állatoknak, illetve friss vize, naponta többször is érdemes cserélni. Ezeket tudjuk javasolni, és hát a légkondival is csínyán bánjunk, csínyán bánjatok, mert egyébként meg, ahogy szoktuk mondani, ez is lassan szállóigévé válik, hogy meg lehet fázni, illetve légkondi mellett lehet nyáron a legjobban megfázni. Kitartást mindenkinek!
0: Gáz neki! És indulj! A te nyári utitársaddal, a Paks FM-mel, Paks FM összeköt!

0: 8 és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenka fehér orosz elnök hamarosan beszél egymással, és egyebek között téma lesz közöttük Volodymyr Zelenszky Minszkkel szembeni fenyegetése, jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfői moszkvai sajtótájékoztatóján értesült az MTI. Peszkov arra reagált, hogy Zelenszky pénteken közölte, egy hetet ad Lukasenkának arra, hogy eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje. A kialakult helyzet a vízhiányon túlmutatva a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátaira is rávilágít. Hívta fel a figyelmet Boromisza Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docense a Másfél Fok című szakportálon megjelent írásában, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. Az okleveles tájépítész mérnök élővilágvédelmi és tájvédelmi szakértő a kedden közzétett cikkben hangsúlyozta. A természeténél fogva változékony, sekély tó jövője nem kizárólag a vízpótláson múlik, hanem kulcskérdés, sikerül-e a tóhasználatot és a tájkezelést a természeti adottságokhoz igazítani. A Paksi Városi Múzeumban is megtartották szombaton a Múzeumok Éjszakája program sorozatot. Volt tárlatvezetés az emléktérben, ahol a 6 teremből álló tárlat korhű tárgyakkal és interaktív animációkkal mutatja be Paks 19. századig tartó történetét, a török kor utáni újratelepítést és a szenicei kúria múltját. Mesekoncert mellett a Dunamenti régióban honos gyógynövényekről, azok gasztronómiai alkalmazásáról és egészségügyi előnyeiről is hallhattak az érdeklődők. A Paksi Városi Múzeum új állandó kiállítása, a Paksi Metszet 10 éve nyitotta meg kapuit a Deákház néven is ismert szenicei kúriában. Az elmúlt 10 év alatt a gyűjteményük néprajzi és helytörténeti gyarapodásának jó részét ajándékozás adta. Az elmúlt évtizedben bekerült több száz tárgy közül mutatnak be egy válogatást a 10 év tárgyai című kiállításban, melyet Nagy Balázs alpolgármester nyitott meg. A kiállítást rendeztek Kövi Ónódi Gyöngyi.
2: Ez a 10 év, ez megváltoztatta egy kicsit a múzeumnak a megítélését, illetve a köztudatban másképpen került be. Ennek következményeképpen megváltozott a gyűjteményezési szokás is, nagyon sokkal több ajándékozás történik, és ezért úgy gondoltuk, hogy az elmúlt 10 év tárgyarapodásából válogatunk, egy gyűjteményes kiállítást készítettünk ebből a több ezer darabos gyarapodásból. 4 nagy gyűjteményi egységünk van, a képzőművészeti gyűjtemény, a történeti gyűjtemény, a régészeti gyűjtemény és a néprajzi gyűjtemény. Minden gyűjteményi egységből kerültek be tárgyak. A legtöbb tárgy az ajándékozás által került a gyűjteménybe, illetve még egy olyan szempont volt, hogy a város történetének egy érdekességét mutassa be, valamint legyen benne az általános és tipikus mellett valami egyedi is.
1: Németh Roland, a Paksi Városi Múzeum régésze a római gasztronómia világáról tartott előadást, de Zelei Endre labdazsonglőr trükkjeit is megnézhették a látogatók. Egy paksi pincészet és borház borkóstolóján az érdeklődők azt is megtudhatták, hogy a paksi boros gazdák pincéit a bor tárolására kiválóan alkalmas paksi lőzbe vájták, majd köréjük présházakat építettek. A pincékből kitermelt földet felhasználták, házak és présházak falait tömték vele, vagy vályogot vetettek belőle. Innen kapta a nevét a ma is igen népszerű Sárgödör tér. A Múzeumok Éjszakáját a Charlie Firpo Blues Band fergeteges koncertje zárta a Paksi Városi Múzeumban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: FM reggeli ébresztő műsora.
1: A Kuplung zenekar a Paks FM-en így a fél hetes hírek után. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra 39 perc van egészen pontosan. A most csatlakozóknak is egy nagyon jó szerdát kívánok. Egy meleg szerdán 23 fokot mutat a hőmérő, itt Pakson a stúdiónál, de 33 fok is lehet ebből. Hőségriasztásban vagyunk, kánikula lesz, forróság, nulla csapadék, úgyhogy így készüljetek a mai napra is. Hát jó kis hetük van azoknak a külföldi diákoknak, akik megérkeztek Paksra. A hétfői napon megnyitotta kapuit a Cseresznyéskert erdei iskolában a határon túli diákok olvasó tábora. Én azt mondtam egyébként egy fél órával ezelőtt, hogy amikor ígértem, hogy interjúkat hozok ezzel a táborral kapcsolatban, hogy minden évben megrendezik, most már hosszú évtizedek óta, de ott a Covid előtt, illetve a Covidban

0: kultúra és a helyi hagyományok ápolása az adott év irodalmi évfordulójához kötött szép irodalmi téma pedig minél teljesebb megismerése és feldolgozása kis csoportos műhely munkák segítségével a határon túli magyarok és helyi fiatalok találkozási lehetőségének biztosítása is a cél természetesen. A táborban tehát idén Lázár Elvinre emlékeznek, születésének 90. és halálának 20. évfordulójához kapcsán Csapó Ágnessel, a Csengei igazgató helyettesével Páfi Kati kolléganőnk beszélgetett a tábornyitón.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
2: Itt vagyunk a Cseresznyés kert erdei iskolába, ahol hamarosan, tulajdonképpen a mai nappal kezdetét veszi határon túli fiatalok olvasó tábora, aminek nagyon nagy hagyománya van már ugye itt Pakson. A beszélgető partnerem Csapó Ágnes, akitől a részletekről érdeklődöm, mit kell tudni az idei táborról.
3: Először is az, hogy nagyon nagy izgalommal készülünk rá, hiszen 2019-ben volt utoljára határon túli magyar középiskolások olvasó tábora, és mi most ezt nagyon nagy örömmel és szeretettel szeretnénk újra építeni és feléleszteni, és ezért izgatottak vagyunk, és azt gondolom, hogy nagyon szép kis programot sikerült összetennünk.
2: Merről, honnan érkeztek fiatalok, és mi szerint fognak tagozódni?
3: A határon túli testvérvárosainkból invitáltunk középiskolásokat, és elfogadtam meghívásunkat Kézdivásárhely, Zenta és Visk. Sajnos Galántának az időpont nem volt alkalmas, de reméljük, hogy jövőre őket is üdvözölhetjük majd a táborban. És Lázár Ervinre emlékezünk idén, születésének 90. halálának 20. évfordulójára emlékezünk, és Enciklopédia a címe, alias a címe a táborunknak, és három szekcióban fognak dolgozni majd a gyerekek, három nagyszerű szekcióvezetővel. Lampert Marianna fogja a szótól az írásig szekciót vezetni, irodalomterapeuta, pedagógus. A másik szekció pódium nevet kapta, Hefner Erika dráma pedagógus vezetésével, és Zene másképp címet kapta az a harmadik szekció, amit pedig Klenk Réka, énekzenetanár népzenész fog vezetni.
2: A gyerekek választhatták meg azt, hogy melyik szekcióban szeretnének részt venni?
3: Igen, képzeld el, hogy előzetesen felmértük, hogy ki hova szeretne jelentkezni, és aztán az első estén sor kerül majd egy ilyen roadshow-ra is, amikor bemutatkoznak a szekcióvezetők, egy picit megismerik ők is a gyerekeket, és közös megegyezés alapján esetleg módosítanak a szekció jelentkezésen, de alapvetően már kialakultak ezek a csapatok.
2: Bő egy hetes a tábor. Neked melyik a legizgalmasabb része a tábornak? Mert ugye nagyon sok minden fog történni ez alatt a bő egy hét alatt.
3: Nekem nagyon izgalmas, mert nem látok a részleteibe a szekció munka. Az, hogy hogyan fogják felépíteni a szekcióvezetők ezt az egész hetet, és mi lesz a végkifejlet, amit majd 28-án vasárnap 6 órakor láthatunk a táborzáron, és amire invitálunk minden kedves paksi érdeklődőt, hiszen nem tudjuk, hogy a hétfői megkezdett munkától vasárnapig milyen tartalommal tudják megtölteni ezt a tábort.
0: Csapó Ágnest, a Csengei Dénes Kulturális Központ igazgató helyettesét hallottátok az elmúlt percekben. A korábbi több évtizedes éves együttműködés során egyébként jó kapcsolat alakult ki a határon túli magyar középiskolák vezetőivel és pedagógusaival, és nem utolsó sorban a diákok között. Az elmúlt 6 évben azonban elmaradtak ezek az alkalmak. Ezt a hagyományt élesztették újra tehát Pakson. 1993-ban a kezdeteknél Gutai István ötletgazda bábáskodott, és ezúttal is ott volt a hétfői megnyitón. Vele hallhatjátok a következő interjút.
2: Itt vagyunk a cseresznyési táborban, ahol hamarosan megnyitjátok, tulajdonképpen is kezdetét veszi az olvasótábora, a középiskolások olvasótábora. Az ötletgazda Gutai István beszélgető partnerem. István, anno annak idején milyen apropóból, és tulajdonképpen mikor pattant ki a te kis fejecskédből, hogy ezt meg kéne valósítani?
4: A 90-es évek elején, ismerve ezt a valamikori puszta iskolát, ami akkora már ugye néptelen volt, elgondolkodtam rajta, hogy lehetne itt határon túli magyar középiskolásoknak olvasótábort rendezni, hiszen az épület, a környezet nagyon alkalmas erre, hiszen viszonylag messze van mindenféle világi hívságtól, nyugodtan vissza lehet ide vonulni, és a művelési központ könyvtárának akkor a Magyar Műveltség Szolgálója volt az egyik munkatársa. Ennek a szolgálat

0: sorozatnak, amely a Szórvány Magyarság segítését tűzte ki célul és folytatta is, Parabol antennával, könyvtárral, könyvekkel és egyébben, konferencia szervezéssel. Volt a környező országokban mindegyiknek alapcsoportja. Ezeket írtam el először, vagy írtuk el, de meghívtuk a testvérvárosokból is a diákokat, tanárokat. Így alakult ki. Az első írásos nyoma a Visszhang című tábori újságban 1996-tól van. Onnan tudom, hogy 93 volt az első, mert más írásos emlékem nincs, csak ez.
1: Hát nagy népszerűségnek örvend, ugye igaz, hogy most 7 év szünet volt, ha jól tudom, a Covid után. Most rendezitek meg, illetve rendezi meg a Csengéd Jenes Kulturális Központ ugye először. Ezt gondolom melengeti a szívedet, hogy nem maradt tulajdonképpen felejtésbe.
0: Így van, örülök neki, hogy lesz folytatás, ha nem is éppen úgy, mint akkor, amikor mi csináltuk ezt a határon tőli tanárokkal, tanárnőkkel.
1: És hát itt a helyed neked is.
0: Hát most a megnyitom. Meghívott Csapó Ági, hogy mondjak valamit, emlékezzek, és én megnéztem a Visszhang című tábor újságot, és abból eszembe jutott néhány dolog, azt most elmondom.
2: És Gutai István el is mondta mindezt hétfőn a tábor nyitón. Egyébként Lázár Ervin életét és munkásságát, ahogy említettem pár perccel ezelőtt, úgy dolgozzák fel a fiatalok, hogy 3 csoportban folyik műhelymunka, a szövegtől az írásig csoportvezetője Lampert Marien pedagógus, itt izgalmas szövegfeldolgozás zajlik majd, a zene másképp csoportban a tábor során a zene iránt érdeklődő fiatalok élményszerűen és sokoldalúan fedezhetik fel a zenevilágát Klenk Réka vezetésével, a pódium csoport résztvevői pedig Hefter Erika drámapedagógussal dolgoznak, játékos feladatok, valós élethelyzetek és különböző drámajátékok során, úgyhogy nagyon klassz a tábor tematikája, és tehát ne feledjük, hogy 28-án, vagyis ezen a héten vasárnap este 6 órakor lesz a táborzáró, amely nyilvános és mindenkit szeretettel várnak, és majd a műhely munkák valamilyen formában bemutatnak egy-egy, hát ha lehet így mondani, darabot abból az aspektusból, ahogy ők feldolgozták a témát, tehát mindez a Cseresznyés Kerterdei iskolában.
3: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A mai napon újra termelői piac lesz Pakson, a paksi kosár termelői és kézműves piac árusai a paksi piac téren várnak mindenki délután 5 órától este fél hétig. Kalocsán a holnapi napon megemlékezés lesz a vörös terror kalocsai áldozatainak emlékére a Szent István király úti emléktáblánál, ahol Kákonyi István önkormányzati képviselő mond beszédet csütörtökön 16 órától. Ide is mindenkit szeretettel várnak. Június 26-án lesz egy újabb, nagyon klassz nyári program méghozzá az Atom téren, vagyis a Csengeinél, ugyanis a Csengei tetőre 3 DJ érkezik, a két paksi DJ, Gico és Tess, valamint DJ Cookie érkezik a helyszínre, és a legnagyobb slágerekkel töltik majd meg a teret, valamint bor és fröccs mustra várja a kilátogatókat, ami a programot illeti teljesen ingyenes. Zenére, táncra, barátokra és élményekre lehet majd számítani. Június 27-én szombaton hasonló jó kis nyári program lesz Kalocsán a Hello nyári tanév záró diák fesztiválra. Elsősorban azokat várják, akiknek tart a jól megérdemelt nyári szünet, 14 órától a művelődési központ udvarában és parkolójában boxgép, léghoki, twister mászófal és többek között ninja pálya vár mindenkit, tehát a diákokat várják, egyébként friss paktogatott kukoricával is. Június 30-án, vagyis jövő héten hétfőn Tolnán új tárlat nyílik. Aut Lászlóné Rózsika volt műszergyári dolgozó tárlata. A Tolnai Művelődési Központban 17 órára várnak mindenkit. Július 3-án és 4-én, ez már jövő hét péntek és szombat, kerül megrendezésre a Simon Tornyai Város napja, és hát nagyon sok programra lehet majd számítani szombaton 17 órától, többek között Zsazsa Bohóccal lufi hajtogatásra, ami a koncerteket illeti, Zaporozsec koncert lesz a 3-án, vagyis jövő héten pénteken 21 órától, természetesen minden a Simon Tornyai Várnál. Július 4-én, vagyis szombaton Komonyi Zsuzsi lesz a sztár fellépő este 4-8-tól, és Charlie koncert is lesz szombaton, jövő héten szombaton a Simon Tornyai Várnál este 9 órától, úgyhogy ide is mindenkit szeretettel várnak, ami pedig a mozit illeti, ezen a héten pénteken, szombaton és vasárnap újra játszik szokás szerint a Bölcskei Rákóczi mozi, a Toy Story 5, az Univerzum védelmezői és a Szürke Zóna című filmeket.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.
2: Paksfm. Összekötni.

0: neked verünk!
1: Több baleset is történt ma kora reggel az ország útjain, úgyhogy vigyázzatok nagyon magatokra. Ugyan nem vételkörzetünkben, de képzeljétek, az M7-esen például több személyautó is összeütközött a Török-Bálinti szakaszon, az 54-es főúton pedig árokba hajtott egy tehergépkocsi, mindez a hajnali, illetve a kora reggeli órákban történt. Ami az a különböző forgalomkorlátozásokat illeti vételkörzetünkben, ma is ügyeljetek a Paks-Nagydorog-Sár-Szentlőrinc összekötő úton, a 10-es kilométer szelvénynél útépítők dolgoznak emiatt, mindkét irányban útszűkületre lehet számítani. A Fogtő-Dunaszentbenedek-Ordas útvonalon pedig a mai napon az útmenti növényzetet fogják gondozni. Az M6-os autópályán Érnél a 14-es és a 20-as szelvények között még mindig tartanak a karbantartási munkálatok, a Pécs felé vezető oldalban lezárva, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át. Ezen kívül Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokon a 177-es és a 178-as szelvények között lezárták az oldalt aszfaltozás miatt, ott a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik szintén át, aztán a Budapest felé vezető oldalon a 165-ös szelvénynél lévő Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as szelvények között a külső sáv van zárva. A 6-os főúton Hírt határában még mindig tart a csomópontépítés a 187-es szelvénynél, mindkét oldalon útszűkületre kell számítani. A 61-es főúton Pincehely közelében a 44-es szelvénynél továbbra is vízvezetéket javítanak, ott a fél útpálya van zárva, ami pedig Bács-Kiskunt illeti. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, a 35-ös és az 51-es szelvények között útépítők dolgoznak, az aktuális munkaterületnél a fél útpályát időnként lezárják. Az 51-es főúton pedig a 169-es és a 170-es szelvények között mindkét oldalon légvezeték hálózat létesítése miatt időszakosan félpályás lezárás akadályozza szintén a forgalmat.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Elutasította a román parlament az Adrián Veszteán miniszterelnök jelölt által javasolt szociáldemokrata és liberális politikusokból álló kormány beiktatását a hétfő esti bizalmi szavazáson, értesült az MTI. A kormány beiktatásához a képviselők és a szenátorok több mint felének, 233 törvényhozónak a támogatására lett volna szükség, de a Veszte a kabinetet csak 189 törvényhozó szavazta meg, 23-an pedig ellene szavaztak. Újabb helyben ökológiai katasztrófával fenyegető aszbeszt szennyezésre hívta fel a figyelmet Nógrád vármegyében a Mi Hazánk mozgalom. Dócs Dávid a párt alelnöke szerint az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár működése és felszámolása során jelentős mennyiségű veszélyes anyag kerülhetett a környezetbe, veszélyeztetve a környék településeinek lakóit. Az ügyben feljelentést tettek, és azt sürgetik, hogy a hatóságok teljes körűen vizsgálják ki a szennyezés mértékét. Kellő beépítettségi szintet el kell érnie a Vácikában lévő új utcáknak a szükséges útépítések elvégzéséhez. Erről Weisz Mátyás, a körzet önkormányzati képviselője beszélt rádiónknak.
6: Várják a lakók, hogy komfortosabb legyen az életük, tehát a közvilágítás leginkább az hiányzik, tehát arról kell majd gondoskodnunk, és hát a szilárd útburkolat néhol még hiányzik, de hát a végleges megoldásnak azért feltétele az is, hogy egy jó beépített legyen a terület, mert a útépítés után kezdenek el nehéz gépekkel mozogni ezekbe az utcákba, akkor az jelentős befolyással lesz az út minőségére.
5: A közeljövőben elindulhat a Kodály Zoltán utca felújítása, folytatta Weisz Mátyás önkormányzati képviselő.
6: A Kodály Zoltán utcai tervek már készen is vannak, remélhetőleg a közeljövőben elindulhat a felújítása is. Ott is több lakossági fórum volt, pontán meghirdetve a tervekbe beépítették a lakossági kéréseket, javaslatokat, úgyhogy ott már a megvalósítás vár. A Vadász utcában már a kiviteli terveket készítik, a Kölcsey utca és a Szilárd Leó utca esetében éppen a múlt héten volt lakossági fórum, és ott is megvitattuk a lakossági kéréseket, javaslatokat, és hát remélhetőleg a legtöbbje be is épül az engedélyezési, illetve a megvalósulási tervekben.
5: Helyi polgárőr egyesületet kíván alakítani Kis-Tormás község önkormányzata. Ebből az alkalomból a település felhívást tett közzé a közösségi oldalán, melyben azt írja, hogy aki szeretne csatlakozni, az Borza Ferenc polgármester felé jelezheti ez irányú szándékát, lakhelytől és nemtől függetlenül.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Aksefem reggeli ébresztő műsora.
1: Mondd, miért? Miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feladtad már, és esténként várod,

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra után pontosan 7 perccel első vendégemet köszöntöm a stúdióban, Szél Benyámin önkormányzati képviselőt. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Nem jelmezben érkeztél, de erről még fogunk beszélni.
2: Jó, rendben. Okay.
1: Viszont bőszen írtál még az előbb, mert hogy majd azt is megbeszéljük, hogy milyen programok lesznek. A 8-as számú körzetben sikerült megtalálnod az infót,
2: így
1: amit...
2: Így van, így van. Az egyiket majd... az gyorsan kikerestem.
1: A másikat meg majd menet közben kikeresed. Azért invitáltunk a stúdióba, mint minden önkormányzati képviselőt az elmúlt hetekben, napokban, hogy körülnézzünk a Paksi 8-as számú körzetben, a külső település részek Csámpa, Gyapa, Birító, Cseresznyés és Dunakömlőd. Itt fogunk egy kicsit körülnézni. Mi a helyzet a körzetedben? Minden rendben egyébként?
2: Igen, és akkor mondhatjuk, hogy végeztünk is a beszélgetéssel, de azért ennél nyilván...
1: Ennél majd egy kicsit jobban átvesztük.
2: A történet. Igen, én szeretek egyébként ABC sorrendbe menni mindig így a
1: ja, megkavartalak, hogy nem Dunakömlőddel kezdtem.
2: Az nem baj, meg nem is Dunakömlőd, hanem Birító van ugye az ABC ja. elején. De én nekem ez könnyű, én azért már jobban hozzászoktam, csak hogyha nem így csinálom, akkor előbb-utóbb én is kihagynék egyet, hogy ötöt akartam.
1: Én emlékszem, hogy ebbe belekevertelek ősztel is, amikor itt jártál, és akkor mondtad, hogy na most már nem tudom, de tudom, hogy öt van.
2: Okay. Hát majd, hogy nem így, igen. Így okay. van, úgyhogy azért szeretem egy ABC sorrendben, így van, úgyhogy így Birítóval szoktam ilyen tekintetben kezdeni, mert ugye az ABC-nek is ők vannak az elején.
1: Ezt most megtanultam, hogy az ABC elején a Birítóval jó, de majd egyszerűen akkor én is így rögzítem ABC sorrendben, lehet, hogy valóban könnyebb, viszont kezdjük a D betűvel mégis, Dunakömlőddel, mert hogy amikor tavaly ősszel itt voltál, akkor szó volt a Bartók Béla út felújításáról, és úgy emlékszem, hogy azt mondtad, hogy hát az tervben van. Nem tudom, hogy hol tartunk ezzel a történettel.
2: Hát mondhatom, hogy továbbiakban is itt.
1: Tervben van.
2: Ugye van egy olyan hír, ami ugye egyszerre számít jónak és rossznak, mégpedig az, hogy a műszaki osztály elképesztően leterhelt, ami ugye jelenti azt, hogy a városban rengeteg projekt van, ugye gyakorlatilag minden testületi ülésre jut egy-két olyan pályázat, amiről ugye döntünk, kiírjuk, elfogadjuk, stb. Ugye ennek is az előkészítői munkájának nagyon nagy része ott van a műszaki osztályon, úgyhogy ilyen tekintetben van egy kis csúszás ebben a történetben, hogy nem ott tart még maga a projekt, ahol én azt szeretném, De egyrészt nincs elfelejtve, másrészt tényleg ott pénzzel van különítve rá, stb. Tehát a helyzet olyan tekintetben jó, hogy ez meg fog valósulni. Én nekem a bizalmam van azzal kapcsolatban, hogy a idén ez meg fog történni, de hát majd egy kicsit majd erőszakosabbnak kell lennem nekem is ott a műszaki osztály tekintetében, hogy tudjanak időt szakítani rá, mert tényleg nagyon le vannak terhelve.
1: Csak hogy tisztázzuk, hogy melyik a Bartók Béla út Dunakömlődön, mert hogy mivel ott a focipályánál van, azokat is érinteti, akik csak mondjuk egy rendezvényre érkeznek.
2: Így van, bár aki a rendezvényre érkezik, azt azért kevésbé. Tehát ahogy megyünk a focipályához, ott van egy ilyen nagy híd, azon kell átmenni, vagy hát hogyha Bartók Béla utcára szeretnénk menni, akkor pont, hogy azon nem kell átmenni, hanem előtte jobbra elkanyarodunk. Az még egyébként Béke utcának számít az a rész is, de az is már föl lesz újítva, ahol ott ilyen beton lapos, és akkor ugye annak az útszakasznak a folytatása, ami megy már fölfele így a hegyre, az konkrétan a Bartók Béla utca, és ugye az is egy ilyen betonlapos út, eléggé ilyen töredezett, úgyhogy az már
1: rossz állapotú,
2: így van.
1: Ami a te körzetetet illeti, az egyik fő specifikum az nyilván ez, hogy a település részekről van szó, ugye szoktuk mondani, hogy nem utcáid vannak, hanem kis településeid vannak. Van. A másik pedig, hogy oda tartozik tulajdonképpen az a tanyavilág is, ami mondjuk még sok utcában helyrezi számmal rendelkező ingatlanok, és földutakat jelent, és itt nem tudom, hogy a tanyagondnok kinevezés szerepe és egyéb dolgokban történt valami változás.
2: Nem is kicsi, hanem nagy, végül is végre valahára el tudott indulni. Ugye ez sem úgy alakult, ahogy azt eredetileg gondoltuk, mert már a tavalyi évben is a költségvetésben szerepelt rá az összeg, hogy a tanyagondnok szolgáltatást a kistérségi szociális központ el tudja indítani és tudja üzemeltetni. Viszont ugye, ahogy az engedélyeztetést elkezdték, akkor egyre több minden derült ki, hogy mi minden kell még ahhoz, hogy ezt el tudják indítani, mennyi engedély, és gyakorlatilag az egész tavalyi év az nem arra ment rá, hogy elinduljon, és tényleg fizikailag is ez megvalósuljon, hanem magára az engedélyeztetésre, úgyhogy ennek az évnek az első felében tudott végül is elindulni a tanyagonnok szolgáltatás. A visszajelzések pozitívak, használják, ugye ennek a, talán amit ki is emelnék, és itt ilyen szempontból akkor, ha már tanyagonnok és tanyavilágról beszélünk, hogy például azok az idősebb emberek, akiknek be kell menni mondjuk ide Paksra orvoshoz, de ők kint laknak mondjuk a Pörösi soron valahol. Tehát tényleg az egy olyan, hogy taxi nagyon-nagyon drágán vinni őket, helyi járatról teljesen fölösleges beszélni ugye a tanyavilágban, és akkor gyakorlatilag ez egy olyan szolgáltatást tud nyújtani teljesen ingyenesen, hogy oda megy értük, beviszi az orvoshoz, visszaviszi őket, stb. Úgyhogy csak mindenkit tudok bátorítani, hogy aki esetleg nem tudott még erről a szolgáltatásról, az a kistérségi szociális központot mindenképpen keresse fel ezzel kapcsolatba. Tehát ez tanyavilágot érinti, cseresznyés, csámpa és birító elsődlegesen, akik, meg hát nyilván maga a Pörösi sor, akik érintettek ebben.
1: Uh-huh. Azért tisztázzuk a tanyagondnoki szerepet, az elmúlt években már sokszor esett szó róla, ha az önkormányzata volt dolgunk és a szolgáltatásokkal, vagy a kistérséggel. Tehát pontosan a tanyagondnok miben tud segíteni, mondjuk a fuvarozás mellett?
2: Hát gyakorlatilag ez az elsődleges egyébként. Uh-huh. Most megmondom őszintén, egy kicsit én is...
1: Majd megindítáljuk a stúdióba igen, a tanyagondnokot.
2: Egyrészt vagy akár a Borbás Lászlót, ugye, akkor ő azért tényleg jóval pontosabban el tudná ezt most mondani, mert tényleg már több mint egy éve volt az, hogy úgy érdemben nekem is foglalkoznom kellett vele, és akkor ugye akkor láttam én is, hogy mik a lehetőségek, de ez a legeslegfontosabb egyébként, hogy kicsit úgymond tudja fuvarozni az embereket, illetve hát nyilván tud is nekik vinni dolgokat, tehát hogy alapvetően ez a fajta mobilitás, ez a talán az elsődleges és legfontosabb. Vannak más apróságok is, de ezt most így nem mernék erre vállalkozni, pontosan megmondjam.
1: Neked is van képviselői keretet, egyébként ugyanúgy 5 millió forint éves szinten, mint mindenki másnak.
2: Így van, uh-huh.
1: Lehet már tudni, hogy a 2026-os évben mire költöd?
2: Vannak elképzeléseim e tekintetbe, de ugye ezzel általában egy picit úgy azért kivárunk mindig, hogy itt az év második felébe lássuk azt, hogy milyen feladatok, hogy mint alakulnak. Jelen pillanatban én, amit látok, az gyapán egy olyan probléma a Rét utcában, amit valószínűleg majd a képviselői keretből fogok megoldani. Ott a Rét utcának a legalja, tehát ugye gyakorlatilag ugye ez az utca az, ami a kis kápolnával szemben van. Ott mindig megáll a víz, nagy sár van, stb. És oda például egy vízelvezető az biztos, hogy kellene. Ugye egy vízelvezető rács az sem egy olcsó történet. Nyilván azért mindez 5 milliót nem fogja föl emészteni, de ez jó eséllyel a képviselői keretnek ott lesz relevanciája.
1: Uh-huh. Tehát a Kiskápolnával szemben, akkor tehát tulajdonképpen, ahogy megyünk Paksról Németkér felé,
2: így van.
1: Akkor nem ez az úgynevezett főutca, ez a Cecei út, így hanem van. A Kiskápolnával szemben valóban van egy pici útszakasz, aminek
2: van.
1: Az eleje azt hiszem betonút, utána már földút következik, de azért ott van egy pár ház, akkor ott kell
2: van,
1: a problémát
2: illetve
1: megoldani.
2: Illetve ugye ez úgy néz ki, hogyha most tényleg így Paksról érkezünk, ugye Kápolna után 20 méteren belül gyakorlatilag balra bekanyarodunk. És ugye gyakorlatilag ez az út ez úgy néz ki, hogy ha megyünk egy kb. 30 métert fölfele, akkor ugye még egyszer balra tudunk kanyarodni, és akkor ugye ott nem csak a Cecei utcáról látható házak vannak, hanem a utcának a másik felén is vannak házak, illetve ugye, hogyha meg egyenesen mennénk kifele a Rét felé, akkor ugye jobb kéz felé is lesz majd egy kisebb utca, ott is egy két-három ház található. Uh-huh. És ugye ő nekik alapvetően az is egy elég problémás helyzetet tud eredményezni, ilyen esősebb időszakban, hogy a földútról, ahogy ugye akár traktorok stb. Bejönnek, elég hát brutálisan saras tud lenni gyakorlatilag az utca. Ennek a megoldása is még napirenden van.
1: Uh-huh. Ezt igazolhatom, hogy így van, mert mi szoktunk arra járni, és valóban így van, inkább általában egy másik bekötőutat, földutat használunk, hogy mondjuk a mi tanyánkat megközelítsük, mert ott valóban, hát főleg, hogyha nagy autók, kamionok, vagy nem tudom, ilyen nagy teherautók érkeznek, fakitermelés, stb., akkor ott teljesen szétroncsolják lényegében az utat, ami egyébként is puhább földdel bír így a csapadékos időszakban. Jó, egyébként az mindig érdekes kérdés, hogyha az összes településrészt nézzük, hogy milyen kérésekkel vagy kérésekkel szoktak téged megkeresni, mint önkormányzati képviselőt. Volt az elmúlt időszakban olyan megkeresés, ami mondjuk érdekes volt, egy érdekes nem mindennapi kérés, vagy egy olyan, teljesen mindegy, hogy Biritóról, vagy Csámpáról, vagy honnan érkezett, ami érdekes lehet?
2: Olyan tekintetben talán már érdekeset nem mondanék, hogy ami mondjuk úgy fönnakadt volna a szemem, hogy hát ilyenre nem is gondoltam, de ez lehet, hogy ennek már az is az oka, hogy hát azt nem mondom, hogy rutinos képviselő vagyok, de most már nem az első év, és ugye amik esetleg az első évben még olyan volt, hogy ez a ó, hát ilyenekkel jönnek, ez a most már föl se tűnik, és gyakorlatilag ilyen tekintetben nem is tudnék most olyan speciális kérdésről mondani, ami ilyen nagyon-nagyon különleges lenne.
1: Ez azért jó hír, mert akkor minden rendben van, ahogy mondtad az elég. minden rendben van a körzetben.
2: Az, hogy minden rendben van, az nyilvánvalóan nem igaz, de én úgy gondolom, hogy olyan nagyon nagy problémáink tényleg szerencsére nincsenek. Nyilván megvan a lista, hogy miket kellene csinálni. Azt mindig fontosnak tartottam, hogy ami apróságnak számít, azt ne is halogassuk, hanem azt minél hamarabb oldjuk meg, úgyhogy talán egy apróságokban azért túl sok nincs, ami függőben lenne. Inkább nyilván olyanok vannak, ami nagyobb beruházás. Tehát akár ugye visszatérve a Bartók Béla utcára, az nem a képviselői keretnek a terhe, mert 100-200 millió közötti összegről beszélünk minimum, vagy mindenképpen ott egy olyasmi történetről beszélünk. Tehát ezek nyilván azért komolyabb előkészítést igényelnek.
1: Akkor beszéljünk a nyári programokról, mert hogy ugye lezajlott például Dunakömlődön a gyermeknap és a falunap is, ugye ennek kapcsán a képviselő, illetve szervezőtársaiddal rendszeresen jársz hozzánk, hogy ezekről beszámoljunk, de azért lesznek más programok is. Nem tudom, hogy sikerült-e megtalálni az időpontot.
2: Sikerült megtalálni mondhatom a legfontosabb időpontot, ugyanis a Biritóiaknak jubileumi Biritói napja lesz, ez majd július 11-én lesz ez a rendezvény, és hát ugye már ugye hirdették is ugye több helyen a rendezvényt, meg ugye a programokat. Erre mindenképpen szeretném fölhívni a figyelmet, mert tényleg komoly erőkkel készülnek rá a Reniék.
1: Egyébként pedig, hogyha kitekintünk egy kicsit a körzetetből, azért az mindig érdekes kérdés, hogy hogy körzetetek van, mint önkormányzati képviselőknek, de hát azért úgy globálisan is nyilván látjátok a várost és az önkormányzati, illetve testületi ülések és egyéb bizottsági munkák kapcsán, azért nagyon sok mindenben belelátok. Hogy látod, hogy haladunk? Tehát ugye túl vagyunk már most már lassan 2 éve a helyhatósági választásokon, és van egy olyan érzésem, illetve érzésünk, hogy egy ilyen stagnáló, várakozó állásponton vagyunk, mert most már hosszú évek óta azt várja a város lakossága, hogy mikor érkeznek meg azok a bizonyos pénzek, amely a különböző olyan nagyobb városfejlesztéseket létre tudja hozni, amely ugye az atomerőmű bővítés és a Paks 2 kapcsán úgymond ígéretekben és szükségben is itt kell, hogy legyenek. Tehát hogy látod globálisan a várost? Merre tartunk? Merre haladunk? Mert az, hogy utcafelújítások zajlanak, jön a Meki, ugye, a McDonald's. Igen, tehát úgy történnek dolgok, tehát nem azt mondom, hogy nem történnek. Mit gondolsz erről?
2: Én úgy gondolom, hogy azok a mondjuk úgy grandiózis beruházások, mint akár például volt az elkerülő útnak az elképzelése, ezek tényleg eléggé parkolópályán vannak most, tehát ezekről hát lehet, hogy polgármester asszony akár tudna pontosabbat, részletesebbet, hogy ezekről mit tud, de én nekem nincs információm azzal kapcsolatban, hogy ezek kormányzat szintjén, akár ugye az új kormányzat szintjén most már napirenden lennének, és ugye a pénzeket szeretnék küldeni ezzel kapcsolatban, tehát nincs ilyen jellegű információm, és ugye ez a várakozó álláspont, ez egyébként az egész évre vonatkozóan én ezt nagyon érzékelem, hogy egy választási évben vagyunk, voltunk, és ez egy teljesen természetes folyamat talán ilyenkor, tehát nem a tehát mindenféle politikai felhang nélkül mondom ezt, hogy az a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy választás előtt azért sokféle fajta döntést már nem hoznak meg, mert hogy majd lássuk meg, hogy mit hoznak a választások, hogyha a választások egy változást hozott, mint most, akkor meg nyilván megint csak egy várakozó álláspont, mert ugye az új csapatnak még föl kell állni, még föl kell mérni a dolgokat. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az év, ez meg főleg ilyen lesz, hogy egy csomó mindenre várunk, hogy na, mit fog hozni a jövő, és hát reméljük a legjobbakat, de most tényleg nehéz belelátni.
1: Igen, igen, én is azt gondolom, hogy várakozás van. Egyébként a polgármester asszonyt említetted, ő minden egyes alkalommal nyilatkozik erről nekünk nagyon szívesen, és ő is azt mondja, hogy folyamatosan lobbizik. Tehát ha valahol egy miniszterrel, egy államtitkárral, bárkivel is van alkalma, lehetősége beszélni, akkor újra mondja, és amikor van lehetősége tárgyalni ezügyben, akkor azt megteszi. Nyilván az áprilisban lezajlott országgyűlési választások után értjük, hogy nem a paksi elkerülő út az első és legfontosabb, igen, igen, az új kormány számára, de hát bízunk a legjobbakban, jó? Nagyon jó, köszönöm,
2: de bocsánat, hogy ehhez még hadd csatlakozok annyiba, hogy de azért ugye tegnap láttuk is például, hogy kitette a Facebookra ugye azt a posztját, hogy a egynapos sebészettel kapcsolatban ugye a jelenlegi kormányzatot is megkereste, mint láttam, ugye Cseh Tamás képviselő úr is abszolút támogatta, és ha kifejezhetek egy reményemet, akkor ugye ezt a fajta építő munkát, ez amit várja az ember. Ugye most tényleg ebben most lesz egy minimális politikai kitekintés, hogy a parlamentben nem az építő munkát látjuk elsődlegesen, azt nem is biztos, hogy mindenki jó szemmel nézi, de ezt a fajta építő munkát, ezt viszont biztos, hogy mindenki jó szemmel nézi, úgyhogy ebbe csak biztatni tudom mindenkit, hogy ez legyen az irány.
1: Abszolút, és akkor egy utolsó kérdés, itt van a nyár, mit csináltok a gyerekekkel, hova teszitek, és engedd meg, hogy ezúton gratulálja a kedves feleséget, Szél Sipos Andrához, aki kiváló pedagógus elismerést kapott, és ugye itt járt nálunk a stúdióban, tegnap is vendégünk volt.
2: Igen, köszönöm szépen. Hát ugye, ha már pedagógus, ugye őnekik hamarosan beköszönt a teljesen a nyári szünet. Ugye most még azért egy-két feladatuk van, illetve ugye ő maga is ugye például ugye táboroztat, és ugye ebből adódik, hogy is a mi gyerekeink is táborokba mennek nagyon sok helyre, akár ugye már itt Pakson is, például Lengő jógatábor, például most kezdődött.
1: Gyerektábor?
2: Gyerektábor.
1: Jógatábor?
2: Lengő jóga, ez ilyen nagyon, nagyon jó pofa dolog.
1: Abszolút új a számomra.
2: Igen.
1: Na hát, oké, akkor ezt majd megnézzük,
2: majd,
1: hogy...
2: Így van, majd akkor még ezt is kivesézzük egyszerűen. Tehát, hogy rengeteg ugye, táborok vannak, ugye itt Pakson is egy csomó azért, ugye, ami nem feltétlen bennlakásos, de ugye, a gyerekek akkor oda el tudnak menni. És annak ellenére, hogy ugye feleségem, mint pedagógus, ugye most ő nyáron azért alapvetően otthon van, tehát nekünk nem is lenne feltétlenül fontos, hogy vigyük a gyerekeket mindenhova, de mi azt fontosnak tartjuk, hogy ne otthon üljenek, élményeket szerezzenek. A világ legtermészetesebb dolga, hogy a gyereknek a gyerek a barátja, hogy szokták mondani. Tehát, hogy hiába teszek én meg szülőként mindent, amit csak tudok, a gyerek akkor fogja legjobban érezni magát, hogyha a saját kortársai között van, és mi ebbe az irányba igyekszünk is lépni.
1: Hát akkor nagyon jó nyarat nektek, és köszönöm, hogy itt voltál még így, mielőtt úgy igazán berobban a nyár, hogy egy picit átnézzük a paksi 8-as körzetet, hogy az elmúlt fél évben mit történtek, és milyen tervek vannak. Szél Benyamin volt a vendégem, jó napot neked is, kellemes napot,
2: szia!
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenka fehér orosz elnök hamarosan beszél egymással, és egyebek között téma lesz közöttük Volodymyr Zelenszky Minszkkel szembeni fenyegetése, jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfői moszkvai sajtótájékoztatóján, értesült az MTI. Peszkov arra reagált, hogy Zelenszky pénteken közölte, egy hetet ad Lukasenkának arra, hogy eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter hétfőn annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal. Egészségpolitikai konferencián lobbizott Heringes Anita polgármester és Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója a Paksi Egészségügyi Fejlesztésekért, különösen az egynapos sebészet és a CT finanszírozás mielőbbi jóváhagyása érdekében. A Paksi Városvezető közösségi oldalán azt írta, hogy Paks városa minden szükséges feltételt biztosít a fejlesztésekhez, így már csak a finanszírozási döntésre várnak.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi FC a görög Panathinaikos csapatával csap össze először a konferencia ligában. A kétfordulós megméretetés első meccsére július 23-án Pakson kerül sor. Szász Dávid, a Paksi B közép egyik oszlopos tagja, az ellenfél kapcsán a következőket nyilatkozta rádiónknak.
2: Ez egy nagyon nehéz kör lesz valószínűleg. Én már megelégednék egy tisztességes eredménnyel is, amikor is esetleg egy szoros eredményben alul maradunk, de nyilván nem lehet így hozzáállni a dolgokhoz, meg ameddig nem lefutott a 2x90 perc, addig bármi lehet, szokták volt mondani, és egy két meccses párharcon is bizonyította már a csapat, hogy ejtett ki esélyesebb ellenfeleket, például a Larnakát, két éve, akik ugye tavaly pedig a konferencia ligában bejutottak az egyenes kieséses szakaszba, és talán a csoportkörbe a főtáblán egyetlen egy gólt kaptak, vagy kettőt, úgyhogy nyilván ott is minden évben alakul a csapat, az a ciprusi csapat, de azért az akkor is erős volt, és előtte is, és utána is, és azért őket egy 5-0-val kiejtettük. Szóval azért van sansz, mindig van sansz.
1: Szász Dávid szerint kiemelt kockázatú mérkőzésre lehet számítani.
2: A görögök a szurkolás szempontjából elég őrültek, úgyhogy valószínűleg az is ilyen kiemelt kockázatú meccs lesz. Valószínűleg a rendőrök fognak nekünk hirdetni ilyen találkozási pontot, amivel elkísérnek a stadionig, mert nyilván nem leszünk több százan, de lehet, hogy 50-60-70-en ott leszünk, és akkor azért nyilván szervezett keretek között kell majd bemenni a stadionba, és oda kell figyelniük ránk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Mi történik, amikor a világ legnagyobb musicaljai és a popzene örökzöld slágerei találkoznak?
5: Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grunt.
1: Az e-heti Best of órában felcsendülnek azok a dalok, amelyek nem csak a színpadokat hódították meg, hanem a slágerlistákat is. Hallgasd meg a legismertebb musical himnuszokat, amelyek generációk kedvencei lettek a rádiókban is. Egy óra tele érzelemmel, energiával és felejthetetlen dallamokkal.

0: Tartsatok velem ezen a héten is a Best of Musical órában, ahol a Broadway és a popzene legnagyobb slágerei ugyanazon színpadon találkoznak.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 39 perckor egy petokúgusnak föl kellett ébredni, sőt korábban, pedig itt a nyári szünet. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt kívánok! Hát fel kell még egy darabig ébredni, azért mi még iskolába járunk.
1: Aj, tudod, de mindig azt gondoljuk, hogy amikor véget ért az iskola, akkor már a pedagógusok is szabadulnak.
2: Át kell állni. Tehát ez nem így működik.
1: Hát kell állni, illetve mindig elfelejtjük, hogy nektek még be kell járni, meg ti is táboroztattok, igen, meg egyebek, meg tudjuk, augusztusban előbb kezdtek.
2: Igen, igen.
1: De akkor ezek szerint nem okozott túl nagy traumát, hogy...
2: Nem, sőt.
1: Időben föl kell, sőt a biológiai óra, gondolom.
2: Igen.
1: Az még működik. Ványini Német Ildikó a vendégem, egy kiváló pedagógus, mert hogy ezt az elismerést vehetted át múlt héten a Kleber

0: Már akkor tudtad a gimiben, hogy tanár leszel?
1: Igen, tudtam. Már az általános iskolából úgy mentem, tehát nekem mindig meghatározó tanárok voltak az életemben. Csak általános iskolás koromban még földrajzbiológia szakos szerettem volna lenni, mert akkor éppen a Sárosi családban voltam szerelmes, hogy így mondjam, a tanárúrba és tanárnőbe fantasztikus tanárok voltak. Aztán jött a gimnázium, ahol pedig éppen a magyar és a történelem lett a kedvencem.
0: Ne, és ezt határoztam meg, hogy magyar történelem szakos.
1: Igen, bevallom, ha választhattam volna, akkor inkább történelem földrajz, csak abban az évben, amikor felvételiztem, nem volt ilyen szakpára szegedi főiskolán, és akkor így a történelem mellé jött a magyar.
0: Hát nem mondom, hogy olyan, mint a Dicsekednél, de figyelj, olyan, mint hogy akkor ez azt jelenti, hogy minden tantárgyból jó voltál, és kitűnő tanuló.
1: Nem voltam soha kitűnő tanuló szerintem, mindig volt négyesem is, de mindig is minden érdekelt, és az a típus voltam, akit úgy előre lehet lökni, tehát aki akár megmenti az osztályát, mert szívesen felel, lehet, hogy nem ő a legügyesebb és a legjobb benne, de mindig is inkább ilyen közösségi ember voltam. Tehát nem egy ilyen egyénieskedő, önálló személyiség, hanem kellett a közösség hozzá, hogy én kinyíljak.
0: És milyen érdekes, hogy ugye a gimi előtt a Bezerédibe jártál, ahogy említetted is, és 27 éve ott tanítasz. Hát ez már egy nagyon szép történet, és hát hazahúzott a szíved. Ez véletlen volt egyébként, hogy a Beziben kaptál állást?
1: Szerintem nem volt véletlen, tehát ugye én Szegedre jártam a Paksi gimnázium után, ahogy mondtuk, ide is jártam ugye általános iskolába 2 évig, 7. és 8. mi akkor költöztünk Paksra. Én igazándiból egy kis általános iskolába jártam a megyébe, Kajdacsra, tehát azt is imádtam. Ott éppen a történelem tanárom volt az, aki nagyon meghatározó volt. És akkor, amikor én végeztem a főiskolán, akkor még nem a mi iskolánkban voltam gyakorlaton, hanem a Móra iskolában, de ott hallottam, hogy nyugdíjba készülnek kollégák a Bezerédiből, és akkor
0: lecsaptál a lehetőségre.
1: És oda kerültem, és ahogy neked is mondtam, a titkos álmom azt, hogy itt is fejezem be a pályafutásomat, nekem nem volt másik munkahelyem.
0: Milyen érdekes, és egyébként azt el kell mondjam a hallgatóknak, hogy Ildia nagyon nagy lelkesedéssel tud beszélni, tehát szerinte több igazgatót megélt a 27 év alatt, de mindegyik nagyon jó volt, mindig minden nagyon jó, mindig mi a legjobb a tanításban?
1: A változás. Amit veled is beszéltünk, hogy attól, hogy az ember egy munkahelyen dolgozik, ez nem jelenti azt, hogy hát ebbe belefásolunk, itt nem történik semmi. Mindig más a gyerekanyag, mindig más a szülői anyag, és azt kell mondjam, most más a tanári összetétel is. Azért attól, hogy én mondjuk egy ilyen ősfa típus vagyok, és ott ülök 27 éve, azért nagyon sokan váltották már a székeket ott mellettem, és ez a folyamatos változás azért, ez mindig megújítja az embert.
0: Igen, de látod, megint valami olyasmire mondott, hogy pozitív, egy olyan változásra, amire nagyon sok pedagógustól halljuk, hogy negatív. Például, amit mondtál, hogy változik a gyerek és a szülőanyag. Az elmúlt években azért nagyon sok panaszt hallunk arra a pedagógusoktól, hogy hát nagyon nehéz a változó és újonnan érkező gyerekanyaggal. Szerinted nem?
1: Szerintem nem. Nem. Az is annyira jó nálunk, hogy azok a szülők jönnek most, például hozzák az alsóba a gyerekeiket, akiket mondjuk 10 éve tanítottunk a felsőbe. És most már úgy találkozunk, hogy szülőként.
0: Igen, nálatok is megvan ez a generációs.
1: Tehát ez egy több generációs iskola is, tehát nagyon, nagyon családias.
0: Nagyon családias. Jó, de hát a legjobb a tanításban, de egyébként hogyan tudnád megfogalmazni, hogyan változik a gyerek anyag utóbbi években?
1: A gyerekanyag nem változik, a gyerek az gyerek. Csak más ingerek érik. Máshogy születnek. Tehát más feszély körül őket már a magzatként is. Nekünk csak azt kell megmutatni, hogy vissza kell terelni őket ahhoz, hogy tényleg igazi gyerekek legyenek, és hogy a gyerek a gyerekkel van jóba, és meg kell tanítani nekik azt például, hogy hogyan kell játszani. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, vagy hogyan kell egymással kommunikálni.
0: De hogy érted, hogy meg kell tanítani a mai gyerekeket, kell megtanítani játszani? Igen. A 30 évvel ezelőtti gyerekek tudták?
1: A mostani is tudja, csak úgy, mivel egy más közegbe élnek, tehát sokkal többet élnek az online világba, és azért hiába mondjuk azt, hogy az iskolában is ott van ez, tehát ma a magam módján és ügyesen kell használni az új technikákat, de meg kell tanítani azt, hogy hogyan kell egy kártyával, egy társas játékkal, meg az, hogy egymásra ránézni, beszélgetni egymással, és nem csak az, hogy majd suli után találkozunk kint a padoknál, tudod, ott töltjük a telefont, és majd rád írok.

0: nem, beszélgessünk élőben is.
1: Jó, de hogyha értem, a gyerek ugyanaz, csak mégis más ingerek érik, máshogyan érkezik, de más kell, hogy legyen a módszertan is, tehát másképp kell a mai gyerekeket motiválni?
0: Igen, máshogy kell. Sokkal pörgősebb világban élünk. Nagyon gyorsan kell váltani a feladatok között. És itt térek vissza ahhoz, hogy igenis kell használni a mindenféle okos eszközt is. Most, mint történelem tanár, tehát, hogy ma már életidegen majd, hogy nem egy papír alapú térkép. Tehát azért vannak az okos táblák, hogy tényleg bármire rá tudsz nagyítani, egy csata jelenetet gyönyörűen meganimálnak, filmrészleteket tudsz nézni. Régen is megvolt ez, hogy a kis videókazettát betetted, vagy a DVD-det, de ma már minden elérhető online, és erre szüksége van a gyereknek, a megfelelő időben, módon elhelyezve egy tanórán.
1: Igen, az online világ, AI, stb. Mit, hogyan gondolkodsz te is erről, erre is nagyon kíváncsi vagyok, de azért beszéljünk még egy kicsit a motiváció mellett, a figyelemlekötésről is, mert ugye azt szokták mondani, hogy a mai gyerekek, mai diákok annyira hozzászoktak már a gyors, rövid tartalmakhoz. Egyébként ez a felnőttekre is igaz, ugye szokták mondani, hogy már csak egy bizonyos generáció képes egy úgynevezett lassú filmet végignézni, és ha valahogy ráveszem a 20 éves fiamat, hogy nézze meg, akkor gyorsítva nézi. Tehát, hogy te hogy látod ezt? Tehát a figyelem lekötésében mi a kulcs jelen pillanatban?
0: Tényleg igazad van, tehát tényleg monumentális hosszabb dolgokat nem lehet, de azért a tananyagok valahogy úgy vannak felépítve, meg mi magunk is szűkíthetünk, hogy abban a 20 percben, amíg igazán oda tud figyelni egy gyerek, addig te valahogy eljuttasd a lényeget. Most mondok egy példát, ugye én magyar történelem szakos vagyok, például a Toldit ma is szívesen olvassák és hallgatják a gyerekek, de nagyon nagy segítség abban, hogy elkészült ennek egy animációs változata. Aha. És imádják azt, hogy megy eredetiben Arany János szövege, de mégis kell hozzá nekik ez a képi világ is. Uh-huh. És akkor nézik, hogy hú, hát micsoda szuperhősként van ábrázolva Toldi, de közben pedig ugyanúgy elmondják a versorokat, mint ahogy te elmondtad, vagy a szüleink elmondták, és így mégis könnyebb nekik.
1: Tehát te nem csinálsz abból problémát, hogy filmben megnézi, vagy animációban megnézi.
0: Nem.
1: De mi a helyzet egyébként, ha már irodalomtanárral van dolgom? Régen kérdeztem irodalomtanárt erről, hogy a klasszikus, hosszú kötelező olvasmányokkal mi a helyzet? Kiolvassák?
0: Nem. Tehát konkrétan ezt kell mondanom, nem. Viszont a tankönyveinkben nagyon jó kis részletek vannak belőle. És tudunk róla úgy beszélgetni, hogy utána akármi kedvet is kap a gyerek.
1: Jó, de akkor itt mi lesz a megoldás? Tehát előbb-utóbb kvázi a módszertant igenis, most nyilván itt a választások után új oktatási miniszter, stb. Nagyon sok minden változhat akár, ha jön egy új koncepció, de változtatni kell azon, hogy igenis ki kell venni a kötelező olvasmányokból az egri csillagokat, vagy egyáltalán a kötelező olvasmányok fognak
0: így kivenni, tehát hogy
1: megszűnni.
0: Igaz, hogy az előbb azt mondtam, hogy nem, természetesen van, aki elolvassa, de az már régóta is ott van a tantervekben, hogy vannak alternatívák, tehát hogy ajánlunk mi a gyerekeknek mást is, hogy mit olvassanak, illetve nagyon sokan olvasók, és nagyon sokan
1: tehát olvasnak.
0: Olvasnak, tehát nagyon jó az iskolai könyvtárunk is, nagyon jó a városi könyvtár is.
1: Csak mást
0: olvasnak.
1: Tehát ilyen ifjúsági regényeket?
0: Igen.
1: Mai, kortárs?
0: Igen. És azt látom, hogy inkább a lányok az olvasósak. Tehát, hogy ebbe a korban el fog ez jönni, vagy változik ez a fiúknál, és kevesebb fiúk kezében látok regényeket. Uh-huh. Vagy még mindig akár divatok a kis képregények, vagy a mangák. Tehát, ugye, ahogy te is mondtad, a rövidebb történetek, vagy akár a képregények.
1: És akkor egy jó irodalomtanárnak ennek is kell örülnie.
0: Hajaj.
1: Tehát, hogy nem kritikával illeted, hogy miért nem az egri csillagok, hanem ennek is örülsz.
0: Igen. Igen, igen.
1: Jó, és amit említettél az előbb, mi a helyzet a módszertannal és a technológia ötvözésével? Tehát te az a fajta tanár vagy ezek szerint, mert látom, hogy minden pozitív, és minden szuper, és minden jó, hogy örülsz annak, ha vannak új eszközök, új technológiák?
0: Óriási segítség. Tehát ez benne is volt úgymond a méltatásom, hogy én ezeket szívesen használom. Tehát van egy munkaközösségünk is, ez számtalan az iskolában, de az enyémnek az a neve, hogy fenntartható fejlődés és tehetséggondozás. Tehát azért ez elég sok mindent elmond, és ennek a része, ennek a fenntartható fejlődésnek ez is. Tehát, hogy tanuljuk meg okosan használni akár ezt a mesterséges intelligenciát, az összes digitalizált tankönyvet, mert most már minden digitalizálva van, tehát mindent tudunk használni ilyen téren, és ezt nem tiltani kell, ezt okosan kell használni. Uh-huh. Például a nyáromnak ez lesz az egyik terve, hogy van egy tanfolyam, amit augusztusig el kell végeznem, úgy feladatlapokat szerkeszteni, hogy a mesterséges intelligencia segítségével, de ugye ott a mesterséges intelligenciának mégiscsak te adod meg a paramétereket, hogy hogyan és mint, de ezt is meg kell tanulni. Tehát, hogy ezzel is haladunk.
1: Uh-huh. Na, nagyon érdekes ez a munkacsoport. Ez minden iskolára jellemző, vagy specifikum a mondjuk a bezerényi iskolának, hogy éles fel a lehetőség?
0: Specifikum, igen. Uh-huh. Tehát ez, hogy fenntartható fejlődés, ennek például része egy ökomunkacsoport. És ebbe ilyet képzelj el, hogy az alsós udvarban hatalmas nagy ládák vannak, amelyekben az alsós gyerekek növényeket termesztenek, tehát magas ágyások, hogy nevén nevezzem.
1: Igen.
0: A kollégák itt foglalkoznak ilyennel, hogy a hulladékgyűjtés, vagy papírgyűjtés. Itt van olyanról szó, hogy a fenntartható fejlődés részeként a kollégák idén pályáztak például a Nébiknél egy kabalatervező dologra, tehát hogy millió egy dolog, ami ennek a része, és mondom, hozzá kapcsolódik még a magyar is, mint szakterület, mert nagyon sok verseny most már online közegben működik, akár a helyesírás is, tehát, hogy nem feltétlenül papíron kell ezeket a versenyeket elképzelni.
1: Jó, tehát a munkacsoportot pedig ne úgy képzeljem el, hogy van 3-4 pedagógus, aki a munkacsoport tagja, és ti csak úgy valamit kitaláltok,
0: nem,
1: hanem
0: az egész
1: bevonva a diákokat.
0: Meg a gyerekeket is, igen, magába foglalja.
1: Mit tanácsolnál egyébként azoknak a fiataloknak, akik pedagógus pályára lépnének?
0: Válasszák, és ne csak az legyen bennük.
1: Tényleg, te buzdítod?
0: Én igen, bár bevallom, hogy nem tudom a saját gyerekemet meggyőzni róla, aki bölcsészszakos hallgató a Károli Egyetemen, hogy vegye fel akár a tanárszakot, de igen.
1: Tehát aki kacérkodik a gondolattal, vagy tényleg érez elhivatást, kedvet, azt buzdítod?
0: Azt én buzdítom.
1: Hogy ez egy jó dolog?
0: Ez egy jó dolog,
1: és igen. Mit mondasz, hogy miért? Nagyon-nagyon tudod jól, tehát te is tudod jól, azt azért legalább annyit láss be a sok pozitívum mellett, hogy tehát az elmúlt évtizedekben, ami főleg a magyar oktatási rendszert illeti, tehát annyi kritika, annyi nehézség, tehát hogy jött ki, amit mi átlag emberként is hallottunk és láttunk, hogy mennyire nehéz dolgotok van, mennyire túl vagytok terhelve, stb. Tehát mit mondasz, miért jó?
0: Ha nem lennének olyanok, mint akár én, és aki lelkes és akarja csinálni, akkor tényleg megállna az élet, de kell ez. Miért? Annyira jó úgy hazamenni, hogy megdicsérik az embert, hogy akár
1: ki dicséri meg?
0: A gyerekek. Tehát amikor úgy megy ki egy óráról, hogy ez egy jó óra volt, tehát hogy az alap itt kezdődik a gyereknél. Aztán amikor a szülőtől kapod a visszajelzést. Nekem például a világon a legjobb osztályom van az E29-6-osom a leg. Aztán utána ott vannak a kollégák. Egyre kevesebben vagyunk, mert sajnos egyre kevesebben vagyunk, de aztán ott vannak a jó vezetők, akiknek az a legfontosabb feladat, hogy meglássák bennünk azt, hogy mivel lehet minket megbízni, és ezzel ösztönözzenek. Mert sokszor tényleg csak ennyi kell, hogy tudják, hogy kit, hova, milyen feladatkörre kell beosztani. És ez egy óriási feladat, hogy észrevegyük azt, hogy ki mire alkalmas, mert mindenre nem vagyunk.
1: Sajnos a beszélgetésünk végére érünk lassan, pedig szerintem még egy jó órát is el tudnánk beszélgetni. Sikertörténet, tehát hogyha az elmúlt 27 évet nézzük, akkor mi számít neked sikertörténetnek, hogy mondjuk a, nem tudom, melyik diákod, nem tudom, hova tanult tovább, vagy mi az igazi siker?
0: Nem, az, hogy végre elfogadtam önmagam, és tudom azt, hogy a helyemen vagyok.
1: Hát nem úgy nézel ki, mint aki 27 éve nem tudta.
0: Nem, képzeld el, hogy ezt fel kellett építeni. Tehát, hogy én látszólag vagyok ilyen derűs, és ilyen úgymond magabiztos, vagy ilyen pozitív, de mögött rengeteg munka áll. Tehát, hogy ezt például úgy nem lehetne csinálni, hogyha nem lenne egy biztos talaj a hátam mögött, tehát a férjem meg a lányom. Ez rengeteg lemondással jár. Tehát, hogy ők az utolsók. Tehát először felveszed a szülőt, aztán a gyereket, aztán az iskolát, és utána vannak ők. Tehát ők a legutolsók. Tehát minden sikertörténet mögött ott áll az, hogy ez rengeteg más lemondással jár.
1: És magadat is fel kell építeni, annak ellenére, hogy tudtad, hogy pedagógus leszel, és azt szerettél volna lenni, akkor is fel kell építeni azt a történetet, ahogy igen. fogalmaztál. Hát egy élmény volt téged hallgatni, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, milyen lesz a nyarad?
0: Jó, hogy nagyon várom.
1: Na, erre voltam követve, hogy azt fogod mondani, hogy jaj, annyira amikor, fog hiányozni az iskola.
0: Nád, és végeztem a suliba, akkor megyek a másik kedvenc helyemre a városba, imádom a városi könyvtárat, tehát annyira jó oda bemenni, tehát, hogy amikor meglátják az embert, és akkor felcsillan a szemük, és tudják, hogy miért jössz, mit kölcsönzöl, örömmel fogadnak, tehát várom azt, hogy szabadon olvashassak, tehát nagy krimi rajongó vagyok, tehát minden ilyet, és túrázós, kirándulós, úgyhogy most Sopron környékére megyünk majd a jövő hét végén, azt már nagyon várom.
1: Nagyon jó, tehát akkor van az élet más területe is, igen. és ott is ugyanúgy megtaláld ezeket igen. a pozitív dolgokat. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és még egyszer nagyon gratulálom.
0: Köszönöm szépen.
1: Ványini Német Ildikó, a Paksi Bezérégy Általános Iskola Magyar Történelem szakos tanára volt a vendégem abból az alkalomból, hogy kiváló pedagógus elismerést kapott a múlt héten a szekszárdi tankerülettől, és akkor ha már nyár, akkor nyári slágerrel búcsúzunk. Köszönöm, hogy itt voltál köszönöm. Még egyszer.
2: Induljatok el velünk! Élesztő a Paks FM-en! Paks FM! Summer!

0: mindjárt folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Elutasította a román parlament az Adrián Vestea miniszterelnök jelölt által javasolt szociáldemokrata és liberális politikusokból álló kormány beiktatását a hétfő esti bizalmi szavazáson értesült az MTI. A kormány beiktatásához a képviselők és a szenátorok több mint felének, 233 törvényhozónak a támogatására lett volna szükség, de a Vestea kabinetet csak 189 törvényhozó szavazta meg, 23-an pedig ellene szavaztak. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje. A kialakult helyzet a vízhiányon túlmutatva a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátaira is rávilágít. Hívta fel a figyelmet Boromisza Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docense a Másfél Fok című szakportálon megjelent írásában, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. Az okleveles tájépítészmérnök élő világvédelmi és tájvédelmi szakértő a kedden közzétett cikkben hangsúlyozta. A természeténél fogva változékony, sekély tó jövője nem kizárólag a vízpótláson múlik, hanem kulcskérdés, sikerül-e a tóhasználatot és a tájkezelést a természeti adottságokhoz igazítani. A Paksi Városi Múzeumban is megtartották szombaton a Múzeumok Éjszakája program sorozatot. Volt tárlatvezetés az emléktérben, ahol a hat teremből álló tárlat korhű tárgyakkal és interaktív animációkkal mutatja be Paks 19. századig tartó történetét, a török kor utáni újratelepítést és a szenicei kúria múltját. Mesekoncert mellett a Dunamenti régióban honos gyógynövényekről, azok gasztronómiai alkalmazásáról és egészségügyi előnyeiről is hallhattak az érdeklődők. A Paksi Városi Múzeum új állandó kiállítása, a Paksi Metszet 10 éve nyitotta meg kapuit a Deákház néven is ismert szenicei kúriában. Az elmúlt 10 év alatt a gyűjteményük néprajzi és helytörténeti gyarapodásának jó részét ajándékozás adta. Az elmúlt évtizedben bekerült több száz tárgy közül mutatnak be egy válogatást a 10 év tárgyai című kiállításban, melyet Nagy Balázs alpolgármester nyitott meg. A kiállítást rendeztek Kövi Ónódi Gyöngyi.
2: Ez a 10 év, ez megváltoztatta egy kicsit a múzeumnak a megítélését, illetve a köztudatban másképpen került be. Ennek következményeképpen megváltozott a gyűjteményezési szokás is, nagyon sokkal több ajándékozás történik, és ezért úgy gondoltuk, hogy az elmúlt 10 év tárgyarapodásából válogatunk, egy gyűjteményes kiállítást készítettünk ebből a több ezer darabos gyarapodásból. Négy nagy gyűjteményi egységünk van, a képzőművészeti gyűjtemény, a történeti gyűjtemény, a régészeti gyűjtemény és a néprajzi gyűjtemény. Minden gyűjteményi egységből kerültek be tárgyak. A legtöbb tárgy a ajándékozás által került a gyűjteménybe, illetve még egy olyan szempont volt, hogy a város történetének egy érdekességét mutassa be, valamint legyen benne az általános és tipikus mellett valami egyedi is.
1: Német Roland, a Paksi Városi Múzeum régésze a római gasztronómia világáról tartott előadást, de Zelei Endre labda zsonglőr trükkjeit is megnézhették a látogatók. Egy paksi pincészet és borház borkóstolóján az érdeklődők azt is megtudhatták, hogy a paksi boros gazdák pincéit a bor tárolására kiválóan alkalmas paksi löszbe vájták, majd köréjük présházakat építettek. A pincékből kitermelt földet felhasználták, házak és présházak falait tömték vele, vagy vályogot vetettek belőle. Innen kapta a nevét a ma is igen népszerű Sárgödör tér. A Múzeumok Éjszakáját a Charlie Firpo Blues Band fergeteges koncertje zárta a Paksi Városi Múzeumban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most. Vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol folytatjuk azzal a témával, amit már reggel 6 óra után megígértem, hogy egy picit fogunk kertészkedni. Komáromi Lilla érkezett hozzám. Jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Tolna vármegyei elnöke vagy. Én szeretem hozzátenni, hogy növénydoki. Tudod, én szeretem ezt, szeretem ezt a kifejezést. És hát olyan évente egyszer azért csak-csak ellátogatsz hozzánk, és most abban egyeztünk meg, hogy az lesz a témánk, hogy hogyan tudjuk a növényvédő szereket a kiskertekben helyesen használni, mert hogy azt mondtad nekem, hogy lépten nyomon, ahogy jössz, mész, nagyon sok fele jár, sok kilométer van mindig az autódban. Azt látod, hogy ezen a területen vannak gondok, de egyébként jó hír, hogy legalább kertészkedünk, nem igaz?
2: Én ennek nagyon örülök, hogy kertészkednek az emberek, és nem betontengeré válik az ország teljes mértékben, és egyre több fiatalnál látom azt, hogy próbálkoznak mindenféle, akár alternatív módszerekkel, akár egyszerű hagyományos kertészkedéssel, hogy tudják, hogy mit esznek, és milyen élelmiszert tesznek az asztalra. Azt is látom, hogy nagyon sok fiatal fél a növényvédőszerektől.
1: Mindenki biót akar, tudod.
2: Mindenki
1: mióta, ismerjük ezt a kifejezést egyáltalán, hogy bió, és használjuk az élelmiszerekre, azóta hát azért ennek van egy elég húzós, hogy is mondjam, pozitívuma olyan szempontból, hogy azt gondoljuk, hogy csak az a jó.
2: Ezt egy kicsit megcáfolnám. Nagyon jó a bió, ha megfelelően van használva. Sajnos az interneten nagyon sok jó információ van, de nagyon sok álhír, hamis hír található ezzel kapcsolatban, és amikor böngészgetjük az internetet, hogy hogy termeljek bióba paradicsomot, málnát, répát, bármi egyéb kiskerti kultúrát, akkor nagyon sok olyan kísérletünk van, ami valójában nem ér semmit sem, és utána feladjuk a növénytermesztést otthon a kiskertünkbe, mert megint kudarcot vallottunk. Amikor zöldkönyves 80 órás növényvédelmi tanfolyamon tanítom a növényvédelmet, mindig azt szoktam szajkozni, hogy a növényvédőszerekkel nincsen probléma, ha megfelelően előírás szerint alkalmazzuk, és nem orbaszájba növényvédőszert folyunk a kertjeinkre, hanem váltogatva a biológiai védekezést a növényvédőszeres védekezéssel egy egészséges táplálékot tudunk az asztalunkra tenni, akkor, hogyha betartjuk a szabályokat. És ezért is kértelek meg, hogy egy kicsit hadd nyilatkozzak a rádióba erről, hogy milyen szabályokat nagyon-nagyon fontos a kiskertjeinkbe betartani, nem csak ott a Szántóföldön is, mindenhol, de inkább most a kiskertesekhez szólnék.
1: Tehát paradicsom, paprika és a többi.
2: És gyümölcsök, szőlő, és a többi. Szőlőnél majd még egy felhívást szeretnék tenni a végén, azt ne felejtsük
1: el. Oké, felírom.
2: Oké, köszönöm szépen. Tehát, hogy ahogy tapasztalom, inkább az idősebb korosztálynál, de a fiataloknál is néha előfordul, hogy nem foglalkozunk a megfelelő védőfelszerelések használatával. Nem foglalkozunk a dózis fogalmával, nem foglalkozunk az élelmezés egészségügyi várakozási időnek a fontosságával. Ezekre nagyon-nagyon hangsúlyosan szeretném felhívni a figyelmet. Kezdve ott, mikor bemegyünk a gazdaboltba, akkor kérjünk a gazdaboltosoktól tanácsokat. Valójában a gazdaboltosok elvégezték az alapnövényvédelmi tanfolyamot, tisztában vannak azzal, hogy mit, hogyan és mire lehet használni, és ne csak a dózist kérdezzük meg, ne csak az élelmezés egészségügyi várakozási időt kérdezzük meg, hanem azt is, hogy milyen védőfelszereléseket használjunk. A dózis azért fontos, ez rá van írva a növényvédőszerre, 10 liter vízbe, hány milliliter, hány gram, mit tegyünk bele a növényvédőszerből, mennyit. Ezek a növényvédőszerek úgy vannak kikísérletezve 10-20 év alatt, hogy adott növényi kultúrára meghatároznak egy bizonyos mennyiséget, amit a vízbe bele kell raknunk, és ezek fognak hatni adott károsítók és kártevők ellen. Ha ezt a dózist alluldozírozzuk, tehát nem öntünk bele annyit, amennyi elő van írva, vagy többet teszünk bele, sokkal nagyobb kárt okozunk. Tehát nem működik az, amit hallok mindig is, hogy jó van, öntök bele jó sokat, mert akkor biztos hatni fog. Először igen, de a kevesebb is, a megfelelő dózis is ugyanúgy hat, a több nem fog jobban hatni, viszont a rezisztenciát, az ellenálló képességet pár év alatt kialakítjuk a kártevők és kórokozókkal szembe. És ez még egy dolog, hogy rezisztenciát, vagyis ellenálló képességet alakítunk ki, viszont hogyha sokkal többet öntünk bele a megengedett dózisnál, az élelmezés egészségügyi várakozási idő megnövekedik. Mi is az valójában az élelmezés egészségügyi várakozási idő? Az az idő, melynek napokban el kell telni a kijuttatástól a betakarításig. Ugyanis ez idő alatt bomlik le a növényvédőszer a növénybe olyan minimális szintre vagy teljesen, hogy se az emberre, se az állatra már ne legyen káros. Ne okozzon mérgezést. Előfordul, hogy egy vagy két nappal előbb leszedjük azt a cseresznyét, mert már nem tudunk tovább várni, mert piros és enni kell, és nem bírjuk ki. Most egy-egy szemtől nem lesz problémánk. De ha folyamatosan olyan gyümölcsöket, zöldségeket teszünk, ahol még az élelmezés egészségügyi várakozási idő nem telt le, sajnos alattomosan, láthatatlanul mérgezzük saját magunkat.
1: Húha, tehát vannak bizonyos növényvédőszerek, vagy minden növényvédőszer, én ezt nem tudom, amelyeknek, de rá van ez írva? A növényvédőszerre rá van írva?
2: A növényvédőszer dobozára, vagy egy ilyen kihajtható kis lapocska a flakonon, vagy maga a dobozon rajta van, ezt úgy jelzik, évi. Nagy E, pont nagy V, pont I. Ez az élelmezés egészségügyi várakozási idő. Itt oda van írva egy 2, 4, 6, 42 nap. Bármi, tehát attól függ, milyen növényvédőszerről van szó. Hogyha nincs odaíva semmi, csak egy kis vonalacska van, az nullát jelent, de a nulla is egyenlő minimum egy nappal. Tehát 24 órának a kijuttatástól el kell tennie ahhoz, hogy azt a gyümölcsöt, zöldséget fogyasztani tudjuk.
1: Tehát, hogy permetezéstől számított hány napot kell várakozni. Jó, de mondjuk egy paprika vagy egy paradicsom esetében nem olyankor permetezzük még, amikor még kvázi nincs is rajta a termés.
2: Nem, előfordulhat, hogy amikor már érésbe van, akár a paprika, paradicsom, megtámadják a poloskák,
1: és megtámadja valami
2: gombabetegség, akkor muszáj cselekedni, hogyha a termést akarunk betakarítani. Viszont akkor nagyon-nagyon komolyan oda kell arra figyelni, hogy olyan növényvédőszert válasszunk, aminek vagy nulla napos az élelmezés egészségügyi várakozási ideje, vagy egy-két napos, attól függ, milyen érési állapotba, fázisba van maga a zöldségünk, gyümölcsünk. Tehát nagyon oda kell figyelni, amikor gazdaboltba bemegyünk, hogy én 3 nap múlva szedni akarom a paprikámat, de muszáj megpermeteznem, olyan növényvédőszert kérek, ami belefér élelmezés egészségügyi várakozási idő szempontjából ebbe az időbe.
1: Hú, ezt is meg kell tanuljuk akkor. Egyébként ugye úgy kezdted, hogy ami nagyon fontos, hogy a különböző növényvédőszereket nem megfelelően használjuk, de akkor honnan tudjuk, hogy kell megfelelően? Tehát egyrészt rá van írva.
2: Így van.
1: Az jól van ráírva, te mint szakember azt mondod.
2: Jól kell ráírni, különben nem jöhet forgalomba, igen.
1: Oké. És egyébként mi a tapasztalatod, mert valóban én is gyakran járok gazdaboltba, és látom és hallom azt, hogy mindig ott kérdezünk, na, mindenki ott kérdez. Hogy
2: ha
1: akkor
2: kérdez.
1: Ha kérdez, igen, de többnyire jó válaszokat kapunk?
2: Többnyire jó válaszokat kaptok, itt például Pakson nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy én vizsgáztattam őket növényvédelemből, tehát tudom, hogy jók.
1: Na, tessék.
2: De hogyha véletlen nem tudják megmondani hirtelen a megfelelő választ, utána néznek, vagy felkeresnek, vagy hozzám küldik az embereket.
1: Aha. Gazdaboltosoknak kötelező ez a vizsga?
2: Így van.
1: Én nem is tudtam.
2: Anélkül nem nyithat gazdaboltot, hogy legalább egy alkalmazottjának ne legyen meg a alapszintű növényvédelmi végzettsége.
1: Tehát ők nem csak úgy mondják az információkat, hogy tapasztalatból,
2: nem.
1: Hanem ők azért itt elvégeznek egy tanfolyamot.
2: Így van, így van. Anélkül nem nyithatnak gazdaboltot, és megnyithatják természetesen, de ellenőrzés folyamán ezt is nézik, hogy megvan-e hozzá a kellő végzettségük.
1: A védőfelszerelésre még egy kicsit térjünk vissza, mert ugye azt tudom, hát megvannak az emlékeim, hogy apósom mindig úgy permetezte a gyümölcsfákat, hogy beöltözött. tehát nem flip-flop papucsban császkált, meg hát mindent, tehát a fejére, tehát rendesen beöltözött. Milyen védőfelszerelésről van itt szó?
2: Minden növényvédőszerhez megvan előírás szerint a megfelelő védőfelszerelés. Ez fel van tüntetve magán a flakonon, dobozon, ez alapján kell használni. Hogyha többszert használunk, egyszerre nem kell az összes védőfelszerelést felvenni, hanem a legerősebb védőfelszerelést vesszük magunkra. Na most ez lehet minden esetben zárt cipő, hosszú nadrág, hosszú ujjú felső, minden esetben javaslom a szájmaszkot, esetleg, ha előírás van, védőszemüveget és sapkát. Uh-huh. Ugyanis a növényvédőszerek a bőrön keresztül, nyálkahártyán keresztül ugyanúgy felszívódnak észrevétlen. Nagyon sokszor tapasztalom, megyek a megyébe, országba, bárhol, és látom, hogy flip-flop papucsba permetezi valaki a járdát, valószínűleg glifozáttal, tehát totális gyomírtószerrel, permetez maga előtt, és utána megy bele a növényvédőszerbe, amit ő nem érzékel, de a bőrén keresztül ez felszívódik. A kesztyű rajta van, az rajta van, de flip-flop papuccsal a lábán keresztül, bőrén keresztül ez felszívódik. Na, ilyenkor szoktam megállni és elmondani, hogy vegyem már fel egy gumicsizmát.
1: Tényleg megállsz?
2: Meg. Én megállok.
1: Aha, teljesen mindegy, hogy melyik településre.
2: Tök mindegy.
1: Igen. Bemutatkozol.
2: Néha se. Csak úgy elmondom neki, hogy nem érgezze már saját magát, legyen szíves.
1: Aha, óriási. Jó, úgy tudom, hogy csak 11 órára kell Budapestre érned. Ha ráérsz, akkor tudsz még maradni?
2: Tudok még maradni.
1: Akkor mindjárt innen folytatjuk.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A jó kis nyári naphoz dukálnak a jó kis nyári slágerek, és tulajdonképpen nyári témában vagyunk Komáromi Lillával, mert hogy a kiskertekről beszélgetünk, és a növényvédőszerekről kezdtünk el beszélgetni. Amikor legutóbb itt voltál nálam, akkor azt mondtad, hogy nem vásárolsz piacon?
2: Így van.
1: Tehát ennyire nem bízol meg bennünk, tehát átlagpolgárokban, akik kiskertekből viszik ki a paprikát, a paradicsomot a piacra, hogy jól használjuk a növényvédőszereket? Vagy egyszerűen ezt tapasztalod?
2: Azt tapasztalom, hogy sajnos sok esetben megveszik a növényvédőszert, kipermetezik a növényükre, nem nézik azt, hogy megfelelő dózis volt, nem nézik azt, hogy ennyi az élelmezés egészségügyi várakozási idő, másnap leszedik, lemossák, hogy ne látszódjon a permetszer, meg nem tudják azt, hogy ezek a növényvédőszerek felszívódnak a szövetekbe, sejtekbe, és ennek van egy lebomlási ideje. Lemossa, azt hitte, hogy akkor így rendben vagyunk, kiviszi a piacra és eladja.
1: De biztos, hogy előző nap fogja lepermetezni?
2: Nem mindenki. Nem akinek mindenki. Nem inge, ne vegye magára. De vannak, és nem azért, mert mérgezni akarná az embereket, nem azért, mert így akar nagyobb haszóhoz jutni, hanem egyszerűen nagyon sokan nincsenek tisztába a lebomlással, a felszívódással, a növényvédőszereknek a hatásmechanizmusával.
1: A növényvédőszerek megfelelő használatáról beszélünk, ami a kiskerteket illeti. Tehát akkor még egyszer vegyük át, az előbb ugye már elkezdtük, és tulajdonképpen elmondtad azt a 4 pontot, ami a legfontosabb, a védőfelszerelés használata, ami tulajdonképpen a mi egészségügyi kockázatunk.
2: Igen.
1: Tehát bármit is és bárhogyan is permetezzünk, teljesen mindegy, hogy paradicsomot, paprikát, vagy esetleg a gyümölcsfákat, védőfelszerelés igenis kell.
2: Onnantól kezdve, mielőtt kibontjuk a növényvédőszeres flakont.
1: Már onnantól kezdve?
2: Igen.
1: Egyébként védőfelszerelést ugyanúgy a gazdaboltban veszek, vagy kapok?
2: Én úgy tudom, hogy lehet venni a gazdaboltokban, de ha nem, akkor majd szólok nekik, hogy szerezzék be.
1: De
2: viszont
1: ha jól beöltözök,
2: munkavédelmi boltokba, és az van több is Pakson, lehet vásárolni védőfelszereléseket.
1: De ha jól beöltözök, az is egyfajta védőfelszerelés, tehát hogy 40 fok ellenére fölveszem a hosszú ujjút, melegítő fölsőt.
2: 25 Celsius fok felett nem permetezünk, tehát 40 fokban nem kell felvenned.
1: Igen.
2: Sőt, szélben sem permetezünk.
1: Na, tessék, oké, jó. Tehát ezek fontos dolgok, oké.
2: És még egy fontos dolog, igen, amit nem tudnak nagyon sokan, hogy a lakott területen belül motoros permetezőt használni szigorúan tilos.
1: Motoros permetezőt lakott területen belül? Mm-hmm. Mert hogy léteznek motoros permetezők?
2: Persze, tehát ezek a...
1: Tehát nagy... amikor nem így nyomkodom folyamatosan,
2: hanem a motor küldi
1: és
2: ki.
1: És miért, nagy... miért nem lehet lakott területen?
2: Nagyon nagy az elsodródása, hiszen nagy erővel fújja ki a növényvédőszert, nagyon távolra el tudja sodorni, nagyon távolra el tud jutni a növényvédőszer. Igen, tudom, tisztában vagyok, vannak magas cseresznyefák, vannak olyan fák, amit motoros permetezővel lehet csak normálisan a növényvédelmet elvégezni, mert csak azzal jut föl a lombkorona tetejébe a növényvédőszer. Nem helyes, de ha már mindenképpen muszáj motoros permetezőt használni, előtte nem csak a közvetlen, hanem 3-4 házzal odébb lévő szomszédoknak is jelezni kell, hogy ekkor és ekkor motoros permetezővel fát permetezek, hogy be tudják vinni az udvarról a kiteregetett ruhát, hogy le tudják takarni akár már az érésben lévő zöldséget, gyümölcsöt, hogy a gyerekek ne játszanak az udvaron, mondjuk egy homokozót, egy medencét le tudjanak takarni. Mert ezek alattomosan, nem látható módon odajutnak a medencébe, ott van a növényvédőszer, a homokozó porához hozzátapad, a gyerek abba játszik. Tehát nagyon sok veszélye van ennek.
1: Oké, tehát motorosat nem használunk lakott területen, és a 25 fok feletti jó időben pedig nem permetezünk.
2: 25 fok felett nem,
1: hát akkor
2: két okból sem.
1: Lényegében április 15-e Magyarországon.
2: De ez azért fontos, mert egy 25 Celsius fok fölött ezek a permetszerek elpárolognak, tehát nem is jut rá a növényre sok esetben. Plusz, hogyha a levélre ráérkezik ez a cseppecske, megégeti a levelet, mert ez a... nagyító hatás fog érvényesülni a levélen, a napsugárzás megégeti. Ezért sem szabad és érdemes 25 fok felett, plusz a légáram fölviszi, majd este lecsapja valahol, ahova elhordta ezt a
1: jó, de akkor megvan a megoldás, akkor a piacon akkor veszek paprikát és paradicsomot kiskertekben termesztőktől, amikor már két hete hőségriadó van, mert hát, ha nem használt.
2: Hát, ha betartják ezt a szabályt.
1: Az is, ha betartják ezt a szabályt, igen.
2: Nagyon fontos ezeket betartani, igen.
1: Jó, tehát a védőfelszerelés, akkor beszéltünk a dózisról.
2: Igen.
1: Hogy nem mindegy, hogy miért és mennyit keverek hozzá, tehát ami a flakonra föl van írva, azt
2: be kell tartani.
1: Be kell tartani. Így be van. Kell tartani. De hát figyelj, ez meg egy olyan dolog, hogy most akar valaki rosszat magának, érted, hogy nagyobb dózist kever. A szomszédtól azt hallotta, hogy lehet, Lacikám, nyugodtan, és akkor meg bekeverem a nagyobb dózist.
2: Bekeverhetem a nagyobb dózist, valójában rosszat nem teszek első körbe. Viszont kialakítom az ellenálló képességet a kórokozóra, kártevőre, erre a hatóanyagra, plusz az élelmezés egészségügyi várakozási időm nagyon nagy mértékben megnövekedik, hiszen a növénybe sokkal több növényvédőszer fog bejutni, és nem olyan gyorsan bomlik le. Igen, mert ennek is megvan a bomlás ideje.
1: Oké, tehát hogyha a bomlási idő, nem tudom, 10 nap, most mondtam valamit, akkor ha dupla dózist tettem, akkor az lesz 20 is, de
2: nem,
1: jobb,
2: de lehet, 20... hogy 40.
1: Ja.
2: Nem egyenes arányban nő ilyenkor.
1: Na, ezt is megtudtuk. Oké, jó. Tehát az élelmezési várakozási idő nagyon fontos, illetve ez az úgynevezett okszerű növényvédelem, ez alatt mit értünk?
2: Hát csak akkor megyünk ki növényvédőszeres kezeléssel, ha ténylegesen szükséges. Minden zöldség-gyümölcs kultúrának megvannak az előrejelzési technikái adott időjárási viszonyok között, ez a gombabetegség fog terjedni, ez a rovarkártevő fog terjedni, időszakokra nézve, tehát mindennek megvan a maga ideje, lehet preventíve, vagyis előre védekezést elvégezni, az egy kicsit nehezebb, viszont ha megjelent a betegség, akkor csak arra a betegségre, kártevőre, kórokozóra védekezünk, ami ott van. Na most azt fel kell ismerni. Tehát az, hogy a levélem van nekem valami fehér szövedék, és kérek gombaölőszert, az nem biztos, hogy megfelelő. Mert kiszorhatom 3-szor, 4-szer is azt a gombaölő permetezőszert, ha az a levél fonáki részén lévő szövedék, az mondjuk egy petetok egy rovar által. Gombaölőszer semmit nem fog ellene tenni, akkor rovarölőszer kell, de akkor is célzott, hiszen az a petetok védi a petéket, a pete ellen nem hat.
1: Te jóságoség, akkor, hogyha valami van a levelemen, mit csináljak?
2: Vidd be a gazdaboltba, és kérj a segítséget, és ha őt nem...
1: Fényképezzem le?
2: Vagy lefényképezed, és elküldöd nekem messengeren.
1: Tényleg?
2: Tényleg.
1: Na de várjál, olyan felhívást tettél most itt közzé, hogy ezren ránk kérnem, kérném annak a hölgynek a telefonszámát.
2: Hát inkább akkor messengeren, Facebookon keressenek meg, és ilyen fényképekkel kereshetnek. Kávézási ajánlattal nem.
1: Oké, okay. Jó, de egyébként ez nagyon fontos most, amit mondtál, hogy akár le is fényképezhetjük, és a gazdaboltba oda vihetjük a mobiltelefonokat, hogy így néz ki a paprikának a levele, maradjunk most már, lecövekeltem a paprika paradicsomnál, most akkor mondd meg, légy kedves, hogy mi kell rá, ugye azt is megbeszéltük zene előtt, hogy a gazdaboltokban dolgozók elméletileg levizsgázott szakemberek ilyen értelme, tehát nem a levegőbe
2: nem
1: fognak beszélni, igen, de ma már rengeteg ilyen, egyre több ilyen applikáció jön ki, ugye a szobanövényes applikáció, jó, az nagyon megy, a Facebook mindig feldobja nekem.
2: Szoktam nézni, igen, és mosolygok néha.
1: Jaj, de jó, és mint növényorvos, mit szólsz ezekhez az applikációkhoz? Ugye a hallgatóknak csak elmondom, ugye ha valaki nem tudná, tehát azt reklámozzam, ez az applikáció, hogy csak egyszerűen ráfókuszálsz, ugye, mintha fényképeznéd, vagy lefényképezed a kis szobannövényedet, ami kókat, és a levelén látszik, hogy valami probléma van, és akkor az applikáció megmondja, hogy mi a probléma, több vízre, vagy nem tudom én, mire van szüksége, és akkor már is minden rendben.
2: Ezeket megfelelően kell kezelni. Vannak jó ötletek, de nem biztos, hogy pont az a probléma. Tehát amikor egy növényvédelmi problémát nézünk, akkor nem feltétlen elegendő csak megnézni a levelet. Meg kell nézni, hogy milyen talajban van, milyen vizet kapott. Lehet, hogy azért kókad, mert túl van öntözve, lehet, hogy azért kókad, mert ki van száradva, lehet, hogy egy gyökér kártevő elrágta a gyökerét, és nem tudja felvenni a vizet és a tápanyagot. Tehát nagyon sok összetevője van, egy applikáció csak irányt tud mutatni, de valódi megoldást nem tud adni. Például most kaptam tegnap este egy ismerőstől körtefáról képeket, hogy tegnap még semmi baj nem volt, most meg feketedik a levele és kókad el, ma délután fogok kimenni megnézni, mert feltételezhető, hogy valami gyökérkártevő van a háttérben, és nem tudja a vizet, tápanyagot fölvenni, ezért kókad el a növény, de ki kell mennem, meg kell néznem ahhoz, hogy lássam, hogy mi a probléma. Mert az applikáció se tudja megmondani.
1: Igen. Jó, tehát akkor csinyán bánjunk azért ezekkel a dolgokkal. Lehet, tudod, hát a kérdezd meg a ChatGPT-t, ugye?
2: Megmondom őszintén, én is néha használom, amikor megvan, hogy mi lehet ez, de kell a megerősítés. És ha ugyanazt írja le, amit én gondolok, akkor már azt mondom, hogy oké, ez így valós, de csak az előfizetéses, mert a nem előfizetésesnek nincs akkora adatbázisa, amivel konkrétan tényleg meg tud erősíteni.
1: Ez is egy nagyon fontos dolog. Ez itt a reklámhelye a ChatGPT-nek. Semmi gond, de ez tényleg így van, és nagyon fontos információ. Én azt mondom, üzenem, hogy a Média Tanácsnak, hogy ez közszolgálati információ volt egyébként, de az is érdekes kérdés, hogy amikor beszéltünk telefonon arról, hogy majd jössz és interjúzunk a növényvédőszerek megfelelő használatáról a kiskertekben, akkor kapásból az jutott eszembe, hogy oké, de mi a tapasztalatod? Hány százaléka az embereknek használ egyáltalán növényvédőszert, aki bevállalja, hogy veteményez, zöldborsót, palántázik, akár mindegy, lehet, hogy már 40 éve ezt csinálja, mert így nőtt fel, és mindig is volt kiskertje, de vannak fiatalok, akik esetleg nem csak pázsitban gondolkodnak, hanem kiskertet vagy magaságyást szeretnének. Hát hány százaléka?
2: Százalékot nem tudnék mondani, inkább egy tendenciát, amit látok, hogy a növényvédelmet általában a kiskertekbe megpróbálják természetes úton megoldani. De vannak azok a kórokozók, kártevők, amire már a természetes módszerek nem elegendőek. Ahol van férfi a háznál, vagy a szomszédban egy férfi a háznál, aki permetez, ott gyakoribbak a növényvédőszeres növényvédelmek, valahogy mi nők óckodunk attól, hogy a hátunkra vegyük a permetezőt és permetezünk, max ezek a spriccelős, bekevert, előre bekevert rovarölőket, gombaölőket használjuk, de tudjuk azt, hogy az annyira nem hatékony, inkább csak tűzoltás, tehát ahol van férfi a háznál, ott gyakoribb a kemikáliák használata, ahol nincs férfi a háznál, ott inkább a természetes kapálok, leszedem a krumpli bogarat, leszedem a beteg leveleket, módszerek működnek, mindegyik működik, csak mondjuk a termés átlag nem feltétlen ugyanolyan. A fiataloknál inkább azt tapasztalom, hogy teljes mértékben a természetes módszerek felé hajlanak, nem hajlandók kemikáliákat használni. Félnek az emberek a kemikáliáktól, mert mi van a fejekbe elültetve? A növényvédőszer méreg. A növényvédőszer megfelelően, előírásszerűen és nem túlzott használatával gyógyszer. Ugyanúgy, ahogy beszedjük az algópirint, beszedjük az antibiotikumokat, ha nem visszük túlzásba, gyógyszer. Viszont, hogyha nem megfelelően használjuk, és ezért is jöttem ide, hogy ezt elmondjuk, hogy miket kell betartani, ha nem megfelelően használjuk a növényvédőszereket, túlzott használatot folytatunk, az egy alattomos, láthatatlan méreg. És ezt kell helyre rakni a fejekbe, hogy nem feltétlen méreg. A pálinka is kis mennyiségben gyógyszer, nagy mennyiségben méreg. Ugyanez igaz mindenre. Tehát, hogyha megfelelően használjuk, nyugodtan lehet használni. Hogyha nem megfelelően, akkor viszont nagyon nagy károkat tudunk okozni az egészségünknek.
1: Ami pedig akár a fiatalabb generációt illeti, talán még az egy érdekes kérdéskör, ahogy mondod, hogy ők esetleg nem annyira szeretnének növényvédőszert használni, ugye óriási trend manapság a bió. Nem tudom, mi a véleményed erről?
2: Jó a bió, de nem mindenre.
1: Egyébként nagyon érdekes, hogy ugye mi azt hisszük, hogy az a bio, ami nincs permetezve, de általában nem az a bio, ami nincs permetezve feltétlenül.
2: Vannak olyan hatóanyagok, amik természetes alapanyagok, például narancsolaj, ecet, keserű só, szódabikarbóna, ezeknek a megfelelő használata ugyanúgy növényvédőszernek minősülnek. Meg lehet találni, gyorsan akartam mondani, melyik oldalon kimondottan a biológiai védekezésre engedélyezett növényvédőszereket. Tehát egy rezet, egy ként, ezt mind lehet használni bióba. És sorolhatnám, de nem fogom most az összes terméket felsorolni. Tehát vannak növényvédőszerek már, amik működnek, de nem olyan hatékonyak. Tehát egy torokgyulladásból is fel lehet épülni C-vitaminnal, meg vitaminkomplexekkel.
1: Meg antibiotikum,
2: igen. 10 nap alatt, egy antibiotikummal, meg 3-4 nap alatt.
1: Igen. Egyébként, bocsáss meg, hogy szabadba vág, csak ezek a házi praktikák, ezek megint olyan dolgok, bocsáss meg, hogy így nevezem, hogy házi praktika, hogy hihetetlen mennyiségben terjednek az interneten, tehát aki egy kicsit kutakodik, utána az algoritmus ugye fel is dobja, akár a Facebookon keresztül is, tehát hogy mit tudom én, a paradicsom,

0: rá kell őrölnöm, és jól belocsolnom. Akkor talán valamennyi kálciumot fel tud belőle venni a növény. De például a régi praktika, és ez nagyon jó is, hogy a fahamut kiszórni a kiskertjeinkbe, rovartávol tartó hatása is van, meg káliumforrás a növényeinknek. Tehát ezeket lehet használni megfelelően. Igen. Tehát az, hogy én most odarakom a tojáshéjat, és várom a csodát, hát sokáig fogom várni.
1: Okay. A növényvédelmiszerek megfelelő használatról beszélgettünk, és most már csak pár percünk maradt, és el kell, hogy engedjelek Budapestre. Összesítésként mi az, amit még feltétlenül szeretnél elmondani ezzel kapcsolatban?
0: Először egy felhívást kell tennem.
1: Ja, igen. Szőlő.
0: Szőlő az aranyszínű sárgaság vírusterjesztő kabócával szemben. Kötelező a védekezés ma Magyarországon, és nem csak a nagy szőlőkbe, hanem ha már egy vagy két tőke szőlőd van a kertedbe, kötelező a védekezés, amit a hatóság ellenőrizni is fog. Na most ez nem csak a védekezést kell megtenni, hanem a tmnövényorvos.hu honlapon, és ez most közérdekű közlemény, a hétvégén, jövő hétre ki fogunk rakni ezzel kapcsolatban egy hasznos információs tömeget, hogy milyen növényvédőszereket lehet használni ellene, hogyan kell védekezni, stb. Tehát ez ki lesz rakva a tmnövényorvos.hu kezdőlapjára. És amikor bemegyünk a gazdaboltba, megvesszük adott a listán szereplő növényvédőszerek közül valamelyiket, arról kérjünk számlát, még hogyha 10 dekás is, 20 dekás is, mert nekünk igazolni kell azt, hogy megvettük a növényvédőszert, majd pedig kijuttattuk. A kijuttatásról elég egy kockás füzetbe leírni, hogy 2026. június 18-án a két tőke szőlőmre kijuttattam ezt a növényvédőszert. Dátummal, szernévvel ellátva írjuk be a kockás füzetbe, mert kötelező, hatóságilag kötelező a védekezés. Ezt a felhívást megtették, de sokakhoz még nem jutott el.
1: Nagyon köszönöm, hogy elmondtad.
0: Én köszönöm, hogy elmondhattam, és összefoglalóként csak annyit szeretnék mondani, megkérek mindenkit, hogy megfelelően, egészségre nem ártalmasan, környezetre nem ártalmasan használja a növényvédőszereket, azért, hogy az ő, a családja és a környezete egészségét meg tudja védeni, és egészséges élelmiszer tudjon tenni az asztalára.
1: Nagyon köszönjük, hogy ezt elmondtad. Szerintem egyébként ez is egy olyan dolog, amiről nem lehet eleget beszélni. Minden évben gyere, ahogy szoktál. Okay. És jöhetsz a nyár végén is egyébként. És
0: lesz időnk jövök.
1: Lesz időd jössz, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hát további jó munkát kívánok neked, és sikeres.
0: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és hajrá!
1: Okay, és hajrá a kiskertekben. Komáromi Lilla, a Magyar Növényvédő Mérnök és Növényorvosi Kamara Tolna vármegyei elnöke volt a vendégem.
2: Gáz neki, és indulj a te nyári útításoddal a Paks FM-mel.

0: remesz. Ugye megbocsátasz, most vörösen ég a bőröd, hiszen tudja már a bűnöd, én bármit megteszek. Neked, de a titkod nem leszek.
1: Orsova Ireni és Rácz Gergő, valamint Lotfi Begi, a Paks FM-en 8 óra 50 perckor egészen pontosan, amikor 26 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, lesz ebből majd 31-32 is, ugye meghosszabbították a hőségriadót, és szombattól 3 fokúra emelték. Egyébként múlt héten arról volt szó, hogy csak e hét keddig lesz hőségriadó, most már ott tartunk, hogy ez egészen június 30-áig is eltarthat, és ami az előrejelzést illeti, a hétvége az brutális, lesz 40 fok várható, és amikor az országos átlag hőmérsékletet jósolják 40 fokra, például jövő hét hétfőn, akkor az azt jelenti, hogy lehet, hogy valahol csak 38 lesz, de valahol meg 42, meleg rekordok fognak megdőlni, az biztos, úgyhogy amilyen napunk volt tegnap, és ami ma várható, annál sokkal melegebb, 9-10 fokkal melegebb lehet majd a hétvégén, úgyhogy így kell lelkileg készülnünk. Egyébként, ami a vizeinket illeti, ott tartunk, hogy a Duna hőmérséklete, a Duna vizének hőmérséklete Bajánál már 25 fok, a Tiszánál, a Tisza vízhőmérséklete Szolnoknál 26 fok, és a Balaton is 26 fokos, valamint a Velencei tó is. A Szelidi tónál már 27 fokos Celsius, 27 fokos vízhőmérsékletet mértek, úgyhogy hát aki szeret a Szelidire járni, és a napokban is menni fog, akkor erre számítson. Hát hogyha most 27 fokos a Szelidi, akkor mi lesz hétvégén? Hogyha itt egyre inkább melegszik az idő, ami pedig az Adriát illeti, hogyha esetleg a napokban indultok Horvátországba, 2 nappal ezelőtt, hétfő reggel még csak 24 fokos adatot küldtek nekünk, most pedig már ott tart az adriai tengerpartoknál a vízhőmérséklete, hogy az olaszországi partoknál 26 fokos vízhőmérsékletet is mértek a strandoknál, Horvátországnál, Dubrovniknál pedig 25-öt, és ott is felmelegedés, további melegedés várható. Tunéziában 26 fokos a földközi tengervize, Egyiptomnál szintén 26, úgyhogy ezekre lehet számítani, hogyha külföldi utatok van, és ezekre a tengerpartokra igyekeztek. Egyébként bárhogy is legyen, és bármerre is legyen dolgotok, és nyaratok, nyaralásotok, természetesen balesetmentes jó utat kívánunk mindenek előtt, és nagyon klassz napokat, szóval kitartást kívánok a mai napon is a hőségben, és további remek rádiózást folytatjuk a zenékkel, aztán mindjárt 9 óra, Gabi hozza a híreket.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya, megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat, és megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyogmágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenka fehér orosz elnök hamarosan beszél egymással, és egyebek között téma lesz közöttük Volodymyr Zelenszky Minszkkel szembeni fenyegetése, jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfői moszkvai sajtótájékoztatóján értesült az MTI. Peszkov arra reagált, hogy Zelenszky pénteken közölte, egy hetet ad Lukasenkának arra, hogy eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni. Újabb helyben ökológiai katasztrófával fenyegető aszbeszt szennyezésre hívta fel a figyelmet Nógrád vármegyében a Mi Hazánk mozgalom. Dócs Dávid a párt alelnöke szerint az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár működése és felszámolása során jelentős mennyiségű veszélyes anyag kerülhetett a környezetbe, veszélyeztetve a környék településeinek lakóit. Az ügyben feljelentést tettek, és azt sürgetik, hogy a hatóságok teljes körűen vizsgálják ki a szennyezés mértékét. Egészségpolitikai konferencián lobbizott Heringes Anita polgármester és Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója a Paksi Egészségügyi Fejlesztésekért, különösen az egynapos sebészet és a CT finanszírozás mielőbbi jóváhagyása érdekében. A Paksi Városvezető közösségi oldalán azt írta, hogy Paks városa minden szükséges feltételt biztosít a fejlesztésekhez, így már csak a finanszírozási döntésre várnak. A mai napon 17 órától tartja a munkaterv szerinti nyílt ülését Madocsa község önkormányzatának képviselő testülete a polgármesteri hivatal tanácskozó termében, adta hírül a település a közösségi oldalán. A napirenden többek között a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, a felnőtt házi orvosi és gyermekorvosi körzetet érintő döntések, az önkormányzati tulajdonú földek bérleti díjának felülvizsgálata, valamint a polgármester idegen nyelv tudási pótlékának megállapítása szerepel. Az ülés nyilvános, arra minden érdeklődőt várnak. helyi polgárőr egyesületet kíván alakítani Kistormás község önkormányzata. Ebből az alkalomból a település felhívást tett közzé a közösségi oldalán, melyben azt írja, hogy aki szeretne csatlakozni, az Borza Ferenc polgármester felé jelezheti ez irányú szándékát, lakhelytől és nemtől függetlenül.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora.

0: Max FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 6 perc van, és Levinek tényleg reggel van, mert a reggeli kávéját kortyolgatja. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: És most megtudtam, hogy neked nem elég a Minescafénk.
2: Hát nem. Hát nekem nem. Én méregerős kocsogós brutalitást főzök, és azzal lazulgatok át ide a stúdióba. Nem tudom, ez a Nescafé már tényleg csak ilyen az utcsó pillanatban, amikor már elfogyott a kávé, és még nem mentem le venni, és akkor csinálok egyet, oké, de ez nekem nem elég.
1: Képzeld el, hogy volt egy kollégánk itt a rádióban, ő annyira, hát nem azt mondom, hogy kávéfüggő volt a Norba, ja nem, igen, tehát egy kollégánk,
2: igen,
1: nem azt mondom, hogy kávéfüggő volt. Nem, mert ő is szerintem így titulálta magát, de úgy képzeld el, hogy nem tudom, látod-e ott a polcon azt a két kotyogós kávéfőzőt?
2: Látom, az egyik azt úgy árulják, hogy az 6 emberre való, de valójában az nekem elég.
1: Akkor egy csíkon mozogsz a volt kollégával, azokat még ő hozta, tehát hozott egyszer egyet, aztán hozott egy másikat, de képes volt, képzeld el, hozni egy ilyen kis rezsót, tudod?
2: Igen, és azon itt megcsinálta
1: a stúdióba. És ő megcsinálta, tehát hogy neki rendes kávé kell.
2: Rendes kávé,
1: nem rendetlen.
2: Ezzel én is így vagyok, én nem bírok csak Nescafén meg lenni.
1: Igen, tehát hogy...
2: Le kell, hogy főjön, erős kell, hogy legyen, én akarom megállapítani, hogy mennyi kávé kerüljön bele, és akkor az is lehet játszani, hogy mennyire legyen erős. Most talában ráadásul rászokt az amerikánóra, tehát tulajdonképpen csak rakok bele egy kis vizet, hogy meg lehessen inni a hőmérsékletéhez képest, és leszoktam a teljes kávéról, képzeld el.
1: Na, épp ezt akartam kérdezni, hogy tejet teszel-e bele?
2: Hát nem olyan régen még raktam, de mostanában már olyan régen nem ittam olyan kávétömbe volt tej.
1: Na,
2: nem értem, hogy mi történt.
1: Na, látod?
2: Megváltoztak a kávézási szokásaim. De egyébként ez fluktuál. Hol ilyen, hol olyan kedvem van, és akkor az a kedv egy egész korszakot eredményez, amikor hónapokon keresztül, sőt, akár éveken keresztül csak egyféle kávét fogyasztok. Uh-huh. Aztán az átáll. Most amerikánul átálltam, és ki tudja, meddig fog tartani ez az új éra.
1: Na tessék. Mindenesetre így, hogy már nincs rezsó. Tehát ilyen kis főző felület a rádióban. Azt a két kotyogósat elviheted. De én szerintem azok a kotyogósok azért vannak ott, mert az egyik el van törve. Szerintem nincs füle.
2: Így van.
1: Azt meg ugye elég nehéz. Igen, mert ugye ez átforrósodik. A másiknak nem tudom, mi baja van, de szerintem már annak is volt valami. Na mindegy.
2: Rendelkezel
1: otthon kotyogósnak.
2: Így van, és kiváló kávét készít, és pont olyan erőset, mint szeretem, és nekem kell, nem? Egyszerűen fölkérek hajnalán, iszok egy kávét, akkor egy produktív pár órám van, egészen addig, amíg benne jövök ide a stúdióba.
1: Na, ez nem igaz.
2: Nem, ez nem igaz, ez itt is folytatódik igaz. A lendület természetesen.
1: A lendület, abszolút, van, főleg rád jellemző. Na, figyelj.
2: Szépeket mondasz nekem ilyenkor reggel.
1: Igen. Figyelj, arra gondoltam, hogy szépeket fogunk-e mondani valaki másról, vagy nem, az majd mindjárt kiderül. Ugye szerda van, és arra gondoltam, hogy dumáljuk már ki Gabi Best of óráját.
2: Dumáljuk ki Gabit,
1: igen. Holnap újra Best of kedvences óra.
2: Így van.
1: És Gabi megint kitalált valamit.
2: Mindig kitalál valamit. A legjobb koncepciókat valamit. Gabi hozza, ezt teljesen
1: igen,
2: egyértelmű.
1: Igen, ugye amikor a műsorvezetők ugye úgy válogathatják össze a zenéket, ahogy ők akarják egy órán keresztül, nem mint hogyha ezt máskor nem szoktuk volna megtenni, de akkor nagyon koncepcionális,
2: így van.
1: Általában valami tematikáról van szó. Na, hallgassuk meg a promót, aztán jövünk.
0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
3: Mi történik, amikor a világ legnagyobb műzikeljei és a popzene örökzöld slágerei találkoznak?
4: Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grunt.
3: Az e-heti Best of órában felcsendülnek azok a dalok, amelyek nem csak a színpadokat hódították meg, hanem a slágerlistákat is. Hallgass meg a legismertebb musical himnuszokat, amelyek generációk kedvencei lettek a rádiókban is. Egy óra tele érzelemmel, energiával és felejthetetlen dallamokkal.

0: Tartsatok velem ezen a héten is a Best of Musical órában, ahol a Broadway és a popzene legnagyobb slágerei ugyanazon színpadon találkoznak.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.
2: Wow! Wow!
3: Gabi a musical őrült.
2: Ugye. Viszont egyébként milyen érdekes, amikor először hallottam a promóját, hogy a Ringasd el magad az LGT-től is benne van, akkor azon gondolkodtam, hogy mi van? Ez milyen musicalben?
3: Miben is van a...
2: Miben is van benne?
3: Ez nem az a képzelt riport?
2: De a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, bizony. Úgyhogy 73 volt az ős bemutató, most rá is kerestem.
3: Megosztó kérdés, mi a véleményed a musicalekről?
2: Jó, én nagyon musicales vagyok.
3: Tényleg?
2: Hallod, Levi, én annyira musicales vagyok, képzeld el, hogy én nem is színésznő akartam lenni, hanem musical énekesnő.
3: Atya úristen, hol ez az alternatív? Andrea.
2: Nincs is olyan, nincs ilyen gicses Andi van, gicses.
3: Nem úgy értem, alternatív idősíkbeli Andrea, aha, aki valójában musical színész is lett.
2: Az az igazság, hogy én gyűjtöttem a musicaleket, ugye ez a kazettás korszak, amikor hangról vettük fel a szalagos kazettára, tehát egyrészt gyűjtöttem, nem tudom miért és hol ütött be, lehet, hogy anyukám tehet róla, mert hogy nekünk nagyon sok videókazettánk volt, és ilyen másolt filmeket hoztak anyuék, apuék, innen-onnan, és hoztak musicaleket is, ilyen muzsika hangja, ilyen filmes változat, változatok, most nyilván egy Pomádé is egyébként, ide sorolhatjuk, és mi ezeket rengeteget néztük a Zsizsitől elkezdve, tehát rengeteg musicalt, filmes változatot néztünk a hugommal, tehát szerintem ott ütött be egyrészt.
3: Biztosan.
2: De még egy Elvis Presley film is, ami mondjuk az Ünnep a kapukóban, hogy 15 percenként van egy dal, bár nem musical, de hogy zenés film. És ezen kívül kaptam kazettát is, szerintem nem én vásároltam, amelyen a legnagyobb musicalek válogatás volt, ugye akkor ugye a Weber-féle darabok, a Macskáktól elkezdve minden, vagy az Operaház fantomja, és nekem ez valahogy beégett. És én ezeket nagyon szerettem.
3: Jókot csípett el a szitu.
2: Én ezeket nagyon szeretem, úgyhogy én nagyon csípom. Tamás nem szereti, szerinte kicses, szerinte nem őszinte, szerinte, hogy is szoktam mondani, vattacukor, feleset ugye, nekem nagyon abszolút bejön.
3: Kicsit én is.
2: Neked is a vattacukros.
3: Kicsit vattacukros. Tamás... Nem baj, ez most két eltérő álláspont ütközik itt a stúdióba, és már érzem, hogy ez az asztal lángra fog lobbanni hamarosan a kettőnk közti borzasztó feszültség révén. Figyelj,
2: felmentelek, figyelj, megoldom, feloldom a feszültséget. Nem engem kell kidumálni, hanem Gabit akarjuk kidumálni, és a musical óráját.
3: Hát, igen, hát ha Gabival lennék itt, akkor már nem is beszélgetnénk, hanem verekednénk, szerintem. Viszont egy szimpatikus hozzáállás ezzel az egész musical műfajjal kapcsolatban. Nem is tudom, ki mondta azt, hogy van pontosan az idézet, most hülyeséget fogok mondani, de az a lényege, amikor egy színész már, tehát így eljut odaig a fokozatokba, tudod, így egyszer az arcával játszik, aztán gesztusokat tesz, aztán már beszélnie kell, és akkor, amikor már beszélde se tud kifejezni egy bizonyos dolgot, akkor fakad dalra. Uh-huh. Valahogy ez így föl van építve ebbe az idézetbe, és ez egy jó kis ilyen filmelméleti kis idézet, ami tök jó, és valóban, tehát értem azt az ilyen túláradást, ami a musicalekből árad, valamit csak így lehet kifejezni zenében. De valami tényleg van benne, ami miatt nekem fals az egész, én soha nem szerettem a musicaleket, és egy kicsit még a Disney mesékben is zavar, hogyha dalra fakadnak, kivéve, hogyha kivételesen rohadt jó zenéje van, például, mint amilyen az Oroszlán királynak.
2: Aha, na tessék, például.
3: Igen, például vagy mondjuk a Tarzannak, ami nemrég eszembe jutott, aminek Phil Collins szerezte a zenét, és minden Ákos rajongótól elnézést kérve, Ákos egész karrierjének a csúcspontja az volt, amikor átdolgozta a Phil Collins dalait a Tarzannak a magyar változatához.
2: És nem tudom, hogy tudod-e, hogy azt egyébként Phil Collins személyesen nagyon-nagyon megdicsérte. Tehát
3: azt dicsérheti is.
2: Az
3: esküszöm, az jó.
2: Igen.
3: Az jó. Az jó cucc. Ákos interpretációja jó. A Phil Collins eredeti dalai fantasztikusak, de én az Ákos verziójával néztem először, és el lehet róla mindenfélét mondani, és szoktam is, de azok nagyon jók, az nagyon jól sikerült, emlékezetes a magyar változat, azt kell mondjam. Na mindegy, azok jó dalok például egy Disney rajzfilmben, bár az nem egészen számít musicalnek, mert nem maguk a szereplők fakadnak dalra, képzeld el.
2: Ja, hanem hát
3: ilyen
2: igen.
3: Montásszerű aláfestésként működik. Például az Oroszlán király ez viszont egy musical, hiszen a szereplők énekelnek.
2: Igen, abszolút.
3: Szóval van ez
2: abszolút.
3: A különbség is.
2: Igen, tényleg milyen érdekes, ez nekem még úgy, ezt nem tudtam volna hirtelen megfogalmazni. Minden esetre, ami Gabi óráját illeti, ugye ő kimondottan olyan musical leket, vagy musical betét dalokat akar most hozni, amelyekből rádiós sláger, vagy popsláger is
3: igen,
2: lehet.
3: Igen, amik
2: és
3: futottak.
2: Például tényleg a Róma és Júlia féle Lehetsz király, tehát én emlékszem, hogy akkor, amikor ez magyarul is már kijött, tehát, hogy abszolút nagyon játszották a magyar
3: persze.
2: rádiók, tehát
3: túl is játszottak
2: bőle. Lehet, hogy túl is
3: úgyhogy
2: játszottak.
3: Úgyhogy most a hosszas túljátszás után Gabi ismét előveszi a már talán itt a rádióban rég hallott
2: igen.
3: dalt.
2: Úgyhogy most hármat mutatott meg a promóba, ugye
3: van,
2: Lehetsz királyt, a Ringasd el magad, és mi volt a...
3: Az első
2: ja, Grund.
3: Volt a... Igen,
2: a Grund, legyen milyen a Grund, amit azért tegyük hozzá, hogy hát mióta létezik az a dal, úgy bizonyos... közéleti és politikai eseményekhez is szeretnek, mert olyan igazi fogjunk össze, és akkor itt vagyunk, és egyebek, tehát
3: nem szeretem, hogy kisajátítanak egy dalt.
2: Én nem mondom, hogy kisajátították, szerintem ezt még nem lehet elmondani róla, de azért gyakran előfordult szerintem, hogy megjelent bizonyos szituáció kapcsán. Na, de kíváncsi vagyok, hogyha 18 dal fér bele mondjuk egy órába, vagy 16, ugye általában, akkor még mi jön majd? Még
3: hát
2: mi
3: jön
2: majd?
3: Mi, van, tudom, vagy csomó jó, minden, de... a Gabinak a te műzikelekkel kapcsolatos tudása meg, meg elképesztő olyan ismeret körülbelül annyira nagyon otthon mozog.
2: Igen.
3: Hogy
2: csak hogy nem
3: biztos,
2: tudnék,
3: hogy...
2: csak hogy nem tudnék hirtelen mondani hát. Olyan musicalt, vagy olyan musical betétdalt, amiről biztosan tudom, hogy
3: hogy
2: popslágeret.
3: Igen. De hát
2: nem
3: miért is, és amit nem említettél, hát most a Grease-ből például.
2: Ja, Pomádé, igen, de azt nem említettem. Jó, oké, okay, az feltétlenül.
3: Hát azok,
2: kimondottan
3: azok
2: John Travoltával és Olivia Newton-Johnnak. Ez lehet, hogy csak az a szitu, amikor tudod azt mondjuk, hogy az S betűs best of óra jön, például ma.
3: Ma az jön, így van.
2: Dél és egy között, és akkor tudod, hogy mondj S betűvel egy előadott fogalmat.
3: Várjál. Suede úgy van leírva, az egy brit... egy ilyen brit pop együttes volt 80-as, 90-es évek talán.
2: De most tényleg ők ugranak be neked?
3: Hát most így hirtelen ennyibe. Semmi
2: Shakira, meg ilyenek.
3: Hát de most miért? Most kértél egy S-betűs előadót, eszembe jutott egy banda, ami amúgy elég ismert.
2: Jó, csak hogy ilyenkor tényleg ilyen tehát ha Z-betű, akkor Zambó Jimmy,
3: hát Z-betű, akkor neked Zambó Jimmy.
2: Nem tudom.
3: Az a baj, hogy nekem is, most Z-betűvel aztán végképp nem tudnék mondani.
2: Na jó, figyelj, tracklistádat megnézzük.
3: Nézzük.
2: Na. Tehát.
3: Nézzük, de
2: nézzük meg,
3: ez
2: hogy
3: még azért
2: fogsz...
3: nem meg... Kiket fogok azonnal kiszedni? Hát nem tudom.
2: Ne azokat mondd el. Azt mondd meg, amit esetleg bentartasz.
3: Hát
2: vagy
3: nem
2: tudom,
3: Shakirát végig is bentartom, csak lehet, hogy nem ezt a számot választom.
2: Igen.
3: A Scooter is van.
2: A Scooter is van, illetve a September, a Cry For You, az szerintem az maradhatna, ez egy jó kis fán kisláger. Aztán...
3: Igen, mi van még?
2: Nem tudom, hogy mit fogsz, mi az, amit majd...
3: Steggy. Sugarloaf.
2: Igen. Mi az, amit te S-betűvel behoznál? Vagy nem jut eszedbe?
3: Nem, hát egy számattól az előadótól, akit mondtam, ez a Swede-től, mi is a címe annak a számnak? Nem baj, van egy szám, ami a fejemben van, és amit szerintem be fogok hozni, az passzolhat. Hát most annyira talán nem stílusában, de S-betűs előadóról van szó, szóval és ilyenkor
2: abszolút.
3: Ugye a műfajok is, meg a stílusok is ütközhetnek.
2: Abszolút ütközhetnek, illetve hát tőled megszoktuk a meglepetés dalokat.
3: Előfordulhat. Átnézem a kis zenetáramat,
2: igen.
3: És majd
2: hallod a zenetárat? Hát várját, hogy betűrendbe tudjuk tenni. A Levíz zenetárával ezt elárulom a hallgatóknak, az a probléma.
3: Igen, tudom, mit fogsz mondani.
2: Igen. A Levi zenetárában már annyi zene van, mert hogy van neki ilyen zenetára, hogy rákattint, és most azóta is tölt. Levi, érted? Tölt, és nem nyitja meg. Figyelj, ez a programmal van a hiba, vagy a zenetáraddal, tudod?
3: Egyébként nem a zenetárammal, mert amikor más számítógépen dolgozok, Andi, és ez most megint egy kulisszatitok a hallgatók számára, akkor a zenetárom sokkal hamarabb betölt.
2: Ne idegesíts.
3: Mint itt, azon a gépen, amiről konkrétan az adásunk megy.
2: Hallod? Itt vagyok az S betűjednél.
3: Na.
2: Rengeteg.
3: Van pár?
2: Hát egy 10-15-öt biztos, hogy Sing Street.
3: Aha, igen, az, aha. az egy filmzene, az nem biztos.
2: Steven Wilson,
3: persze, hát hülyék vagyunk, Steven Wilson
2: És azt, igen, mondja.
3: És hát az ikonikus angol progresszív rock előadó, aha, akinek a szóló számai emiatt már beleférnek az S betűs kategóriába.
2: Abszolút. Megtaláltam a Soyang szerintem, amire te gondoltál.
3: Nem.
2: Nem?
3: Suede, úgy van leírva.
2: Úgy van, Suede.
3: Ja igen, Soyang. És Soyang, igen, tehát a számcíme is S-betűvel kezdődik.
2: És te, itt van tulajdonképpen a Stinky Bucks is.
3: Persze.
2: A hazai formáció, amelynek most az Aliza az énekesnője.
3: Hát figyelj, és ez ugye, a műsortárunknak is a része
2: abszolút,
3: már.
2: Abszolút, mert hogy az Eső és Én című annak idején Kovács Kati féle sláger, szerintem annyira jól megcsinálták, nekem nagyon tetszik, ahogy feldolgozták.
3: Én ezt szeretném lenyomni.
2: Na, úgyhogy ez is beleférhet.
3: Nem is Aliza miatt, hanem a Stinky Bucks miatt.
2: Hát de ilyen értelemben akkor is azt mondhatjuk, hogy a mai S betűs Best of órádban még Paksi előadó is lett,
3: így
2: mert Aliszt ugye kisajátítottuk Paksinak, tehát ez innentől kezdve.
3: Hát igen, nincs mit tenni.
2: Innentől kezdve nem érdekes már.
3: Minden hogy... esetre, igen, S betűs meglepetések felüthetik a fejüket, ezt mindenképpen fogom játszani, mert ezt nagyon bírom. Alizzal is beszélgettünk erről a stúdióban annak idején, nagyon kellemes beszélgetés volt, illetve Steven Wilsontól a Permanating című számot fogom lejátszani, szerintem már
2: tudom.
3: Ami, mert a csávót nem csak a nagy progresszív előadók, például a Yes, vagy főleg a Pink Floyd inspirálta, hanem az Abbát is nagyon szerette, meg a Beatles-t is.
2: Belehallgathatunk?
3: Hallgassunk már bele, hát ezt te sem mondhatsz nemet erre a számra konkrétan.
2: Ki jön? Nem jön ki.
3: Andi,
2: bénázok.
3: Bénázol?
2: Igen, de
3: és
2: nem.
3: Most kijön?
2: Nem jön ki.
3: Nem baj.
2: Jó, mindegy. Tehát lényeg
3: akkor
2: az...
3: akkor rak be ízelítőnek. Aha. Vagy ezt te találtad ki? Akkor ne.
2: Mit? Micsodát? Ja nem, hát most csak gondoltam, hogy ja, akár belehallgathatunk.
3: Igen. Én ezt szoktam játszani.
2: Ja, igen.
3: Most jön ki.
2: Na, és Steven Wilsonról mit kell tudni?
3: Steven Wilson a Porcupine Tree nevű kultikus, a 90-es évek elején létrejött progresszív rock formáció, és azóta is, hát úgy működik. Na mindegy, sokat koncerteztek, sok albumot kiadtak, egy modern progresszív rock együttesről beszélünk, és a Steven Wilson a fő dalszerző, dalszövegíró, ő énekel, és sok szórólemeze is van, és erről az egyik.
2: Ez a Permanating. Hallgassunk egy kicsit.

0: És Levi már táncol, ezt hallgatok, de jó lesz.
1: Szeretem
0: az órád,
1: jó lesz. S-betűs előadók déltől egyik.
0: Igen, S-betűs előadók déltől egyik. Holnap pedig Best of kedvencek Gabival, mert hogy azt akartuk kidumálni. Gabi, nagyon várjuk a műzikeles órádat.
1: Nagyon, így van. Kisdumáltuk valamelyest, és arra leszünk kíváncsiak még, hogy az elhangzott három promobéli szám még mivel fog kiegészülni holnap.
0: Igen, nagyon, és lesz-e pomádé, vagy ennél sokkal kreatívabb a...
1: Nem, hát én sokkal kreatívabb a Gabi. Az a kritériumoknak megfelel abszolút.
0: Igen, tehát a popsláger lett az adott musical betűt dalból. Jó, igen, mert ugye te most azt nézted, hogy én mivel fogok elbúcsúzni, valóban bekészítettem egyébként az egyik személyes kedvencemet. Én nagyon csípem, amit a Vékony Zé nevű DJ srác, ugye Vékony Zoliról van szó, elsősorban a 2010-es években produkált. A The Way I Do-t azt én nagyon szeretem tőle, ugye nála is nagyon gyakran előfordulnak az angol nyelvű dalok, és azért a nemzetközi szinten is sok sikert ért el. Ugye egy igazi nyári sláger, és azzal gondoltam, hogy búcsúzom. Úgyhogy az előbb a Steven Wilson mondta, hogy búcsúzhatnék azzal,
1: nem,
0: de aztán majd te hozod.
1: Nem, búcsúzzam, majd én hozom. Másrészt meg... most már tudom, hogy például, amikor V betűs előadók lesznek majd a Best of 6-ig, akkor
0: hogyha
1: kitől kell még játszani.
0: Egy kicsit
1: majd hozz be akkor, majd beszéljük meg, hogy ez mikor történik.
0: Nem tudom, számolt ki. Nem tudom.
1: De nem sokára egyébként.
0: Oké. Na, mindjárt 9:30, Levi jön. Jó zenékkel, többek között egy klassz Best of órával. Andi búcsúzik. Sziasztok!
2: Wake up. Mindenki felébredt. Wake up. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggeli. Veletek. If you need

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
5: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: A művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
8: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: A pontos idő 9 óra 32 perc, június 24-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 2 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, hamisítatlan Pálfi Kati féle tudósítással is jelentkezni fogok, illetve déltől 1-ig, attól Z-ig best of óránk lesz. Ezúttal S betűvel kezdődő előadók kerülnek terítékre, ahogy azt Andival megbeszélhettük itt egy órán keresztül. De most még egy kis P betű, Pinkkel kezdünk. A Trustful következik tőle 2023-ból. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Oliver Treat és Robin Schulz-t hallhattátok, ez volt a 2022-es Miss You, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a már most verőfényes kánikulába burkolózó júniusi délelőttnek a lendületét. No Way következik, a 2025-ös Red All About It.

Ariana Grande-t hallottátok, ez volt a 2024-es We Can't Be Friends, Wait For Your Love. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Millás FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenka fehér orosz elnök hamarosan beszél egymással, és egyebek között téma lesz közöttük Volodymyr Zelenszky Minszkkel szembeni fenyegetése, jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfői moszkvai sajtótájékoztatóján, értesült az MTI. Peszkov arra reagált, hogy Zelenszky pénteken közölte, egy hetet ad Lukasenkának arra, hogy eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje. A kialakult helyzet a vízhiányon túlmutatva a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátaira is rávilágít. Hívta fel a figyelmet Boromista Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docense, a Másfél Fok című szakportálon megjelent írásában, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. Az okleveles tájépítész mérnök, élő világvédelmi és tájvédelmi szakértő a kedden közzétett cikkben hangsúlyozta, a természeténél fogva változékony, sekély tó jövője nem kizárólag a vízpótláson múlik, hanem kulcskérdés, sikerül-e a tóhasználatot és a tájkezelést a természeti adottságokhoz igazítani. A Paksi Városi Múzeumban is megtartották szombaton a Múzeumok Éjszakája program sorozatot. Volt tárlatvezetés az emléktérben, ahol a hat teremből álló tárlat korhű tárgyakkal és interaktív animációkkal mutatja be Paks 19. századig tartó történetét, a török kor utáni újratelepítést és a szenicei kúria múltját. Mesekoncert mellett a Dunamenti régióban honos gyógynövényekről, azok gasztronómiai alkalmazásáról és egészségügyi előnyeiről is hallhattak az érdeklődők. A Paksi Városi Múzeum új állandó kiállítása, a Paksi Metszet 10 éve nyitotta meg kapuit a Deákház néven is ismert szenicei kúriában. Az elmúlt 10 év alatt a gyűjteményük néprajzi és helytörténeti gyarapodásának jó részét ajándékozás adta. Az elmúlt évtizedben bekerült több száz tárgy közül mutatnak be egy válogatást a 10 év tárgyai című kiállításban, melyet Nagy Balázs alpolgármester nyitott meg. A kiállítást rendeztek Kövi Ónódi Gyöngyi.
3: Ez a 10 év, ez megváltoztatta egy kicsit a múzeumnak a megítélését, illetve a köztudatban másképpen került be. Ennek következményeképpen megváltozott a gyűjteményezési szokás is, nagyon sokkal több ajándékozás történik, és ezért úgy gondoltuk, hogy az elmúlt 10 év tárgyarapodásából válogatunk, egy gyűjteményes kiállítást készítettünk ebből a több ezer darabos gyarapodásból. Négy nagy gyűjteményi egységünk van, a képzőművészeti gyűjtemény, a történeti gyűjtemény, a régészeti gyűjtemény és a néprajzi gyűjtemény. Minden gyűjteményi egységből kerültek be tárgyak. A legtöbb tárgy az ajándékozás által került a gyűjteménybe, illetve még egy olyan szempont volt, hogy a város történetének egy érdekességét mutassa be, valamint legyen benne az általános és tipikus mellett valami egyedi is.
2: Németh Roland, a Paksi Városi Múzeum régésze a római gasztronómia világáról tartott előadást, de Zelei Endre labdazsonglőr trükkjeit is megnézhették a látogatók. Egy paksi pincészet és borház borkóstolóján az érdeklődők azt is megtudhatták, hogy a paksi boros gazdák pincéit a bor tárolására kiválóan alkalmas paksi löszbe vájták, majd köréjük présházakat építettek. A pincékből kitermelt földet felhasználták, házak és présházak falait tömték vele, vagy vályogot vetettek belőle. Innen kapta a nevét a ma is igen népszerű Sárgödör tér. A múzeumok éjszakáját a Charlie Firpo Blues Band fergeteges koncertje zárta a Paksi Városi Múzeumban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 10 óra 5 perc, június 24-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb pergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Last Frequencies, Zonderling és Calvin Jones kezdi be ezt az órát. 2020-ból fogjátok hallani a Love to Goat. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban már kb. 28 fok van odakint, egyébként 32 lesz a mai napi max. Gyengén felhős időnk van, de inkább a napsütés dominál, a kánikula okozhat panaszokat, erre figyelmeztet bennünket az oldal. Sok napsütésben lesz részünk, sárga figyelmeztetés van kiadva hőségre és zivatarra is, itt-ott elszórtan az országban, bár nem kifejezetten errefelé előfordulhat esőzés is. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Hát a helyzet az, hogy egyre fölfelé fogunk lépkedni. Nagyon súlyos 40 fokos kánikula felé, annak az irányába. Lépkedünk éppen, holnap már 34 fok lesz, csütörtökön, pénteken 36, szombaton 39, vasárnap 40 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, úgy tűnik. A nap káros UVB sugárzásai ellen természetesen továbbra is UV-szűrős napszemüveggel tudtok védekezni, illetve kalap, sapka legyen rajtatok, hogy elkerüljétek a napszúrást. A másik pedig a kánikula miatt rengeteget kell, hogy hidratáljátok magatokat, igyatok sok-sok vizet napközben, rendszeresen pótoljátok a napközben elveszített folyadékmennyiséget.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem,

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A paksi kosártermelői és kézműves piac ma 17 órától 18 óra 30 percig várja a kedves vásárlókat itt Pakson a Villany utcai piac téren. Június 30-án 17 órától a Tolnai Művelődési Központban Aut Lászlóné Rózsika kiállításának megnyitója lesz. Azt írja, hogy szeretettel meghívok minden kedves régi és új ismerősömet, valamint a művészetek iránt érdeklődő vendégeket festménykiállításon megnyitójára. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 26-án, azaz pénteken lesz vetítés. Először 16 órától a Toy Story 5. részét vetítik, 18 órától egy premier várja a mozilátogatóit, az Univerzum Védelmezői című science fiction, 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier következik, a Szürke Zóna című thriller.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: embereivel.
1: Dagsefem. Összeköt.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. És megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyogmágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás.

0: 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
2: Reklámot hallottatok.

0: érzek.
1: Még több napsütés, még több naptej, és még több nyári sláger a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Silk Sonic, Anderson .Paak és Bruno Mars szólt az imént a Smoking Out the Window 2021-ből, de már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a verőfényes kánikulában a gazdag júniusi délelőttnek a lendületét, Benzo Boom következik, 2025-ből fogjátok hallani a

Paul McCartney és Michael Jackson halhatatlan duettjét hallhattátok, ez volt a Say Say Say Kygo 2023-as remixében. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi következik a hír összefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Forddal közlekedik, nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
2: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Elutasította a román parlament az Adrián Vestea miniszterelnök jelölt által javasolt szociáldemokrata és liberális politikusokból álló kormány beiktatását a hétfő esti bizalmi szavazáson értesült az MTI. A kormány beiktatásához a képviselők és a szenátorok több mint felének, 233 törvényhozónak a támogatására lett volna szükség, de a Vestea kabinetet csak 189 törvényhozó szavazta meg, 23-an pedig ellene szavaztak. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter hétfőn annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal. Kellő beépítettségi szintet el kell érnie a Vácikában lévő új utcáknak a szükséges útépítések elvégzéséhez. Erről Weisz Mátyás, a körzet önkormányzati képviselője beszélt rádiónknak.
4: Várják a lakók, hogy komfortosabb legyen az életük, tehát a közvilágítás leginkább az hiányzik, tehát arról kell majd gondoskodnunk, és hát a szilárd útburkolat néhol még hiányzik. De hát a végleges megoldásnak azért feltétele az is, hogy egy jó beépített legyen a terület, mert a útépítés után kezdenek el nehéz gépekkel mozogni ezekbe az utcákba, akkor az jelentős befolyással lesz az út minőségére.
3: A közeljövőben elindulhat a Kodály Zoltán utca felújítása, folytatta Weisz Mátyás önkormányzati képviselő.
4: A Kodály Zoltán utcai tervek már készen is vannak, remélhetőleg a közeljövőben elindulhat a felújítása is. Ott is több lakossági fórum volt, pontán meghirdetve a tervekbe beépítették a lakossági kéréseket, javaslatokat, úgyhogy ott már a megvalósítás vár. A Vadász utcában már a kiviteli terveket készítik, a Kölcsey utca és a Szilárd Leó utca esetében éppen a múlt héten volt lakossági fórum, és ott is megvitattuk a lakossági kéréseket, javaslatokat, és hát remélhetőleg a legtöbbje be is épül a engedélyezési, illetve a megvalósulási tervekben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: a pontos idő 11 óra 3 perc, június 24-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, hogy azt beígérhetem az előző óra végén, Purple Disco Machine is Hertz kezdi be ezt az órát, 2025-ben jön a Wonderful Life. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Ellicott és James Arthur-t hallhattátok, ez volt a 2023-as Work With My Love. Nos, június 24-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Iván, Beáta, János és Levente nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Maroon 5-val folytatjuk tovább, 2019-ből fogjátok hallani a Closure-t.

Ez volt Sandra és az 1985-ös Maria Magdalena. Nos, még két track következik, egy Luis Capaldi-tól, egy pedig Rúzsa Magditól és Szakács Gergőtől, utána egy kis reklámerejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, illetve hamisítatlan Pálfi Kati féle tudósítás is vár rátok, a téma pedig nem más lesz, mint a nemrég lezajlott határon túli magyar középiskolások olvasótábora. Luis Capaldi következik, 2025-ben jön a Loved the Hell Out of You.

0: FM slágereivel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Mi történik, amikor a világ legnagyobb musicaljai és a popzene örökzöld slágerei

Órában felcsendülnek azok a dalok, amelyek nem csak a színpadokat hódították meg, hanem a slágerlistákat is. Hallgass meg a legismertebb musical himnuszokat, amelyek generációk kedvencei lettek a rádiókban is. Egy óra tele érzelemmel, energiával és felejthetetlen dallamokkal.

0: tartsatok velem ezen a héten is a Best of Musical órában, ahol a Broadway és a popzene legnagyobb slágerei ugyanazon színpadon találkoznak.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És most! Vissza a Paks FM slágereihez!
3: Paks FM.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Június 22-e és 30-a között ismét megtelt a Cseresznyiskert erdei iskola határon túli és paksi középiskolásokkal, ugyanis 6 év szünet után ismét megrendezte a Csengei Dénes Kulturális Központ népszerű nemzetközi olvasótáborát. Az egyhetes táborba Paks testvérvárosából érkeztek középiskolás diákok, akik 3 szekcióban dolgozzák fel Lázár Ervin életét és munkásságát, Hefner Erika, Lampert Marianna és Klenk Réka irányításával.

0: határon túli fiatalok olvasó tábora, aminek nagyon nagy hagyománya van már ugye itt Pakson. A beszélgető partnerem Csapó Ágnes, akitől a részletekről érdeklődöm, mit kell tudni az idei táborról.
1: Először is az, hogy nagyon nagy izgalommal készülünk rá, hiszen 2019-ben volt utoljára határon túli magyar középiskolások olvasó tábora, és mi most ezt nagyon nagy örömmel és szeretettel szeretnénk újra építeni és feléleszteni, és ezért izgatottak vagyunk, és azt gondolom, hogy nagyon szép kis programot sikerült összetennünk.
0: Merről, honnan érkeztek fiatalok, és mi szerint fognak tagozódni?
1: A határon túli testvérvárosainkból invitáltunk középiskolásokat, és elfogadtam meghívásunkat Kézdivásárhely, Zenta és Visk. Sajnos Galántának az időpont nem volt alkalmas, de reméljük, hogy jövőre őket is üdvözölhetjük majd a táborban. És Lázár Ervinre emlékezünk idén, születésének 90. halálának 20. évfordulójára emlékezünk, és Enciklopédia a címe, alias a címe a táborunknak, és három szekcióban fognak dolgozni majd a gyerekek, három nagyszerű szekcióvezetővel. Lampert Marianna fogja a szótól az írásig szekciót vezetni, irodalomterapeuta, pedagógus. A másik szekció pódium nevet kapta Hefner Erika dráma pedagógus vezetésével, és Zene másképp címet kapta az a harmadik szekció, amit pedig Klenk Réka, énekzene tanár népzenész fog vezetni.
0: A gyerekek választhatták meg azt, hogy melyik szekcióban szeretnének részt venni?
1: Igen, képzeld el, hogy előzetesen felmértük, hogy ki hova szeretne jelentkezni, és aztán az első estén sor kerül majd egy ilyen roadshow-ra is, amikor bemutatkoznak a szekcióvezetők, egy picit megismerik ők is a gyerekeket, és közös megegyezés alapján esetleg módosítanak a szekció jelentkezésen, de alapvetően már kialakultak ezek a csapatok.
0: Bő egy hetes a tábor. Neked melyik a legizgalmasabb része a tábornak? Mert ugye nagyon sok minden fog történni ez alatt a bő egy hét alatt.
1: Nekem nagyon izgalmas, mert nem látok a részleteibe a szekció munka. Az, hogy hogyan fogják felépíteni a szekcióvezetők ezt az egész hetet, és mi lesz a végkifejlet, amit majd 28-án vasárnap 6 órakor láthatunk a táborzárón, és amire invitálunk minden kedves paksi érdeklődőt, hiszen nem tudjuk, hogy a hétfői megkezdett munkától vasárnapig milyen tartalommal tudják megtölteni ezt a tábort.
2: A korábbi több évtizedes éves együttműködés során jó kapcsolat alakult ki a határon túli magyar középiskolák vezetőivel, pedagógusaival és nem utolsó sorban a diákok között. Az elmúlt 6 évben azonban elmaradtak ezek az alkalmak, ezt a hagyományt élesztették újra Pakson. Az 1993-as kezdeteknél Gutai István üzletgazda bábáskodott, aki ezúttal is részt vett a megnyitón.
0: Itt vagyunk a cseresznyési táborban, ahol hamarosan megnyitjátok, tulajdonképpen is kezdetét veszi az olvasótábora, a középiskolások olvasótábora. Az üzletgazda Gutai István beszélgető partnerem. István, anno annak idején milyen apropóból és tulajdonképpen mikor pattant ki a te kis fejecskédből, hogy ezt meg kéne valósítani?
3: A 90-es évek elején, ismerve ezt a valamikori pusztaiskolát, ami akkora már ugye néptelen volt, elgondolkodtam rajta, hogy lehetne itt határon túli magyar középiskolásoknak olvasótábort rendezni, hiszen az épület, a környezet nagyon alkalmas erre, hiszen viszonylag messze van mindenféle világi hívságtól, nyugodtan vissza lehet ide vonulni, és a Művelési Központ könyvtárának akkor a Magyar Műveltség Szolgálója volt az egyik munkatársa. Ennek a szolgálatnak, amely a Szórvány Magyarság segítését tűzte ki célul és folytatta is, parabol antennával, könyvtárral, könyvekkel és egyébbel, konferencia szervezéssel, volt a környező országokban mindegyiknek alapcsoportja. Ezeket írtam el először, vagy írtuk el, de meghívtuk a testvérvárosokból is a diákokat, tanárokat. Így alakult ki. Az első írásos nyoma a Visszhang című tábori újságban 1996-tól van. Onnan tudom, hogy 93 volt az első, mert más írásos emlékem nincs, csak ez.
0: Hát nagy népszerűségnek örvend, ugye igaz, hogy most 7 év szünet volt, ha jól tudom, a Covid után. Most rendezitek meg, illetve rendezi meg a Csengédénes Kulturális Központ ugye először. Ezt gondolom melengeti a szívedet, hogy nem maradt tulajdonképpen felejtésbe.
3: Így van, örülök neki, hogy lesz folytatás, ha nem is éppen úgy.

0: mint akkor, amikor mi csináltuk ezt a határon túli tanárokkal, tanárnőkkel.
1: És hát itt a helyed neked is.
0: Hát most a megnyitom. Meghívott Csapó Ági, hogy mondjak valamit, emlékezzek, és én megnéztem a Visszhang című tábor újságot, és abból eszembe jutott néhány dolog, azt most elmondom.
2: A táborozók ismereteinek bővítése érdekében minden évben valamilyen kulturális évfordulóhoz kötődő témára építik a programokat. Idén Lázár Ervinre emlékeznek születésének 90. és halálának 20. évfordulóján. Munkássága, írásainak hangulata és üzenete érdekes lehet a határon túli magyar fiatalok számára, hiszen munkásságával a határon túli középiskolák tananyagában nem foglalkoznak kiemelten, annak ellenére sem, hogy műveit szinte minden határon túli magyar fiatal ismeri és szereti. A Szövegtől az Írásig csoport vezetője Lampert Marian pedagógus, akiktől kreatív írást és izgalmas szövegfeldolgozást, egyedi látásmódot tanulhatnak a résztvevők, majd a tábor végére elkészítik írásos kézjegyüket. A Zene másképp csoportban a tábor során a zene iránt érdeklődő fiatalok élményszerűen és sokoldalúan fedezhetik fel a zenevilágát Klenk Réka vezetésével. Megismerkednek az népzene hagyományaival, népi hangszerekkel és különféle ritmus hangszerekkel. Külön figyelmet fordítanak a legközvetlenebb és legizgalmasabb hangszerre, az emberi hangra, az éneklésre és az együtt éneklés közösségformáló erejére. A résztvevők a zene és a képzőművészet kapcsolatát, a hangok és képek egymásra hatását is felfedezhetik. A Pódium csoport résztvevői Hefner Erika drámapedagógussal dolgoznak, játékos feladatok, valós élethelyzetek és különböző drámajátékok során. Ezáltal hatékonyabb önkifejezésre, önérvényesítő és retorikai képességre tesznek szert. A csoport munkájának eredményeképpen a zárógálán egy rövid előadást mutat be. A tábor során színes, szabadidő programokkal is készültek a fiataloknak, többek között sárkányhajózással, atomerőmű látogatással, kalocsai kirándulás, szelidi strandolással. A tábor zárúra vasárnap este kerül sor a Cseresznyéskert erdei iskolában.
3: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Shaggy-től és Rick Rock-tól hallottátok a 2001-es It Wasn't Meat. Nos, reklám következik, utána Gabi hír összefoglalóját fogjátok hallani, és már kezdjük is a déltől egyik tartó epic Atozég Best of óránkat, amiben ezúttal S betűvel kezdődő előadók kerülnek terítékre egy órán keresztül. Let's go!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Elutasította a román parlament az Adrian Vestea miniszterelnök jelöltáltal javasolt szociáldemokrata és liberális politikusokból álló kormány beiktatását a hétfő esti bizalmi szavazáson, értesült az MTI. A kormány beiktatásához a képviselők és a szenátorok több mint felének, 233 törvényhozónak a támogatására lett volna szükség, de a Vestea kabinetet csak 189 törvényhozó szavazta meg, 23-an pedig ellene szavaztak. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter hétfőn annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal. Kellő beépítettségi szintet el kell érnie a Vácikában lévő új utcáknak a szükséges útépítések elvégzéséhez. Erről Weisz Mátyás, a körzet önkormányzati képviselője beszélt rádiónknak.
5: Várják a lakók, hogy komfortosabb legyen az életük, tehát a közvilágítás leginkább az hiányzik, tehát arról kell majd gondoskodnunk, és hát a szilárd útburkolat néhol még hiányzik, de hát a végleges megoldásnak azért feltétele az is, hogy egy jó beépített legyen a terület, mert a útépítés után kezdenek el nehéz gépekkel mozogni ezekbe az utcákba, akkor az jelentős befolyással lesz az út minőségére.
4: A közeljövőben elindulhat a Kodály Zoltán utca felújítása, folytatta Weisz Mátyás önkormányzati képviselő.
5: A Kodály Zoltán utcai tervek már készen is vannak, remélhetőleg a közeljövőben elindulhat a felújítása is. Ott is több lakossági fórum volt, pontán meghirdetve a tervekbe beépítették a lakossági kéréseket, javaslatokat, úgyhogy ott már a megvalósítás vár. A Vadász utcában már a kiviteli terveket készítik, a Kölcsey utca és a Szilárd Leó utca esetében éppen a múlt héten volt lakossági fórum, és ott is megvitattuk a lakossági kéréseket, javaslatokat, és hát remélhetőleg a legtöbbje be is épül az engedélyezési, illetve a megvalósulási tervekben.
4: Egészségpolitikai konferencián lobbizott Heringes Anita polgármester és Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója a Paksi Egészségügyi Fejlesztésekért, különösen az egynapos sebészet és a CT finanszírozás mielőbbi jóváhagyása érdekében. A Paksi Városvezető közösségi oldalán azt írta, hogy Paks városa minden szükséges feltételt biztosít a fejlesztésekhez, így már csak a finanszírozási döntésre várnak.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paks FM Best of slágere A-tól Z-ig. Az Abbától egészen Zsédáig. Paks FM Best of A-tól Z-ig. Lássuk, ma melyik betű következik.
0: Mindenkit köszöntök az Epic A-tól Z-ig Best of óránkban. Köszönjük Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi folytatjuk tovább, mégpedig olyan előadókkal itt egy órán keresztül déltől egyig, akiknek a neve S betűvel kezdődik. Snap kezdi be az órát, a The Power-rel következnek 1990-ből, egy igazi power track. Super Stereo jön utánuk, 2016-ból fogjátok hallani a Benta neve című számot, aztán átadom a szót a Supreme Beings of Leisure-nek, a Never the Same-et fogjátok hallani a különös nevű formációtól. Shame 54 következik utánuk, az Alta Shell-el támad 2006-ból, végül ezt a blokkot Shakira és Beyoncé halhatatlan Beautiful Liar című duettje zárja 2007-ből. De most átadom a szót a Snapnek, The Power. Ez fogja nyitni az Epic A-tól Z-ig Best of óránkat 1990-ből egyenesen. Let's go!
1: Paks FM Best of slágerek A-tól Z-ig.

Shakirától és Beyoncé-től hallottátok a 2007-es klasszikust, a Beautiful Liar-t. Ez ugyanis a Best of Attól Zégóra, amiben most ezúttal S betűvel kezdődő előadók sorakoznak fel egy órán keresztül. Steven Wilsonnal folytatjuk, Andival már jól betízeltük őt, Permanating ez fog következni az angol prog nagyágyútól, aztán a szeptembertől jön a 2007-es Cry for You. Sugarloaf követi őket, 2006-ból halljátok a hajnalig még van időt, majd ezt a blokkot a Sweet zárja a So Young című klasszikus a 90-es évekbeli alter bandától, de most még egyelőre Steven Wilsonné a szó Permanating.

Ez volt a Sweet-től, a szíve szóló So Young. Ez ugyanis itt a Best of A-tól Z-ig óra. Ezúttal S betűvel kezdődő előadók sorakoztak fel itt egy órán keresztül. Nézzük az utcsó blokkot. Sheryl Crow következik 2008-ból az ős klasszikus Shine Over Babylon, aztán a Savage Garden-nél szó 97-ben repülünk vissza, a To The Moon and Back-kel jönnek. Sela Su következik utánuk a 2011-es Ragamuffinnal, és maradunk témánál, Sana Dagaduse hiányozhat az A-tól Z-ig Best of óránkból. Do You Feel Me Now? Ezt fogjátok hallani 2013-ból az Iri Mafia legendás énekesnőjétől, de most még Sheryl Crow él szó, 2008-ból jön a Shine Over Babylon, aztán ezután a blokk után még visszatérek egy úcsó elköszönésre és egy úcsó

Sen a Dagadút hallottátok, ez volt a 2013-as Do You Feel Me Now? És ezzel a Best of Altó Zéi óránk a végéhez érkezett, S betűvel kezdődő előadók sorakoztak fel egy órán keresztül déltől egyig, és most a Spongl lezárunk. A Star Spongl Banner következik a fene gyerek pszichedelikus duótól egyenesen 2001-ből. Let's go!

0: mindjárt folytatjuk a Pax FM slágereivel. És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. június 24-én szerdán 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Az egynapos sebészetért lobbizott a paksi polgármester. Megkezdődhet a Kodály Zoltán utca felújítása. 60-70 szurkoló mehet Görögországba. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Egészségpolitikai konferencián lobbizott Heringes Anita polgármester és Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója a paksi egészségügyi fejlesztésekért, különösen az egynapos sebészet és a CT finanszírozás mielőbbi jóváhagyása érdekében. A Paksi Városvezető közösségi oldalán azt írta, hogy Paks városa minden szükséges feltételt biztosít a fejlesztésekhez, így már csak a finanszírozási döntésre várnak. Kellő beépítettségi szintet el kell érnie a Vácikában lévő új utcáknak a szükséges útépítések elvégzéséhez. Erről Weisz Mátyás, a körzet önkormányzati képviselője beszélt rádiónknak.
2: Várják a lakók, hogy komfortosabb legyen az életük, tehát a közvilágítás leginkább az hiányzik, tehát arról kell majd gondoskodnunk, és hát a szilárd útburkolat néhol még hiányzik. De hát a végleges megoldásnak azért feltétele az is, hogy egy jó beépített legyen a terület, mert a útépítés után kezdenek el nehéz gépekkel mozogni ezekben az utcákban, akkor az jelentős befolyással lesz az út minőségére.
1: A közeljövőben elindulhat a Kodály Zoltán utca felújítása, folytatta Weisz Mátyás önkormányzati képviselő.
2: A Kodály Zoltán utcai tervek már készen is vannak, remélhetőleg a közeljövőben elindulhat a felújítása is. Ott is több lakossági fórum volt, pontán meghirdetve a tervekbe beépítették a lakossági kéréseket, javaslatokat, úgyhogy ott már a megvalósítás vár. A Vadász utcában már a kiviteli terveket készítik, a Kölcsey utca és a Szilárd Leó utca esetében éppen a múlt héten volt lakossági fórum, és ott is megvitattuk a lakossági kéréseket, javaslatokat, és hát remélhetőleg a legtöbbje be is épül a engedélyezési, illetve a megvalósulási tervekbe.
0: Paks FM hírek.
1: A Paksi Városi Múzeumban is megtartották szombaton a Múzeumok Éjszakája program sorozatot. Volt tárlatvezetés az emléktérben, ahol a hat teremből álló tárlat korhű tárgyakkal és interaktív animációkkal mutatja be Paks 19. századig tartó történetét, a török kor utáni újratelepítést és a szenicei kúria múltját. Mesekoncert mellett a Dunamenti régióban honos gyógynövényekről, azok gasztronómiai alkalmazásáról és egészségügyi előnyeiről is hallhattak az érdeklődők. A Paksi Városi Múzeum új állandó kiállítása, a Paksi Metszet 10 éve nyitotta meg kapuit a Deákház néven is ismert szenicei kúriában. Az elmúlt 10 év alatt a gyűjteményük néprajzi és helytörténeti gyarapodásának jó részét ajándékozás adta. Az elmúlt évtizedben bekerült több száz tárgy közül mutatnak be egy válogatást a 10 év tárgyai című kiállításban, melyet Nagy Balázs alpolgármester nyitott meg. A kiállítást rendeztek Kövi Ónódi Gyöngyi.
3: Ez a 10 év, ez megváltoztatta egy kicsit a múzeumnak a megítélését, illetve a köztudatban másképpen került be. Ennek következményeképpen megváltozott a gyűjteményezési szokás is, nagyon sokkal több ajándékozás történik, és ezért úgy gondoltuk, hogy az elmúlt 10 év tárgyarapodásából válogatunk, egy gyűjteményes kiállítást készítettünk ebből a több ezer darabos gyarapodásból. Négy nagy gyűjteményi egységünk van, a képzőművészeti gyűjtemény, a történeti gyűjtemény, a régészeti gyűjtemény és a néprajzi gyűjtemény. Minden gyűjteményi egységből kerültek be tárgyak. A legtöbb tárgy a ajándékozás által került a gyűjteménybe, illetve még egy olyan szempont volt, hogy a város történetének egy érdekességét mutassa be, valamint legyen benne az általános és tipikus mellett valami egyedi is.
1: Németh Roland, a Paksi Városi Múzeum régésze a római gasztronómia világáról tartott előadást, de Zelei Endre labdazsonglőr trükkjeit is megnézhették a látogatók. Egy paksi pincészet és borház borkóstolóján az érdeklődők azt is megtudhatták, hogy a paksi boros gazdák pincéit a bor tárolására kiválóan alkalmas paksi lőzbe vájták, majd köréjük présházakat építettek. A pincékből kitermelt földet felhasználták, házak és présházak falait tömték vele, vagy vályogot vetettek belőle. Innen kapta a nevét a ma is igen népszerű Sárgödör tér. A múzeumok éjszakáját a Charlie Firpo Blues Band fergeteges koncertje zárta a Paksi Városi Múzeumban. A mai napon 17 órától tartja a munkaterv szerinti nyílt ülését Madocsa község önkormányzatának képviselő testülete a polgármesteri hivatal tanácskozó termében, adta hírül a település a közösségi oldalán. A napirenden többek között a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, a felnőtt házi orvosi és gyermekorvosi körzetet érintő döntések, az önkormányzati tulajdonú földek bérleti díjának felülvizsgálata, valamint a polgármester idegen nyelv tudási pótlékának megállapítása szerepel. Az ülés nyilvános, arra minden érdeklődőt várnak. Helyi polgárőr egyesületet kíván alakítani Kistormás község önkormányzata. Ebből az alkalomból a település felhívást tett közzé a közösségi oldalán, melyben azt írja, hogy aki szeretne csatlakozni, az Borza Ferenc polgármester felé jelezheti ez irányú szándékát, lakhelytől és nemtől függetlenül.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi FC a görög Panathinaikos csapatával csap össze először a konferencia ligában. A kétfordulós megméretetés első meccsére július 23-án Pakson kerül sor. Szász Dávid, a Paksi B közép egyik oszlopos tagja, az ellenfél kapcsán a következőket nyilatkozta rádiónknak.
4: Ez egy nagyon nehéz kör lesz valószínűleg. Én már megelégednék egy tisztességes eredménnyel is, amikor is esetleg egy szoros eredményben alul maradunk, de nyilván nem lehet így hozzáállni a dolgokhoz, meg ameddig nem lefutott a 290 perc, addig bármi lehet, szokták volt mondani, és két meccses párharcon is bizonyította már a csapat, hogy ejtett ki esélyesebb ellenfeleket, például a Larnakát 2 éve, akik ugye tavaly pedig a konferencia ligában bejutottak az egyenes kieséses szakaszba, és talán a csoportkörbe a főtáblán egyetlen egy gólt kaptak, vagy kettőt, úgyhogy nyilván ott is minden évben alakul a csapat, az a ciprusi csapat, de azért az akkor is erős volt, és előtte is, és utána is, és azért őket egy 5-0-val kiejtettük. Szóval azért van szansz, mindig van szansz.
1: Szász Dávid szerint kiemelt kockázatú mérkőzésre lehet számítani.
4: A görögök a szurkolás szempontjából elég őrültek, úgyhogy valószínűleg az is ilyen kiemelt kockázatú meccs lesz. Valószínűleg a rendőrök fognak nekünk hirdetni ilyen találkozási pontot, amivel elkísérnek a stadionig, mert nyilván nem leszünk több százan, de lehet, hogy 50-60-70-en ott leszünk, és akkor azért nyilván szervezett keretek között kell majd bemenni a stadionba, és oda kell figyelniük ránk.
1: A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
6: A pontos idő 13 óra 9 perc, június 24-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már folytatjuk is a fergetegesen izgalmas óránkkal. Köszönjük szépen Gabinak a hosszas és pragmatikus hírösszefoglalót. Mi zenével folytatjuk. Szia, és David Guetta kezdi be ezt az órát. 2025-ben jön a Beautiful People. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágere.

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 33 Celsius fok van odakint. Kánikulánk van sok napsütéssel, és ez panaszokat okozhat, erre figyelmeztet bennünket az oldal. Ma ez a 33 fok tűnik a napi csúcshőmérsékletnek. Sárga figyelmeztetés van kiadva a hőségre és zivatarra. Elszórtan a zivatarok is keletkezhetnek az országban. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Hát növekvő tendenciát fog mutatni a hőmérséklet. Azt kell, hogy mondjam, hogy holnap már 34 fokig melegszünk. Pénteken 36, szombaton 39, és vasárnap, hölgyeim és uraim, doppergést kérek, 40 fok várható, mint napi csúcshőmérséklet. Egy abszolút hőségriadós kánikulába fog fordulni ez a június végi szitu, úgyhogy a következőt tudom javasolni, hidratáljátok magatokat folyamatosan, igyatok rengeteg vizet, hogy pótoljátok a napközben elveszített folyadékot, a napkáros UV-sugarai ellen pedig a legjobb védekezés az UV-szűrős napszemüveg, valami magas faktoros naptejet használjátok, hogyha érzékeny rá a bőrötök, illetve kalapot, sapkát, hogy ne kapjatok napszúrást.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahely

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A Paksi Kosár termelői és kézműves piac ma 17 órától 18 óra 30 percig várja a kedves vásárlókat itt Pakson a Villany utcai piac téren. Június 30-án 17 órától a Tolnai Művelődési Központban Autz Lászlóné Rózsika festménykiállítása várja az érdeklődőket. Azt írja, hogy szeretettel meghívok minden kedves régi és új ismerősömet, valamint a művészetek iránt érdeklődő vendégeket festménykiállításon megnyitójára. Július 24-én este 8 óra 30 perctől itt Pakson az Erzsébet nagy szálloda teraszán egy szabadtéri filmvetítés várja az érdeklődőket. A Demjén Ferenc ikonikus slágerei által fémjelzett Hogyan tudnék élni nélküled című magyar romantikus filmet vetítik. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 26-án, azaz pénteken lesz vetítés. Először 16 órától a Toy Story 5. részét vetítik, utána 18 órától egy premier várja a mozilátogatóit, az Univerzum Védelmezői című science fiction, végül 8 óra 30 perctől ismét egy premier, a Szürke Zóna című thriller.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok.

Sony Fodérát hallottátok, ez volt a 2025-ös Think About Us, és már megyünk is tovább, nem törjük meg a kánikulában fürdőző júniusi délutánunknak a hangulatát és lendületét sem. 2024-ből jön Benson Boone-tól a Beautiful Things.

0: Anastasia és a 2004-es Left Outside Alone. Nos, ezzel a trackkel búcsúzom. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, ugyanis Balázsi a terep, aki egészen 6 óráig szórakoztat majd titeket itt a Paks FM hullámhosszán. Én Gracza Levente vagyok, és holnap a délutáni órákban találkozhattok velem. Legyen királynapotok! Sziasztok, srácok!
1: Mindjárt folytatjuk!

0: a Pax FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenka fehér orosz elnök hamarosan beszél egymással, és egyebek között téma lesz közöttük Volodymyr Zelenszky Minszkkel szembeni fenyegetése, jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfői moszkvai sajtótájékoztatóján, értesült az MTI. Peszkov arra reagált, hogy Zelenszky pénteken közölte, egy hetet ad Lukasenkának arra, hogy eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje. A kialakult helyzet a vízhiányon túlmutatva a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátaira is rávilágít. Hívta fel a figyelmet Boromista Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docense a Másfél Fok című szakportálon megjelent írásában, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. Az okleveles tájépítész mérnök élő világvédelmi és tájvédelmi szakértő a kedden közzétett cikkben hangsúlyozta. A természeténél fogva változékony, sekély tó jövője nem kizárólag a vízpótláson múlik, hanem kulcskérdés, sikerül-e a tóhasználatot és a tájkezelést a természeti adottságokhoz igazítani. A Paksi Városi Múzeumban is megtartották szombaton a Múzeumok Éjszakája program sorozatot. Volt tárlatvezetés az emléktérben, ahol a hat teremből álló tárlat korhű tárgyakkal és interaktív animációkkal mutatja be Paks 19. századig tartó történetét, a török kor utáni újratelepítést és a szenicei kúria múltját. Mesekoncert mellett a Dunamenti régióban honos gyógynövényekről, azok gasztronómiai alkalmazásáról és egészségügyi előnyeiről is hallhattak az érdeklődők. A Paksi Városi Múzeum új állandó kiállítása, a Paksi Metszet 10 éve nyitotta meg kapuit a Deákház néven is ismert szenicei kúriában. Az elmúlt 10 év alatt a gyűjteményük néprajzi és helytörténeti gyarapodásának jó részét ajándékozás adta. Az elmúlt évtizedben bekerült több száz tárgy közül mutatnak be egy válogatást a 10 év tárgyai című kiállításban, melyet Nagy Balázs alpolgármester nyitott meg. A kiállítást rendezte Kövi Ónódi Gyöngyi.
4: Ez a 10 év, ez megváltoztatta egy kicsit a múzeumnak a megítélését, illetve a köztudatban másképpen került be. Ennek következményeképpen megváltozott a gyűjteményezési szokás is, nagyon sokkal több ajándékozás történik, és ezért úgy gondoltuk, hogy az elmúlt 10 év tárgyarapodásából válogatunk, egy gyűjteményes kiállítást készítettünk ebből a több ezer darabos gyarapodásból. Négy nagy gyűjteményi egységünk van, a képzőművészeti gyűjtemény, a történeti gyűjtemény, a régészeti gyűjtemény és a néprajzi gyűjtemény. Minden gyűjteményi egységből kerültek be tárgyak. A legtöbb tárgy a ajándékozás által került a gyűjteménybe, illetve még egy olyan szempont volt, hogy a város történetének egy érdekességét mutassa be, valamint legyen benne az általános és tipikus mellett valami egyedi is.
3: Németh Roland, a Paksi Városi Múzeum régésze a római gasztronómia világáról tartott előadást, de Zelei Endre labdazsonglőr trükkjeit is megnézhették a látogatók. Egy paksi pincészet és borház borkóstolóján az érdeklődők azt is megtudhatták, hogy a paksi boros gazdák pincéit a bor tárolására kiválóan alkalmas paksi lőzbe vájták, majd köréjük présházakat építettek. A pincékből kitermelt földet felhasználták, házak és présházak falait tömték vele, vagy vályogot vetettek belőle. Innen kapta a nevét a ma is igen népszerű Sárgödör tér. A múzeumok éjszakáját a Charlie Firpo Blues Band fergeteges koncertje zárta a Paksi Városi Múzeumban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Alihó és kitartást mindenkinek a hőségben. Indítjuk a tél utáni kedvenceinket. Itt a Paks FM-en. Én Hászalai Balázs vagyok. Nagyon remélem, hogy együtt töltjük a délutánt. Már hozom is az első frissítős lágert. Jó rádiózást!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Életrajzi film készül a Bon Jovi zenekarról. A produkció a banda indulását, világsikerét és a rockzenére gyakorolt hatását mutatja be. A legendás csapat 1983-ban alakult New Jersey-ben. Az igazi áttörést a Slippery When Wet album hozta meg számukra, amely olyan slágereket adott a világnak, mint például a Living on a Prayer. A Bon Jovi azóta több mint 130 millió lemezt adott el világszerte, és mint tudjuk, a rock történelem egyik legsikeresebb zenekarává vált. A film várhatóan a frontember John Bon Jovi pályafutására is külön hangsúlyt fektet majd.

0: és minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiség.

Anderson hangja után egy másik csodás énekesnő érkezik hozzánk mindjárt itt a Paks FM-en. Friss lemezén dolgozik Mariah Carey. Az énekesnő legutóbbi stúdióalbuma nemrég szeptemberben jelent meg, ő azonban már is új dalok felvételeibe kezdett. A Variety magazinnak adott interjújában azt mondta, hogy nagyon izgatott a készülő anyag miatt. Carey, akit idén már harmadik alkalommal jelöltek a Rock and Roll of Fame-be, arról is beszélt, hogy tervei vannak a Glitter című film, illetve az azonos filmzene 25. évfordulója kapcsán. A 2001-ben bemutatott romantikus zenés alkotás ugyan kezdetben komoly bukásnak számított a mozikban, a filmzene azonban az évek során hatalmas és lelkes rajongó táborra tett szert. Ezt szeretnék feleleveníteni Mariah Carey még az idei esztendőben.

Paksa Famán szerda délután. Ismét országos tűzgyújtási tilalom épp életbe a tartós szárazság és a hőség miatt. A hatóságok szerint az extrém száraz növényzetben ilyenkor már egy kisebb szikra vagy egy erősebb szélökés is gyorsan terjedő tüzet okozhat. Holnaptól tilos lesz tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken, azok 200 méteres közelében, valamint a kijelölt erdei tűzrakóhelyeken is. A belterületi kertekben továbbra is grillezhetünk vagy bográshozhatunk, de itt is fokozott óvatosságot kérnek tőlünk. Az anticiklon pedig, amely hosszú idő óta már Európa döntő részének időjárását meghatározza, a középpontjával közelít felénk, a következő napokban egyre inkább keletebbre helyezi azt, ez pedig azt jelenti, hogy a Kárpát-medencébe továbbra is szubtrópusi levegő áramlik, egyre forróbb lesz a helyzet, a hétvégén már mindenütt 35 fok feletti lesz a maximum, és egyre nagyobb területen közelíthetjük, vagy akár el is érhetjük majd a 40 Celsius fokot, szóval vigyázzon mindenki nagyon magára, és persze a körülötte lévőkre is. Sok-sok folyadék, ha lehet, akkor árnyék, ha mégsem, akkor fényvédőkrémek, és talán még a főnök sem lesz most annyira morcos, hogy egy picit visszaveszünk, főleg a fizikai munkából.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!

0: Kamenards, örökzöldje után egy másik, hát lassacskán, ez is szintén klasszikusnak számító megasláger lesz. Pink következik ugyanis hamarosan. Stupid Girl című slágerét fogjuk meghallgatni. A legfrissebb híreket követően ezzel indítjuk majd az órát, remélem ti is itt lesztek.
1: Vissza a változatos zenékhez azonnal. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Elutasította a román parlament az Adrián Vestea miniszterelnök jelölt által javasolt szociáldemokrata és liberális politikusokból álló kormány beiktatását a hétfő esti bizalmi szavazáson értesült az MTI. A kormány beiktatásához a képviselők és a szenátorok több mint felének, 233 törvényhozónak a támogatására lett volna szükség, de a Vestea kabinetet csak 189 törvényhozó szavazta meg, 23-an pedig ellene szavaztak. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter hétfőn annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal. Kellő beépítettségi szintet el kell érnie a Vácikában lévő új utcáknak a szükséges útépítések elvégzéséhez. Erről Weisz Mátyás, a körzet önkormányzati képviselője beszélt rádiónknak.
4: Várják a lakók, hogy komfortosabb legyen az életük, tehát a közvilágítás leginkább az hiányzik, tehát arról kell majd gondoskodnunk, és hát a szilárd útburkolat néhol még hiányzik, de hát a végleges megoldásnak azért feltétele az is, hogy egy jó beépített legyen a terület, mert a útépítés után kezdenek el nehéz gépekkel mozogni ezekbe az utcákba, akkor az jelentős befolyással lesz az út minőségére.
3: A közeljövőben elindulhat a Kodály Zoltán utca felújítása, folytatta Weisz Mátyás önkormányzati képviselő.
4: A Kodály Zoltán utcai tervek már készen is vannak, remélhetőleg a közeljövőben elindulhat a felújítása is. Ott is több lakossági fórum volt, pontán meghirdetve a tervekbe beépítették a lakossági kéréseket, javaslatokat, úgyhogy ott már a megvalósítás vár. A Vadász utcában már a kiviteli terveket készítik, a Kölcsey utca és a Szilárd Leó utca esetében éppen a múlt héten volt lakossági fórum, és ott is megvitattuk a lakossági kéréseket, javaslatokat, és hát remélhetőleg a legtöbbje be is épül az engedélyezési, illetve a megvalósulási tervekben.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
0: Pink veszi kézbe az irányítást, ahogy ígértem, hozom az egyik korábbi megaslágerét, aztán persze a további kedvenceinket is forgatni fogom. Szerda délután hűsítő gyanánt érdemes a Paks FM-re tapadni. Szarai Balázs vagyok, és a továbbiakra is nagyon jó rádiózást kívánok.
1: És most egy újabb óra.

Velencében forgat Madonna, aki új szerepben tűnik fel. A pop királynője egy amerikai sorozat második évadában játszik. A Studio című produkció most az olaszoknál készül, a város ikonikus helyszínein, például Velence egyik hangulatos terén. Madonna mellett olyan ismert színészek is feltűnnek a sorozatban, mint Michael Keaton vagy Julia Garner. Az énekesnő közösségi oldalán is utalt a munkára, egy gondolában ülve, forgatókönyvvel a kezében osztott meg fotót, az olasz meló felirattal.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Tanévzáró diákfesztivált tartanak a hétvégén Karocsán. A Hello Nyár című programsorozatnak a Művelődési Központ udvara és parkolója ad majd otthont délután 2-től. Látható még Szekszárdon az országos fazekas pályázat legjobb anyagaiból összeállított kiállítás. Ezt a Művészetek Házában nézhetjük meg. Itt Pakson pedig figyeljetek nagyon arra, hogy szerda van, 24-e, ez pedig az újabb paksi kosártermelői és kézműves piac időpontja. 17 órakor indul majd a vásár a szokott helyen.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Mindjárt folytatjuk a frissítő slágerekkel, ránk fér bizony, hiszen harmadfokú hőségriadó jön. Péntek éjfélig még a korábbi másodfokú riasztás van érvényben, aztán szombattól már a következő szint lép életbe az egész országban. Tartósan extrém meleg várható, ami különösen az idősek, a gyerekek, a várandósok és a krónikus betegek szervezetét terheli meg, de valószínűleg ezt mi, az egészségesebbek is abszolút meg fogjuk érezni. Azt kérik tőlünk nem véletlenül, hogy fogyasszunk most sokkal több folyadékot, mint eddig. A legforróbb órákban lehetőleg tartózkodjunk árnyékban vagy hűtött helyiségben, és figyeljünk a környezetünkben.

0: Max FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Kerülj lendületbe a Paks FM-mel.
0: A nyári hónapokban is.

0: közlekedj velünk!
1: A biztonságos rollerezéshez adnak jó tanácsokat a rendőrök. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság a közösségi oldalán ír arról, hogyan érdemes bukósisakban rollerezni, ami ugye véd a fejsérülések ellen. Emellett nem szabad szágódozni a kétkerekűekkel, és figyelnünk kell arra is, hogy ne vigyünk utast ezeken az eszközökön. A mentők adatai szerint idén, májusig több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szerzett valamilyen sérülést rollerezés közben idehaza. Ingyenes ásványvizet biztosít az utasoknak a MÁV és a Volán is a hűségriasztás idején. Naponta 10 és 17 óra között a forgalmasabb állomásokon frissülhetünk fel, ha a vonatra várakozunk, de ugyan a helyzet a buszok esetében is. A Volán elsősorban a megyeszékhelyeken csatlakozik vízosztással az akcióhoz.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összeköt. Hamarabb visszatérünk, mint hogy végig araszolnál a főutcán. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron eteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenka fehér orosz elnök hamarosan beszél egymással, és egyebek között téma lesz közöttük Volodymyr Zelenszky Minszkkel szembeni fenyegetése, jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfői moszkvai sajtótájékoztatóján, értesült az MTI. Peszkov arra reagált, hogy Zelenszky pénteken közölte, egy hetet ad Lukasenkának arra, hogy eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni. Újabb helyben ökológiai katasztrófával fenyegető azbeszt szennyezésre hívta fel a figyelmet Nógrád vármegyében a Mi Hazánk mozgalom. Dócs Dávid a párt alelnöke szerint az egykori Petőfi bányai azbesztgyár működése és felszámolása során jelentős mennyiségű veszélyes anyag kerülhetett a környezetbe, veszélyeztetve a környék településeinek lakóit. Az ügyben feljelentést tettek, és azt sürgetik, hogy a hatóságok teljes körűen vizsgálják ki a szennyezés mértékét. Egészségpolitikai konferencián lobbizott Heringes Anita polgármester és Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója a Paksi egészségügyi fejlesztésekért, különösen az egynapos sebészet és a CT finanszírozás mielőbbi jóváhagyása érdekében. A Paksi városvezető közösségi oldalán azt írta, hogy Paks városa minden szükséges feltételt biztosít a fejlesztésekhez, így már csak a finanszírozási döntésre várnak. A mai napon 17 órától tartja a munkaterv szerinti nyílt ülését Madocsa község önkormányzatának képviselő testülete a polgármesteri hivatal tanácskozó termében, adta hírül a település a közösségi oldalán. A napirenden többek között a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, a felnőtt házi orvosi és gyermekorvosi körzetet érintő döntések, az önkormányzati tulajdonú földek bérleti díjának felülvizsgálata, valamint a polgármester idegen nyelv tudási pótlékának megállapítása szerepel. Az ülés nyilvános, arra minden érdeklődőt várnak. Helyi polgárőr egyesületet kíván alakítani Kistormás község önkormányzata. Ebből az alkalomból a település felhívást tett közzé a közösségi oldalán, melyben azt írja, hogy aki szeretne csatlakozni, az Borza Ferenc polgármester felé jelezheti ez irányú szándékát, lakhelytől és nemtől függetlenül.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
1: Már itt is vagyunk, indítjuk a szerda délutánunk második felét. Hello, újra, Szalai Balázs vagyok, hozom a közös kedvenceinket, mindjárt Gáspár Laci egy saját feldolgozását mindenek előtt, pedig a Swedish Mafia formáció egyik tavalyi mega sikerét. Jó rádiózást!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Kós gyönendülen albumok térnek vissza Bakeliten. A csapat két lemezét is újra kiadja. Az egyik a 93-as Wedding album, a másik pedig a 95-ben elkészült Thank You. A rajongók számára különlegesség, hogy az új változatok teljesen felújított hangzással és kibővített vinyl formátumban érkeznek. A gyönendülen idén koncertkörútra is indul, a nyári európai turné egyik állomása pedig Budapest lesz, ahol a Papp László Budapest sportarénában léptek majd színpadra. A több mint 100 millió eladott lemezzel büszkélkedő brit csapat június 28

az új Dash, Youngfly és Azaria 3-as megjelent a Tip-Tip, egy pimasz lüktető dal az éjszakáról, a csillagásról és a féktelen bulikról. A szerzemény a modern magyar pop-rap egyik legkarakteresebb trióját hozza megint össze. Ők ezúttal is könnyed magabiztossággal tették bele a felvételbe a sajátos hangzás világukat. A Tip-Tip sodró tempójával a luxus és az éjszakai élet túlzásait idézi meg.

Kamrát, aktuális lágerét hallgatok együtt a Paks FM-en. Visszarepülhetünk a 80-as évek nyaraiba a Balatoni Múzeum új kiállításának segítségével. A Magyar Tengernél nyaralunk, érdemes beugrani erre a kiállító helyre, ami egyébként Keszthelyen található, hiszen rendkívül érdekes retro tárlatot adtak át nemrégiben. A kempingektől a diszkókig, a Helikon szálló múltjától az Ikarus autóbuszok hangulatáig idézi fel a balatoni nyarak. Aranykorát a Keszthelyi Balatoni Múzeum a 60-as évektől egészen a rendszerváltásig repíti vissza a látogatókat, ez a különleges retro tárlat. Mindjárt egy korabeli buszba érkezünk egyébként, amikor belépünk a kiállításra, de számos egyéb kiállító helyen még rengeteg a 80-as és főleg a 90-es évekre jellemző balatoni tárgyat csodálhatunk meg. Az anyag jövő tavaszig lesz látogatható Keszthelyen.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
3: Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
5: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
6: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
8: Edda Művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a Broadway.hu oldalon és a helyszínen.
9: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irányos strand és csobbany a medencében. Ez a te nyári megállód. Paks FM. Össze.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

A Young énekelte el nekünk legnagyobb slágerét itt a Paks FM-en, ahol hamarosan újra lezárunk egy órát. Mindjárt a legfrissebb híreket hallhatjátok nálunk, amelyek végén természetesen az aktuális időjárás jelentés is elhangzik majd. Nos, sok újdonsággal már valószínűleg nem szolgálhatunk majd ebben, hiszen tényleg fokozódik a hőség, ezt már emlegettük, és a következő órában is mondom majd a középtávú előrejelzéseket, azaz mit mutatnak a modellek júliusra, hiszen ezt is látják már valamelyest a meteorológusok. No de

0: Kiss FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Elutasította a román parlament az Adrián Vestea miniszterelnök jelölt által javasolt szociáldemokrata és liberális politikusokból álló kormány beiktatását a hétfő esti bizalmi szavazáson, értesült az MTI. A kormány beiktatásához a képviselők és a szenátorok több mint felének, 233 törvényhozónak a támogatására lett volna szükség, de a Vestea kabinetet csak 189 törvényhozó szavazta meg, 23-an pedig ellene szavaztak. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje. A kialakult helyzet a vízhiányon túlmutatva a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátaira is rávilágít. Hívta fel a figyelmet Boromisza Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docense a Másfél Fok című szakportálon megjelent írásában, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. Az okleveles tájépítész mérnök élő világvédelmi és tájvédelmi szakértő a kedden közzétett cikkben hangsúlyozta. A természeténél fogva változékony, sekély tó jövője nem kizárólag a vízpótláson múlik, hanem kulcskérdés, sikerül-e a tóhasználatot és a tájkezelést a természeti adottságokhoz igazítani. A Paksi Városi Múzeumban is megtartották szombaton a Múzeumok Éjszakája program sorozatot. Volt tárlatvezetés az emléktérben, ahol a hat teremből álló tárlat korhű tárgyakkal és interaktív animációkkal mutatja be Paks 19. századig tartó történetét, a török kor utáni újratelepítést és a szenicei kúria múltját. Mesekoncert mellett a Dunamenti régióban honos gyógynövényekről, azok gasztronómiai alkalmazásáról és egészségügyi előnyeiről is hallhattak az érdeklődők. A Paksi Városi Múzeum új állandó kiállítása, a Paksi Metszet 10 éve nyitotta meg kapuit a Deákház néven is ismert szenicei kúriában. Az elmúlt 10 év alatt a gyűjteményük néprajzi és helytörténeti gyarapodásának jó részét ajándékozás adta. Az elmúlt évtizedben bekerült több száz tárgy közül mutatnak be egy válogatást a 10 év tárgyai című kiállításban, melyet Nagy Balázs alpolgármester nyitott meg. A kiállítást rendezte Kövi Ónódi Gyöngyi.
4: Ez a 10 év, ez megváltoztatta egy kicsit a múzeumnak a megítélését, illetve a köztudatban másképpen került be. Ennek következményeképpen megváltozott a gyűjteményezési szokás is, nagyon sokkal több ajándékozás történik, és ezért úgy gondoltuk, hogy az elmúlt 10 év tárgyarapodásából válogatunk, egy gyűjteményes kiállítást készítettünk ebből a több ezer darabos gyarapodásból. 4 nagy gyűjteményi egységünk van, a képzőművészeti gyűjtemény, a történeti gyűjtemény, a régészeti gyűjtemény és a néprajzi gyűjtemény. Minden gyűjteményi egységből kerültek be tárgyak. A legtöbb tárgy a ajándékozás által került a gyűjteménybe, illetve még egy olyan szempont volt, hogy a város történetének egy érdekességét mutassa be, valamint legyen benne az általános és tipikus mellett valami egyedi is.
3: Németh Roland, a Paksi Városi Múzeum régésze a római gasztronómia világáról tartott előadást, de Zelei Endre labdazsonglőr trükkjeit is megnézhették a látogatók. Egy paksi pincészet és borház borkóstolóján az érdeklődők azt is megtudhatták, hogy a paksi boros gazdák pincéit a bor tárolására kiválóan alkalmas paksi lőzbe vájták, majd köréjük présházakat építettek. A pincékből kitermelt földet felhasználták, házak és présházak falait tömték vele, vagy vályogot vetettek belőle. Innen kapta a nevét a ma is igen népszerű Sárgödör tér. A múzeumok éjszakáját a Charlie Firpo Blues Band fergeteges koncertje zárta a Paksi Városi Múzeumban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
5: Ezt ígértem Justin Bieber előadásában, nos, megtartom természetesen ezt az ígéretet, rögtön indítom is ezt a megaslágert, aztán hozom a további jó kis dalokat, mint mindig ebben az órában is. Éhászalai Balázs vagyok, töltsétek az időt, a mai délután hátralévő részét is a Paks FM-mel.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: no falla, parceros.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
2: Azt gondoljátok, hogy rekenő a hőség, nos, nem sokat tévedtek, de lesz még ennél rosszabb is sajnos a hétvégén, illetve jövő hét elején. Elképzelhető, hogy ma sóvárgunk a mostani értékekért, hiszen akár a 40 fokot is átléphetjük már akár a hét utolsó napjaiban. Itt az ország határain belül lesz pedig meglehetősen ritka egy júniusban. A következő egy hétben biztos, hogy dőlnek majd napi meleg rekordok, ahogy az európai nyugati tájakon, ahol na most érkezik hozzánk ez a bizonyos hőkupola. A hét második felében tehát a rekkenő és már-már elviselhetetlen hőségre kell készülnünk, 37-38 fokos átlagos délutánokkal holnaptól. Szombat, vasárnap és főleg hétfőn pedig jöhet majd a 40-41 fok is. Reméljük, hogy lehető legkevesebbet tartózkodik majd felettünk. Azt mondják a meteorológusok, hogy némi enyhülés, azaz a maximumok 35 fok alá csökkenése majd július első napjaiban várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem.

Két profi hang készített végre közös dalt. Ez lett a Marionette, Éliás Gyula és Kozma Orsi közöse. A duett nóta egy magánéleti válság és egy érzelmekkel teli szerelmi hullámvasút történetét meséli el. A téma állítólag különösen aktuális, hiszen manapság rengetegen élnek meg hasonló fájdalmas kapcsolati helyzeteket. A két előadót, Éliás Gyulát és Kozma Orsit már régóta tartó szakmai szimpátia köti össze. Rengeteg alkalommal álltak már együtt a színpadon, ez az együttműködés azonban most először öltött dalformát.

terméket jelentettek be az idei kínálatból, ezúttal 25 országból érkező, mintegy fél száz név szerepel a listán. Jön például Budapestre a brit rapstar Skepta, a kortárs R&B egyik legtehetségesebb énekesnője, George Smith, a világszerte ünnepel DJ Peggy Goo, a norvég popstar Sigrid, a belga elektronikus legenda Solvax, valamint az Unwritten című számmal berobbant Natasha Bedingfield szintén. Az idei sziget nemzetközi zenei felhozatala egy nagy színpados headliner hián lassan teljes.

Adél slágerében zárjuk le a mai délutánunkat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, remélem így lesz ez majd legközelebb is. No meg persze a hatos híreket követően szintén minket érdemes választani. A város kedvencei szólnak a folytatásban, és én Hászalai Balázs vagyok. Kitartást a hőségben mindenkinek, sziasztok!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenka fehér orosz elnök hamarosan beszél egymással, és egyebek között téma lesz közöttük Volodymyr Zelenszky Minszkkel szembeni fenyegetése, jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfői moszkvai sajtótájékoztatóján, értesült az MTI. Peszkov arra reagált, hogy Zelenszky pénteken közölte, egy hetet ad Lukasenkának arra, hogy eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter hétfőn annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal. Egészségpolitikai konferencián lobbizott Heringes Anita polgármester és Tóth Ivós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója a Paksi egészségügyi fejlesztésekért, különösen az egynapos sebészet és a CT finanszírozás mielőbbi jóváhagyása érdekében. A Paksi Városvezető közösségi oldalán azt írta, hogy Paks városa minden szükséges feltételt biztosít a fejlesztésekhez, így már csak a finanszírozási döntésre várnak.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: A Paksi FC a görög Panathinaikos csapatával csap össze először a konferencia ligában. A kétfordulós megméretetés első meccsére július 23-án Pakson kerül sor. Szász Dávid, a Paksi B közép egyik oszlopos tagja, az ellenfél kapcsán a következőket nyilatkozta rádiónknak.
3: Ez egy nagyon nehéz kör lesz valószínűleg. Én már megelégednék egy tisztességes eredménnyel is, amikor is esetleg egy szoros eredményben alul maradunk, de nyilván nem lehet így hozzáállni a dolgokhoz, meg ameddig nem lefutott a 2x90 perc, addig bármi lehet, szokták volt mondani, és egy két meccses párharcon is bizonyította már a csapat, hogy ejtett ki esélyesebb ellenfeleket, például a Larnakát, két éve, akik ugye tavaly pedig a konferencia ligában bejutottak az egyenes kieséses szakaszba, és talán a csoportkörbe a főtáblán egyetlen egy gólt kaptak, vagy kettőt, úgyhogy nyilván ott is minden évben alakul a csapat, az a ciprusi csapat, de azért az akkor is erős volt, és előtte is, és utána is, és azért őket egy 5-0-val kiejtettük. Szóval azért van sansz, mindig van sansz.
2: Szász Dávid szerint kiemelt kockázatú mérkőzésre lehet számítani.
3: A görögök a szurkolás szempontjából elég őrültek, úgyhogy valószínűleg az is ilyen kiemelt kockázatú meccs lesz. Valószínűleg a rendőrök fognak nekünk hirdetni ilyen találkozási pontot, amivel elkísérnek a stadionig, mert nyilván nem leszünk több százan, de lehet, hogy 50-60-70-en ott leszünk, és akkor azért nyilván szervezett keretek között kell majd bemenni a stadionba, és oda kell figyelniük ránk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Millás FM. Összeköt. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. És megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyogmágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Elutasította a román parlament az Adrián Vestea miniszterelnök jelölt által javasolt szociáldemokrata és liberális politikusokból álló kormány beiktatását a hétfő esti bizalmi szavazáson, értesült az MTI. A kormány beiktatásához a képviselők és a szenátorok több mint felének, 233 törvényhozónak a támogatására lett volna szükség, de a Vestea kabinetet csak 189 törvényhozó szavazta meg, 23-an pedig ellene szavaztak. Újabb helyben ökológiai katasztrófával fenyegető aszbeszt szennyezésre hívta fel a figyelmet Nógrád vármegyében a Mi Hazánk mozgalom. Dócs Dávid, a párt alelnöke szerint az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár működése és felszámolása során jelentős mennyiségű veszélyes anyag kerülhetett a környezetbe, veszélyeztetve a környék településeinek lakóit. Az ügyben feljelentést tettek, és azt sürgetik, hogy a hatóságok teljes körűen vizsgálják ki a szennyezés mértékét. Kellő beépítettségi szintet el kell érnie a Válcikában lévő új utcáknak a szükséges útépítések elvégzéséhez. Erről Weisz Mátyás, a körzet önkormányzati képviselője beszélt rádiónknak.
3: Várják a lakók, hogy komfortosabb legyen az életük, tehát a közvilágítás leginkább az hiányzik, tehát arról kell majd gondoskodnunk, és hát a szilárd útburkolat néhol még hiányzik. De hát a végleges megoldásnak azért feltétele az is, hogy egy jó beépített legyen a terület, mert a útépítés után kezdenek el nehéz gépekkel mozogni ezekben az utcákban, akkor az jelentős befolyással lesz az út minőségére.
2: A közeljövőben elindulhat a Kodály Zoltán utca felújítása, folytatta Weisz Mátyás önkormányzati képviselő.
3: A Kodály Zoltán utcai tervek már készen is vannak, remélhetőleg a közeljövőben elindulhat a felújítása is. Ott is több lakossági fórum volt, pontán meghirdetve a tervekbe beépítették a lakossági kéréseket, javaslatokat, úgyhogy ott már a megvalósítás vár. A Vadász utcában már a kiviteli terveket készítik, a Kölcsey utca és a Szilárd Leó utca esetében éppen a múlt héten volt lakossági fórum, és ott is megvitattuk a lakossági kéréseket, javaslatokat, és hát remélhetőleg a legtöbbje be is épül a engedélyezési, illetve a megvalósulási tervekben.
2: Helyi polgárőr egyesületet kíván alakítani Kistormás község önkormányzata. Ebből az alkalomból a település felhívást tett közzé a közösségi oldalán, melyben azt írja, hogy aki szeretne csatlakozni, az Borza Ferenc polgármester felé jelezheti ez irányú szándékát, lakhelytől és nemtől függetlenül.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Manás FM.
1: Összeköt.
0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön, jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Szombaton ismét toplista, és hozok néhány újdonságot. Többek között bemutatkozik majd Shakira Die Die című felvétele, ami azért erősen kapcsolódik a 2026-os lap.

0: Bocelli és David Guetta egymásra találtak, a More Than a Game pedig egy újdonság, és szintén új belépő lesz a héten a Top 50-ben. Ezen nagyszerű felvételek mellett még 48-szal találkozhatunk, éppen ezért ne hagyjátok ki a hétvégi Top 50-et, pörgessük le együtt a kedvencek listáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6.

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenka fehér orosz elnök hamarosan beszél egymással, és egyebek között téma lesz közöttük Volodymyr Zelenszky Minszkkel szembeni fenyegetése, jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfői moszkvai sajtótájékoztatóján értesült az MTI. Peszkov arra reagált, hogy Zelenszky pénteken közölte, egy hetet ad Lukasenkának arra, hogy eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje. A kialakult helyzet a vízhiányon túlmutatva a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátaira is rávilágít. Hívta fel a figyelmet Boromista Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docense a Másfél Fok című szakportálon megjelent írásában, adta hírül a Magyar Távirati Iroda. Az okleveles tájépítészmérnök élő világvédelmi és tájvédelmi szakértő a kedden közzétett cikkben hangsúlyozta. A természeténél fogva változékony, sekély tó jövője nem kizárólag a vízpótláson múlik, hanem kulcskérdés, sikerül-e a tóhasználatot és a tájkezelést a természeti adottságokhoz igazítani. A Paksi Városi Múzeumban is megtartották szombaton a Múzeumok Éjszakája program sorozatot. Volt tárlatvezetés az emléktérben, ahol a hat teremből álló tárlat korhű tárgyakkal és interaktív animációkkal mutatja be Paks 19. századig tartó történetét, a török kor utáni újratelepítést és a szenicei kúria múltját. Mesekoncert mellett a Dunamenti régióban honos gyógynövényekről, azok gasztronómiai alkalmazásáról és egészségügyi előnyeiről is hallhattak az érdeklődők. A Paksi Városi Múzeum új állandó kiállítása a Paksi Metszet 10 éve nyitotta meg kapuit a Deákház néven is ismert szenicei kúriában. Az elmúlt 10 év alatt a gyűjteményük néprajzi és helytörténeti gyarapodásának jó részét ajándékozás adta. Az elmúlt évtizedben bekerült több száz tárgy közül mutatnak be egy válogatást a 10 év tárgyai című kiállításban, melyet Nagy Balázs alpolgármester nyitott meg. A kiállítást rendezte Kövi Ónódi Gyöngyi.
2: Ez a 10 év, ez megváltoztatta egy kicsit a múzeumnak a megítélését, illetve a köztudatban másképpen került be. Ennek következményeképpen megváltozott a gyűjteményezési szokás is, nagyon sokkal több ajándékozás történik, és ezért úgy gondoltuk, hogy az elmúlt 10 év tárgyarapodásából válogatunk, egy gyűjteményes kiállítást készítettünk ebből a több ezer darabos gyarapodásból. 4 nagy gyűjteményi egységünk van, a képzőművészeti gyűjtemény, a történeti gyűjtemény, a régészeti gyűjtemény és a néprajzi gyűjtemény. Minden gyűjteményi egységből kerültek be tárgyak. A legtöbb tárgy a ajándékozás által került a gyűjteménybe, illetve még egy olyan szempont volt, hogy a város történetének egy érdekességét mutassa be, valamint legyen benne az általános és tipikus mellett valami egyedi is.
1: Németh Roland, a Paksi Városi Múzeum régésze a római gasztronómia világáról tartott előadást, de Zelei Endre labdazsonglőr trükkjeit is megnézhették a látogatók. Egy paksi pincészet és borház borkóstolóján az érdeklődők azt is megtudhatták, hogy a paksi boros gazdák pincéit a bor tárolására kiválóan alkalmas paksi lőzbe vájták, majd köréjük présházakat építettek. A pincékből kitermelt földet felhasználták, házak és présházak falait tömték vele, vagy vályogot vetettek belőle. Innen kapta a nevét a ma is igen népszerű Sárgödörtér. A Múzeumok Éjszakáját a Charlie Firpo Blues Band fergeteges koncertje zárta a Paksi Városi Múzeumban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Ez a Paksfm.

0: Max FM. A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Ha már itt a nyár, akkor a nyár kapcsán több olyan dologgal is foglalkozunk, amelyek ilyenkor aktuálissá válnak. Nem csak a szúnyoginvázió, és nem csak az a kérdés, hogy miért van az, hogy valakit megesznek a szúnyogok, másokra pedig alig szállnak rá, és alig csípik, hanem például az ózon réteget is elővesszük majd, hiszen a nyári hónapokban aktuálissá válik, és egyre többet emlegetjük ugye az ózon réteg állapotát, de egyáltalán mióta ismerjük ennek létezését, az ózon réteg létezését, ki fedezte fel, vagy kik fedezték fel, hogyan és mikor. Többek között erről is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Aztán szó lesz arról is, hogy új műholdas megfigyelő rendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megérkezett Kína a Föld második holdjához, hamarosan le is szállhat rá, és megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, magazinunk legvégén pedig fogunk egy olyan témával is foglalkozni, amely tulajdonképpen mindenkit érint, akinek okos telefonja, illetve mobiltelefonja van. Lehallgat bennünket a mobiltelefonunk, vagy nem hallgat le, és hogyha igen, akkor azt a benne lévő mikrofonnak köszönhetjük, vagy esetleg valami másnak, természetesen tudományos szempontból fogjuk mindezt megvizsgálni. Én Strasser Andrea vagyok, tehát üdvözlök újfent mindenkit, és azt mondom, hogy vágjunk is bele, a robotika témakörével fogjuk kezdeni, ugyanis a Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Egy 6000 méter magas vulkán sikeres megmászását követően jöhet a legnagyobb próbatétel, ahol értékes tapasztalatokat lehet majd szerezni a jelenlegi rendszerek hardveres és szoftveres képességeiről, írja a bitport.hu. Egy robot nemrégiben feljutott egy 6200 méter magasságú kialudt vulkára, bár mondjuk az igazsághoz hozzá tartozik, hogy az utat csak részben tette meg önállóan, mert a csúcsra vezető 16 órás túra egyes szakaszain, a 30 fokosnál enyhébb emelkedőkön a saját lábán sétált ugyan, de a többi szakaszon felcipelték. Ez a teljesítmény azonban így is figyelemre méltó az emberszabású robottól, ami a róla készült felvételeken egy speciális bakancsban és egy erre a célra készült melegítő kabátban nyomul a havas hegyoldalon. A beszámolók szerint a projektet újabb mérföldkőnek tekintik azokban a kísérletekben, amelyeknek a célja a kétlábú robotok ellenőrzött környezeteken túli, akár a világ legzordabb környezeteiben való tesztelése, a mostani túrára pedig felkészülésként tekintenek a végső próba a Mount Everest megmászása előtt. Ennek során majd arra keresik a választ, hogy a humanoid robotokból hasznos eszköz lehet-e olyan környezetekben, ahol az emberek jelentős kockázatokkal néznek szembe, és a hagyományos gépek is nehezen boldogulnak. A projekt és az ötlet egyébként abból a gyakorlati kihívásból született, hogy a vadonban például sok helyen támaszkodnak rengeteg kamerából és érzékelőből álló hálózatokra az állatok megfigyeléséhez, az illegális fakitermelés és az orvvadászat kiszűréséhez, vagy a környezeti változások monitorozásához. Ezeknél pedig sokkal rugalmasabb alternatívát kínálhatnak a szintén kamerákkal és érzékelőkkel, valamint műholdas kapcsolattal és fedélzeti mesterséges intelligenciával felszerelt mobil robot platformok. Ezek a rendszerek, a kutatók elképzelései szerint önállóan járőrözhetnének és gyűjthetnének információt nagy területeken, a napenergiára és a műholdas internetre támaszkodva.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Paks FM.

0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A nyári időszakban az utóbbi években szinte mindig előkerül az ózonréteg állapota, és egyébként nem véletlenül csak az utóbbi években, mondhatnánk évtizedekben foglalkoznak ezzel. Tulajdonképpen 500 évvel ezelőtt az emberiség még nem is tudott arról, hogy létezik ózonréteg. Magát a réteget az 1900-as évek elején azonosították, de hogy megértsük magának az ózonrétegnek a működését, és azt, hogy miért fontos különösképpen a nyári hónapokban számunkra, na és mi a helyzet azzal a bizonyos ózonlyukkal, vizsgáljuk meg az egész kérdést tudományos szempontból. Az ózonréteg a stratoszféra ózontartalmú része, az ózon, így az ózonréteg képes bizonyos frekvenciájú ultraibolya sugárzást elnyelni. Nem tudom, hogy mindenki tisztában van-e azzal, hogy az ózon magas napvédőfaktor száma nélkül nem létezne a szárazföldi élet. Az ultraibolya sugárzás darabokra törné az élő szervezetet DNS-ét, és felbontaná a sejtjeikben lévő kémiai kötéseket. Az ózon a Föld légkörében egyébként pont az ultraibolya sugárzás hatására keletkezik. A 242 nanométernél rövidebb hullámhosszú UV-sugarak a légköri oxigén molekuláit különálló oxigén atomokra bontják. Ezek az atomok más oxigén molekulákkal egyesülve ózont hoznak létre. Az élővilág szempontjából tehát az ózonréteg fontos szerepet tölt be a szervezetekre káros, napból érkező ultraibolya sugárzást nyeli el, míg az oxigén csak 0,28 mikronnál rövidebb hullámhosszú UV-sugarakat képes blokkolni, addig az ózon hatékonyan fogja fel a 0,28 és 0,32 mikron értékek közötti sugárzást. A légkört elérő 0,4 mikronnál rövidebb hullámhosszú sugárzás 95%-át képes elnyelni az ózon. Keletkezéséről azt mondja a tudomány mai állása, hogy a Föld légkörében az idők során együtt nőtt az ózon mennyisége az oxigén mennyiségével, és ezzel párhuzamosan az ózon maximális koncentrációja is egyre felsőbb rétegekbe került, így érve el a jelenleg körülbelül 20-25 kilométeres magasságot. Ami pedig a felfedezését illeti, úgy szokták mondani, hogy az ózonrétegnek több felfedezője is van. Egy francia fizikus, Charles Fabry 1913-ban fedezte fel úgymond az ózonréteget, de a tulajdonságait egy brit meteorológus, GMB Dobson fedezte fel, aki egy egyszerű spektrométerrel mérte meg a stratoszféra beli ózon mennyiséget, ami pedig az ózonlyukat illeti. Először az 1970-es években tapasztaltak ózon koncentráció csökkenést, méghozzá az Antarktisz feletti stratoszférában. A mérések olyan gyors ütemű csökkenést jeleztek, hogy míg 1955-ben 320 Dobson egységet mértek, addig 1975-re ez 280-ra, majd 1995-ben 90-re süllyedt. Mivel más régiókban a mérések folyamán nem tapasztaltak csökkenést, ezért közel egy évtizedig mérési hibaként könyvelték el az antarktiszi eredményeket. Bár már 1974-ben három tudós kimutatta, hogy a fogyatkozás valóságos jelenség, és rámutattak, hogy az okozóit a mesterséges eredetű vegyszerek körében kell keresni. A felfedezésért a három tudóst, Paul Crutzen holland meteorológust, Sherwood Rolandet, amerikai kémikust, és Mario Molinát, mexikói kémikust kémiai Nobel-díjjal jutalmaztak 1995-ben. Szóval ez a nagyon rövid története az ózonrétegnek, illetve a tudomány mai állása szerint ma már az ózonlyukkal, illetve az ózonréteg megmentésével nagyon sokat foglalkozunk. Átlagemberként is rengeteg mindent tehetünk. Például kerülni kell a régi típusú ózonkárosító hajtógázas sprék használatát. Oda kell figyelni rá, hogy például ha egy hűtőgépet vásárolunk, az milyen gázzal működik. és a benzines, illetve dízeles autók, illetve gépjárművek után bizony át kell térnünk az elektromos hajtású gépjárművekre, állítja a tudomány mai állása.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Ez a Vox FM.
1: Vox FM.
0: Vox FM.
2: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most
3: folytatódik. Folytassuk a következőkben is nyárhoz kapcsolódó témával, vajon miért lesz szinte szúnyogmágnes bizonyos emberekből, van, akit alig csípnek meg a szúnyogok, míg mások a rovarok valóságos céltáblái, elsősorban a nyári hónapokban, de mi állhat a jelenség hátterében? Nos, bár a szúnyogok ősidők óta megkeserítik az életünket, a kutatók csak mostanában kezdték el megérteni a vonzalmuk hátterét, írja a National Geographic, a kulcs a kémia. A szúnyogok ugyanis már több 10 méteres távolságból képesek érzékelni a kilélegzett széndioxidot, a vegyület elsők között kelti fel a figyelmüket, közelebb érve az emberhez azonban egyre fontosabbá válik számukra a testszag, a testhőmérséklet és a bőr körüli páratartalom. A nőstény szúnyogok, ugye tudjuk, hogy csak ők szívnak vért, rendkívül érzékeny érzékszerveikkel, ezek kombinációja alapján döntenek arról, hogy kit támadjanak meg. Friedrich Simard francia kutató kiemeli ugyanakkor, hogy a szúnyogmágnesekkel kapcsolatos több népszerű elképzelésnek nincs tudományos alapja, vagyis nincs meggyőző bizonyíték például arra, hogy a vércsoport, illetve a szem, a haj vagy a bőrszín határozná meg, hogy mennyire vonzó valaki a rovarok számára. A döntő tényező ehelyett inkább az emberi test által kibocsátott illatanyagok összetétele lehet. Ezek jelentős részét a bőrön élő mikroorganizmusok állítják elő. Fajunk 300, illetve 1000 különböző szaganyagot bocsát ki, az elmúlt időszakban pedig egyre több szakértő kezdett el foglalkozni a kérdéssel, hogy ezek közül melyek vonzzák a szúnyogokat. Nos, a kutatók még vizsgálják ezt a területet, de az biztosan elmondható, hogy akik például alkoholt fogyasztanak, ők növelik a csípések kockázatát, illetve a sör is emeli a testhőmérsékletet és fokozza a széndioxid kibocsátást, megváltoztatja a bőr szagát. Egy hollandiai vizsgálatban azok a résztvevők, akik az előző 24 órában sört ittak, átlagosan 35%-kal nagyobb eséllyel kaptak szúnyogcsípést, és hogy hogyan védekezhetünk legjobban a vérszívók ellen? A tudomány mai állása nem mond újat ezzel kapcsolatban. Laza, bőrt takaró ruházat, szúnyogháló, rovarriasztó. Lépünk át egy másik témára. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. A Világbank washingtoni központjában mutatták be az új távérzékelési adatokra épülő térinformatikai adatbázist, amely a Föld kockázatos városi területeinek megfigyelésére szolgál, közölte a csillagászat.hu. A világvárosai ugyanis soha nem látott ütemben növekednek. Az ENSZ előrejelzései alapján 2050-re az emberiség közel 70%-a városi környezetben él majd. A folyamat komoly kihívásokat teremt, mivel egyre több ember és infrastruktúra kerül árvizek, földrengések, szélsőséges hőhullámok vagy talajsüllyedés által veszélyeztetett területekre. Az új megfigyelőrendszerrel a felhasználók 10 méteres felszíni felbontásban fél évente frissített adatok segítségével követhetik a települések terjeszkedését világszerte a 2016 és 26 közötti időszakban. Ez lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy mikor, milyen gyorsan és pontosan hol jelennek meg új lakó vagy ipari területek. A térképi adatbázisból a csillagászati portál illusztrációul egy magyarországi helyszínt is bemutat, a Göd városát ábrázoló felvételeken szemléletesen kirajzolódik, hogy az elmúlt években hogyan növekedett óriásira a helyi akkumulátorgyár épület együttese, írja a Rakéta.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
1: Vox FM.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő, mondhatnám azt is, hogy nem mindennapi mentő akcióra készül a NASA, ugyanis egy több mint 20 éve szolgáló űrteleszkópot kellene még időben magasabb pályára emelni. Az űrteleszkópot 2004. novemberében állították föld körüli pályára. Ez az eszköz a NASA űrtávcsöve, amely eredetileg a gamma kitörések, vagyis az univerzum legnagyobb energiájú robbanásainak megfigyelésére készült, de az elmúlt két évtizedben más nagy energiájú kozmikus jelenségek kutatásában is fontos szerepet kapott. Az eszköz továbbra is értékes, csak éppen egyre nagyobb bajban van, ugyanis a pálya magassága a felső légköri fékező hatás miatt folyamatosan csökken. Ez minden alacsony földkörüli pályán keringő műholdnál természetes folyamat egyébként, ennek az eszköznek a helyzetét viszont a fokozott naptevékenység is rontotta. A nap aktivitása ugyanis felmelegíti és kitágítja a Föld felső légkörét, így a ritka gázrészecskék nagyobb fékező erőt fejtenek ki a műholdakra. Ennek az eszköznek pedig nincs saját hajtóműve, amely korrigálni tudná a pályáját, ezért külső segítség nélkül előbb-utóbb visszatér a légkörbe és elég. A NASA ezért bízott meg egy arizóniai vállalatot egy különleges robotizált szerviz küldetéssel. Egy új űreszköz arra készül, hogy pályára állása után utolérje ezt a bizonyos Swiftet, átvizsgálja a lehetséges kapcsolódási pontokat, majd három robotkarjával rögzíti az űrtávcsövet, ezután pedig hónapokon át fokozatosan magasabb pályára emeli. Ez volna a küldetés maga. És hogy jön képbe egy 52 éves repülőgép? Nos, egy háromhajtóműves utasszállító repülőgépről van szó, amely a 70-es évek egyik technikailag fejlett típusa volt, 1974-ben készült, majd évekkel később teljesen új feladatot kapott, ugyanis rakéta indító platformá alakították, a törzs alá külön felfüggesztési és oldórendszert építettek, megerősítették a szerkezetet, és a fedélzeten kialakították a rakéta indításhoz szükséges kezelőállásokat. Nos, ez az 52 éves repülőgép indítaná tulajdonképpen el azt az eszközt, amely segítene helyreállítani a több mint 20 éve szolgáló űrteleszkóp pályamagasságát. Miközben a NASA többek között ezen a projekten dolgozik, addig Kína már másban utazik, konkrétan megérkezett Kína űrszondája, a Taiwan 2, egy földközeli aszteroida közelébe, amelyre hamarosan megkísérelhet leszállni is. A szakértők szerint ezzel korábban ismeretlen részleteket tárhatnak majd fel a Holddal kapcsolatban, és hasznos információkat szolgáltathatnak az űrkutatás, illetve az aszteroida védelem ágazatainak, írja a 24.hu tudományos rovata. A Taiwan 2 űrszondát 2025. május 29-én bocsátották fel, küldetésének célja pedig az, hogy mintákat juttasson a Földre a 2016 H03 jelű kisbolygóról, amelynek átmérője nagyjából 40 és 100 méter közötti lehet. Nem tudom, ki hallott már arról, hogy ezt az égitestet a Föld második holdjának is szokták nevezni, mivel bár technikailag a nap körül kering, köröket tesz meg a bolygón körül is. Na de vissza ehhez az apró aszteroidához, a Föld második holdjához, amennyiben a felszíne nem elég szilárd, úgy a Taiwan 2 felette lebegve gyűjti majd be a mintákat. Ha viszont landolhat rajta, egy fúró segítségével az aszteroida mélyebb rétegeiből is szerezhet anyagokat. Ilyesmit korábban egyébként csak filmen láttunk, amennyiben az Armageddon című filmből mindenkinek beugrott a jelenet, viszont a valóságban egy űrszonda sem hajtott még végre fúrást egy aszteroidán.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A nyár kapcsán az ózonrétegről, annak felfedezéséről és megóvásáról már volt szó mai magazinunkban, de egy másik témát is ígértem. Állítólag megépül az emberiség fekete doboza, amely rögzíti majd a klímakatasztrófa felé vezető utat. 5 évvel a projekt bejelentése után közölték, hogy a fekete doboz decemberre biztosan készen lesz. Nem tudom, hogy ki hallott az elmúlt években az emberiség fekete dobozáról, de nézzük meg, hogy egészen pontosan miről fog szólni ez a szerkezet, mekkora lesz és mire fog szolgálni. Azt ugye tudjuk, hogy a repülőgépeken fekete doboz található, amely minden olyan információt rögzít, amely a fedélzeten történik, és ha véletlenül beüt a baj, a katasztrófa okait ezekből az adatokból lehet rekonstruálni. Egy átlagos repülőgép átlagos fekete doboza, körülbelül cipős doboz méretű, vagy inkább mondhatnánk úgy is, hogy uzsonnás doboz méretű. Az emberiség fekete doboza ezzel szemben 16 méter hosszú lesz, 4 méter magas, és tulajdonképpen egy acélszerkezetről van szó, amelyet Ausztráliában egy tasmániai repülőtér szélén fognak elhelyezni. Egy olyan robusztus téglalap alakú acélszerkezetről van szó, amely elméletileg elpusztíthatatlan. És hogy hogyan fog működni? A projekt weboldala szerint a szerkezet tetején üveg mögé rejtett napelemek kapnak helyet, az egész szerkezetnek pedig az lesz a funkciója, hogy az emberiség minden lépését rögzítse, amely a klímakatasztrófa felé vezet, írja a HVG tudományos rovata. A szerkezet folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációi számára tárol majd. És hogy hogyan gyűjti majd az adatokat? Természetesen az internethez kapcsolódva folyamatosan gyűjti majd a klímával, a környezeti mutatókkal és a társadalmi működéssel összefüggő információkat. Az algoritmusok által kiválasztott adatok és tudományos mérések tulajdonképpen így kerülnek egyetlen egy hatalmas tárhelyre, megörökítve a Föld állapotát. Az összegyűjtött információkat a gránit sziklák mélyére épített, masszív acélszerkezetben helyezik el, amely ellenáll tehát az extrém külső hatásoknak is. A felépítésének köszönhetően a lemezekről az adatok leolvashatóak maradnak akkor is, ha a globális emberi civilizáció egyszer összeomlik, állítják a kutatók, és ha már itt tartunk, a napokban jelent meg egy friss tanulmány is, amelyet a Greenpeace rendelt meg. A tanulmányt a Hamburgi Egyetem készítette, és az derül ki belőle, hogy 2025-ben hány embernek kellett elhagynia a lakóhelyét természeti katasztrófák és szélsőséges időjárási események miatt. Már is mondom a számokat, 2024-ben 9,9 millió emberről volt szó, 2025-ben már 13,6 millió emberről. Egyébként országhatárokon belüli mozgást néztek, vagyis a friss publikáció szerzői a belső migrációt nyomon követő nemzetközi központ adatait felhasználva állapította meg a számokat. A szakemberek hangsúlyozzák, a klímaváltozás növeli az időjárással összefüggő szélsőséges események gyakoriságát és intenzitását, különösen a déli országokban, vagyis a világ szegényebb, főként afrikai, latin-amerikai és ázsiai régiókban található országaiban. A jelentésben Afganisztánt

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön az a téma, amit még ígértem a mobilonkon keresztüli lehallgatással kapcsolatban. Ugye mindenkinek ismerős a szituáció. Beszélgetünk valakivel valamiről, a mobilunk ott van valahol a táskánkban, a zsebünkben, vagy akár a kezünkben, és amikor legközelebb ránézünk egy social media felületre mondjuk, vagy megnyitjuk az egyik kereső Google alkalmazást mondjuk, pontosan olyan weboldalt, pontosan olyan ismerőst, vagy olyan hirdetést dob fel, amiről beszéltünk. Voltak már egyébként dokumentált esetek, amikor kiderült, hogy egy-egy alkalmazás vagy hangasszisztens akkor is hallgatózott, amikor nem lett volna szabad, csak hogy a nagyobb veszélyt nem a mobilok mikrofonjai jelentik. A vészharangot több szervezet is kongatja, mivel a hirdetések mögött álló rendszerek túl sokat tudnak rólunk, írja tudás.hu. Az év elején a Google 68 millió dolláros perenkívüli egyességet kötött, miután felmerült a vád, hogy az okos asszisztense hivatlan vendégként hallgatott bele a felhasználók magánéletébe. A gyanú szerint az alkalmazás nem figyelt állandóan, viszont gyakran tévesen aktiválódott. A vállalatóriás tagadja a szándékos visszaélést, az eset viszont nagyon hasonló a tavalyi Apple Siri perhez. Az almás cég szerint náluk is csak technikai hiba miatt fordulhatott elő, hogy az alkalmazásuk néha kéretlenül is bekapcsolta a mikrofont. Hogy elkerüljék a pereskedést, a vállalatóriás itt 95 millió dollárt fizetett ki. A társaság állítása szerint a Siri adatokat nem használták marketing profilok építésére. Egy biztos, ezeknek az eseteknek az alapján az átlag ember a mobiltelefonjában lévő mikrofontól fél, viszont friss kutatások szerint a hirdetésszervezőknek nincs is szükségük a hallgatózásra, mivel anélkül is pontos képet tudnak rólunk festeni. Ugyanis, míg mi a mikrofon miatt aggódunk, a Google közben gyűjti a digitális mozaik darabkáit, egyedi azonosítókat, rendszeraktivitást és az alkalmazások közötti interakciókat. A reklámipar valódi ereje nem a nyers hangban, hanem az összefűzött adatokban rejlik, állítják a szakértők. Az EFF nevű szervezet, vagyis az Electronic Frontier Foundation, a digitális polgárjogok

0: adatok védelmére szakosodott nemzetközi szervezet egy 2026-os elemzésében rávilágít, hogy a hirdetési licitek során kiszivárgó apró információkból, mint például a tartózkodási helyünk vagy az érdeklődési körünk, egy olyan megfigyelő hálózat épült, amelyet adatbrókerek, megfigyelés technológiai cégek és állami szervek is fel tudnak használni a követésünkre. A tanulmány konkrét példaként említi az amerikai vám és határvédelmi ügynökséget és a bevándorlási és vámügyi hivatalt. A hatóságoknak nem szükséges feltétlenül bírói engedély a követésünkhöz, egyszerűen vásárlóként lépnek be az adatpiacra, és megveszik a digitális lábnyomunkat, amelyet mi magunk szórtunk szét az ingyenes alkalmazások használatával. A rendszer félelmetes ereje a visszamenőleges követésben rejlik, mivel az adatok évekre tárolódnak, egyetlen azonosító alapján bizonyos esetekben következtetni lehet az emberek politikai kötődésére, vagy épp az egészségügyi állapotára is. A jelentés legfontosabb tanulsága, hogy a digitális hirdetési rendszerből kinőtt egy olyan adatpiac, amelyből ki lehet építeni egy megfigyelési infrastruktúrát. Bár általában mindig igyekszem tudományos magazinunk végére valami jobb hírt hozni, ez jutott már a tudományos magazinunk végére értünk. Remélem, hogy sok érdekességet tudtam megosztani. Találkozzunk legközelebb is, én Strasser Andi vagyok és búcsúzom mára, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Paks FM.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Elutasította a román parlament az Adrián Vestea miniszterelnök jelölt által javasolt szociáldemokrata és liberális politikusokból álló kormány beiktatását a hétfő esti bizalmi szavazáson értesült az MTI. A kormány beiktatásához a képviselők és a szenátorok több mint felének, 233 törvényhozónak a támogatására lett volna szükség, de a Vestea kabinetet csak 189 törvényhozó szavazta meg, 23-an pedig ellene szavaztak. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter hétfőn annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal. Egészségpolitikai konferencián lobbizott Heringes Anita polgármester és Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója a Paksi Egészségügyi Fejlesztésekért, különösen az egynapos sebészet és a CT finanszírozás mielőbbi jóváhagyása érdekében. A Paksi Városvezető közösségi oldalán azt írta, hogy Paks városa minden szükséges feltételt biztosít a fejlesztésekhez, így már csak a finanszírozási döntésre várnak.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi FC a görög Panathinaikos csapatával csap össze először a konferencia ligában. A kétfordulós megméretetés első meccsére július 23-án Pakson kerül sor. Száz Dávid, a Paksi B közép egyik oszlopos tagja, az ellenfél kapcsán a következőket nyilatkozta rádiónknak.
2: Ez egy nagyon nehéz kör lesz valószínűleg. Én már megelégednék egy tisztességes eredménnyel is, amikor is esetleg egy szoros eredményben alul maradunk, de nyilván nem lehet így hozzáállni a dolgokhoz, meg ameddig nem lefutott a 2x90 perc, addig bármi lehet, szokták volt mondani, és egy két meccses párharcon is bizonyította már a csapat, hogy ejtett ki esélyesebb ellenfeleket, például a Larnakát 2 éve, akik ugye tavaly pedig a konferencia ligában bejutottak az egyenes kieséses szakaszba, és talán a csoportkörbe a főtáblán egyetlen egy gólt kaptak, vagy kettőt, úgyhogy nyilván ott is minden évben alakul a csapat, az a ciprusi csapat, de azért az akkor is erős volt, és előtte is, és utána is, és azért őket egy 5-0-val kiejtettük. Szóval azért van szansz, mindig van szansz.
1: Száz Dávid szerint kiemelt kockázatú mérkőzésre lehet számítani.
2: A görögök a szurkolás szempontjából elég őrültek, úgyhogy valószínűleg az is ilyen kiemelt kockázatú meccs lesz. Valószínűleg a rendőrök fognak nekünk hirdetni ilyen találkozási pontot, amivel elkísérnek a stadionig, mert nyilván nem leszünk több százan, de lehet, hogy 50-60-70-en ott leszünk, és akkor azért nyilván szervezett keretek között kell majd bemenni a stadionba, és oda kell figyelniük ránk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
0: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek öröm en

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenka fehér orosz elnök hamarosan beszél egymással, és egyebek között téma lesz közöttük Volodymyr Zelenszky Minszkkel szembeni fenyegetése, jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfői moszkvai sajtótájékoztatóján értesült az MTI. Peszkov arra reagált, hogy Zelenszky pénteken közölte, egy hetet ad Lukasenkának arra, hogy eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni. Újabb helyben ökológiai katasztrófával fenyegető aszbeszt szennyezésre hívta fel a figyelmet Nógrád vármegyében a Mi Hazánk mozgalom. Dócs Dávid, a párt alelnöke szerint az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár működése és felszámolása során jelentős mennyiségű veszélyes anyag kerülhetett a környezetbe, veszélyeztetve a környék településeinek lakóit. Az ügyben feljelentést tettek, és azt sürgetik, hogy a hatóságok teljes körűen vizsgálják ki a szennyezés mértékét. A Paksi Városi Múzeumban is megtartották szombaton a Múzeumok Éjszakája program sorozatot. Volt tárlatvezetés az emléktérben, ahol a 6 teremből álló tárlat korhű tárgyakkal és interaktív animációkkal mutatja be Paks 19. századig tartó történetét, a török kor utáni újratelepítést és a szenicei kúria múltját. Mesekoncert mellett a Dunamenti régióban honos gyógynövényekről, azok gasztronómiai alkalmazásáról és egészségügyi előnyeiről is hallhattak az érdeklődők. A Paksi Városi Múzeum új állandó kiállítása, a Paksi Metszet 10 éve nyitotta meg kapuit a Deákház néven is ismert szenicei kúriában. Az elmúlt 10 év alatt a gyűjteményük néprajzi és helytörténeti gyarapodásának jó részét ajándékozás adta. Az elmúlt évtizedben bekerült több száz tárgy közül mutatnak be egy válogatást a 10 év tárgyai című kiállításban, melyet Nagy Balázs alpolgármester nyitott meg. A kiállítást rendezte Kövi Ónódi Gyöngyi.
2: Ez a 10 év, ez megváltoztatta egy kicsit a múzeumnak a megítélését, illetve a köztudatban másképpen került be. Ennek következményeképpen megváltozott a gyűjteményezési szokás is, nagyon sokkal több ajándékozás történik, és ezért úgy gondoltuk, hogy az elmúlt 10 év tárgyarapodásából válogatunk, egy gyűjteményes kiállítást készítettünk ebből a több ezer darabos gyarapodásból. 4 nagy gyűjteményi egységünk van, a képzőművészeti gyűjtemény, a történeti gyűjtemény, a régészeti gyűjtemény és a néprajzi gyűjtemény. Minden gyűjteményi egységből kerültek be tárgyak. A legtöbb tárgy a ajándékozás által került a gyűjteménybe, illetve még egy olyan szempont volt, hogy a város történetének egy érdekességét mutassa be, valamint legyen benne az általános és tipikus mellett valami egyedi is.
1: Németh Roland, a Paksi Városi Múzeum régésze, a római gasztronómia világáról tartott előadást, de Zelei Endre labda zsonglőr trükkjeit is megnézhették a látogatók. Egy paksi pincészet és borház borkóstolóján az érdeklődők azt is megtudhatták, hogy a paksi boros gazdák pincéit a bor tárolására kiválóan alkalmas paksi lőzbe vájták, majd köréjük présházakat építettek. A pincékből kitermelt földet felhasználták, házak és présházak falait tömték vele, vagy vályogot vetettek belőle. Innen kapta a nevét a ma is igen népszerű Sárgödör tér. A Múzeumok Éjszakáját a Charlie Firpo Blues Band fergeteges koncertje zárta a Paksi Városi Múzeumban. Kellő beépítettségi szintet el kell érnie a Vácikában lévő új utcáknak a szükséges útépítések elvégzéséhez. Erről Weisz Mátyás, a körzet önkormányzati képviselője beszélt rádiónknak.
3: Várják a lakók, hogy komfortosabb legyen az életük, tehát a közvilágítás leginkább az hiányzik, tehát arról kell majd gondoskodnunk, és hát a szilárd útburkolat néhol még hiányzik. De hát a végleges megoldásnak azért feltétele az is, hogy egy jó beépített legyen a terület, mert a útépítés után kezdenek el nehéz gépekkel mozogni ezekben az utcákban, akkor az jelentős befolyással lesz az út minőségére.
1: A közeljövőben elindulhat a Kodály Zoltán utca felújítása, folytatta Weisz Mátyás önkormányzati képviselő.
3: A Kodály Zoltán utcai tervek már készen is vannak, remélhetőleg a közeljövőben elindulhat a felújítása is. Ott is több lakossági fórum volt, pontán meghirdetve a tervekbe beépítették a lakossági kéréseket, javaslatokat, úgyhogy ott már a megvalósítás vár. A Vadász utcában már a kiviteli terveket készítik, a Kölcsey utca és a Szilárd Leó utca esetében éppen a múlt héten volt lakossági fórum, és ott is megvitattuk a lakossági kéréseket, javaslatokat, és hát remélhetőleg a legtöbbje be is épül a engedélyezési, illetve a megvalósulási tervekbe.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: FM. Összeköt.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Mi történik, amikor a világ legnagyobb musicaljai és a popzene örökzöld slágerei találkoznak?
2: Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grunt.
1: Az e-heti Best of órában felcsendülnek azok a dalok, amelyek nem csak a színpadokat hódították meg, hanem a slágerlistákat is. Hallgass meg a legismertebb musical himnuszokat, amelyek generációk kedvencei lettek a rádiókban is. Egy óra tele érzelemmel, energiával és felejthetetlen dallamokkal.

0: Tartsatok velem ezen a héten is a Best of Musical órában, ahol a Broadway és a popzene legnagyobb slágerei ugyanazon színpadon találkoznak.
1: Best of kedvence Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.

előadóit. Csak te maradtál mellettem, ha baj volt velem. A te zenéid. A te slágereid. A te rádiód. Paks FM.

0: Paks FM. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. És megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyogmágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, és Traster Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: Yeah, do it. And this is my song, Adore You.
2: Bemutatjuk neked a legnagyobb

Érezzétek a jó zenét! Egész nap! Pax FM. Összekö.

0: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. És megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyog mágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökkére csorog a véremben.
1: Érezzétek a jó zenét!

0: Paks FM.
1: Aki szakállal hordja a szemüveget,

0: Paks FM. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Mi történik, amikor a világ legnagyobb musicaljai és a popzene örökzöld slágerei találkoznak?
2: Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grunt.
1: Az e-heti Best of órában felcsendülnek azok a dalok, amelyek nem csak a színpadokat hódították meg, hanem a slágerlistákat is. Hallgass meg a legismertebb musical himnuszokat, amelyek generációk kedvencei lettek a rádióban is. Egy óra tele érzelemmel, energiával és felejthetetlen dallamokkal.

0: Tartsatok velem ezen a héten is a Best of Musical órában, ahol a Broadway és a popzene legnagyobb slágerei ugyanazon színpadon találkoznak.
1: Best of kedvence Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.